0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Nights.
2: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Santa Fe. Egy szólt a V8-as, halkan dobogott, horgott párcként. Beült a nyúl és buzdi, a csóró teknős meg csak lesett, és a teknőjét egy apmóz fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az már. Nyáron a Balatonon egy Mustang Cabrio.

Menjünk haza, gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését, hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Road 9 hangzásvilága igen sok műfajt ölel fel, a retro jazzrocktól a kortárs funkzenéig. A zenekar énekcentrikus parti zenét játszik, amolyan füstös budapestit. A 9 tagú formáció eredeti énekesnője a televízióból is ismerhető Hajagos Andrea hangja adta a zenekar fő brandjét, melyet a Beton Ritmus szekció, fúvosok és perkák színesítettek, előre megírtan, de gyakran improvizálva. A zenekarral leginkább budapesti klubokban lehetett élőben találkozni. Első lemezük 2008-ban készült és a Bootfish címet kapta. 2011 őszén csatlakozott hozzájuk a televíziós tehetségkutatók jól ismert énektanárnője Molnár Márta. Hangja, énekstílusa és személyisége populárisabb irányba vezette a zenekart, amely 2013 nyarára egy 4 saját számot tartalmazó kislemez elkészítésével ünnepelte új hangjának megtalálását, melyen 3 angol és 1 magyar nyelvű dal található.
1: Trend Night.
2: Mutatok is egy dalt a Road 9-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis lemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: 9 bemutatóval készül a Víg Színház a 2026-27-es évadra, és már most az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció az új Dés Geszti Musical, amely Petőfi Sándor életét dolgozza fel. A nagyszabású zenés darabot Horváth Csaba rendezi, Petőfit pedig Wunderlich József alakítja. A szabadtéri ősbemutató 2027. július 9-én lesz a szegedi szabadtéri játékokon, a Víg Színházban pedig ősszel debütál. A készítők nem a tankönyvekből ismert, gránitba faragott Petőfit szeretnék megmutatni, hanem egy hús-vér, öntörvényű fiatalembert. A történet Petőfi utolsó, mindössze 5 évét követi végig, amikor egyszerre volt színész, katona, politikus, forradalmár, férj, apa és költő. Dés László zenéje és Geszti Péter szövegei mellett Bíró Bence és Horváth Panna dolgozik a darabon. De a Víg Színház új évada nem csak Petőfiről szól. A nagyszínpadon érkezik a 4-6, a Cseresznyés kert, és Kálmán Imre klasszikusa a Csárdás királynő is. Utóbbi Mohácsi János rendezésében kerül színpadra, és a jól ismert szerelmi történet mögött az 1916-os Európa széteső világát is megmutatja. A Pesti Színházban Arthur Miller 2 hétfő emléke, a Bohém élet és Woody Allen Kék Jázmin című filmjének színpadi változata is szerepel, a házi színpadon pedig többek között Déri Tibor Kedves Bóper című műve és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényének adaptációja kap helyet. A megújult Víg Szalomban pedig egy magyarországi ősbemutató, a Szobatárs várja a közönséget.
0: Kiállítás.
1: A magyar plakátművészet egyik meghatározó alkotójának életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Árendás József tervező grafikus idén tölti be 80. életévét, ebből az alkalomból látható a Plakátok és rajzok című reprezentatív tárlat. A kiállítás nem egyszerűen végigvezet a művész pályáján, hanem három fontos korszakra koncentrál. Láthatjuk a 70-es évek moziplakátjait, az 1983-tól induló színházi plakátok világát, valamint az utóbbi évtizedek szerzői plakátjait, amelyek már önálló műalkotásként is megállják a helyüket. Árendás munkáit az intellektuális humor, a fanyar irónia, a merész képi metaforák és a szellemes asszociációk jellemzik. Külön érdekesség, hogy a plakátok mellett a művész rajzai is helyet kapnak a tárlaton. Ezek jól mutatják azt a manuális rajzi gondolkodást, amely a digitális korszakban egyre ritkább, miközben Árendás a hagyományos és a modern technikákat is ötvözi. A kiállítás ráadásul nem csak egy alkotó életművét mutatja be, hanem magának a plakátnak a változásáról is mesél. Egy utcai hirdetőoszlopot is beemeltek a kiállítótérbe, hogy megidézzék azt a közeget, ahol ezek a képek eredetileg megszólították a járókelőket. A plakátok és rajzok november 22-ig látható a Műcsarnokban.
0: Koncert.
1: Fél évszázados jubileumát ünnepli a 100 Folk Celsius, a magyar country és bluegrass egyik meghatározó zenekara. Az 1976-ban alakult együttes október 9-én a Momkultban ad jubileumi koncertet, ahol az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei és közönségkedvencei is felcsendülnek. A 100 Folk Celsius története több generáció emlékeiben is ott van. A zenekar ugyan a 80-as években a hazai country egyik legsikeresebb képviselője volt, később pedig elsősorban gyerekdalai tették ismerté. A Paffa bűvös sárkány 1984-es albuma például váratlan 374 000-es példányszámban fogyott el. De ugyanígy sokan ismerik a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász, a Miki Manó meséi, vagy éppen az Ohio és a Drága Otthon című dalokat is. Az októberi koncerten három különleges vendég is csatlakozik a zenekarhoz, Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. A jelenlegi felállásban Litvai Imre, Légrádi Péter, Mikes Attila, Kocsándi Miklós és Heilig Gábor viszi tovább az 5 évtizedes zenei örökséget. A jubileum így nem csak egy koncert, hanem egy nagy közös időutazás is lehet. Egy olyan este, ahol könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a dalt egyszerre énekli a nagyszülő, a szülő és a gyerek. 50 év, több mint 30 album és egy sor generációkon átívelő sláger, ez tehát a 100 fok Celsius.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Pécstől mindössze 10 kilométerre, Somogyban, Rükkeraknán megbújik három csodás testvértó. A rükkeraknai horgásztó a középső testvér, egyben legszebb, mint egy 0,7 hektáros, medre 5-6,5 méter mély. A szemet gyönyörködtető kis tengerszemet két forrás is táplálja, aminek köszönhetően az alpesi tavakra emlékeztető smaragdzöld színekben pompázik. A források miatt vízszintje állandó, halfaunája pedig igen gazdag. Az őt körülölelő fűzfák és bokrok bizalmasan borulnak a tóra, vize ivóvíz tisztaságú. A tó, ami alig várja, hogy megtaláld. Kössük fel a gatyánkat, mert a középmecsek egyik titkos területén az Isten áldás völgyben megbúvó, alig várom tavat nem könnyű megtalálni. Nem vezet ide jelzett turistaút, és nem árulkodik hollétéről széles partoldal sem. A mecsek egyik tengerszemeként emlegetett tavat, magasló kopasz fák, cserjék és nádasok óvják a kíváncsi szemek elől, csupán a hozzávezető ösvények súgnak a lelkes felfedezőknek. Az apró, alig várom tó 80 méter hosszú és 30 méter széles, látszólag feneketlen. A tavat emberi kéz formálta, a közelben levő bányához hozták létre, amelyhez tűz esetén innen vitték volna a vizet. Ugyan csupán 3 kilométer az út a Pécs bányai ősgesztenyéstől a tóig, nem árt hidegérelmet és tűpontos térképet csomagolnunk. Az eltévejedés ugyanis sanszos. A túra ráadásul nagyon szintes is, úgyhogy váltópóló is legyen a hátizsákban. A békás gödör, ami csak bizonyos évszakokban mutatja meg arcát. A térképek békás gödörként vagy dagonyás területként is említik ezt a csapadékból táplálkozó víznyelőt. Szárazabb évszakokban kiszárad, tavasszal és nyáron azonban az agyagos talajnak köszönhetően megtelik, és a békák egyik kedvenc mecseki üdülőjévé változik. A nagyjából kézilabdapálya nagyságú tavacska az abaligeti elágazó feletti fiatal erdőben bújik. Megtalálásához nem kell sok idő, ezért bátran tervezzünk rá egy 7 kilométeres túrát. Startoljunk az abaligeti elágazás után a gubacsos forrásnál. Innen baktassunk föl a gubacsos kulcsos házig a kék körjelzésem. Induljunk nyugatnak a sárga sávjelzésem, majd délnek a kék túra útvonalán. Amint találkozunk a zöld kereszttel, térjünk le balra, majd 2 kilométer után újra balra a békás gödörhöz vezető gyalogúton. Kis szerencsével rálelhetünk a tóra.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 30-a. A Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót, tőle pedig a legfrissebb híreket hallják. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának zárónapján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan el fogja mondani, szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. A brit kormányfő elmondása alapján több különböző opció is kínálkozik. 4 évvel meghosszabbította az országos kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány. 2030-ig megtiltották a kiszolgáltatott helyzetben lévő kilakoltatását, és 2028-ig leállítják a különböző befektető alapok spekulatív célú ingatlan vásárlásait, valamint 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakás kiadásra. A spanyol kormány biztosítja a 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződések 2 éves meghosszabbítását változatlan feltételek mellett. Lezuhant egy Tu-95-ös hadászati bombázó a gyakorló repülés során Oroszország Amuri régiójában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyverzetet nem szállított, és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagja vesztette életét, egy túlélőt kórházba szállítottak. A Tu-95 a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép a világon.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. 33,1 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintig, az OTP 7%-kal esett 43.800 forintra, a Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintig, a Richter 6%-kal csökkent és 12.330 forinton zárt. Nyugat-Európában vegyes volt a hangulat, a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-kal csökkent, a madridi IBEX 4,1%-kal korrigált lefelé a nap végén, a frankfurti DAX és a milánói börze 1,1%-kal erősödött. A tengeren túlon New Yorkban gyengüléssel zártak az irányadó mutatók, a Dow Jones 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 2,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,1%-kal esett vissza. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,6%-kal erősödik, a Shanghai Composite 3/10, az indiai Sensex 1%-kal került feljebb, a hongkongi Hang Seng 1/10, a dél-koreai Kospi 3%-kal csökken, a szingapúri tőzsde 1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI hordónként 0,5%-os erősödés mellett $89.79 áll, a Brent jegyzési ára 0,8%-os pluszban $103.43. Egy uncia aranyért 0,6%-os erősödés mellett $4204.80 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén egy megawattórány energiahordozó 69 euróba és 55 eurócentbe kerül. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 72 fillér. Egy amerikai dollárért 323 forintot és 58 fillért kérnek, egy svájci frankért 387 forintot és 88 fillért kell fizetni. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Letették a balatoni kompkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT közleménye szerint a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Modernizálják a mólókat és épületeket, az utakat, az utastájékoztatást, illetve a közműveket. Új utasvárók, jegypénztárok, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek, és gyorsabban válik az átkelés is.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos száraz időnk lesz, megélénkülő széllel, csapadék nélkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például arról, hogy nyilatkozott egyébként a volt kulturális és innovációs miniszter, a Hankó Balázs, akit ugye őrizetbe vettek, elmondjuk persze, hogy mit mondott, de megnézzük majd például azt, hogy mi újság a közalkalmazott és tanársztrájkkal a Franciaországban, meg persze a legfrissebb orosz-ukrán háborús hírekről is beszámolunk a piaci folyamatok mellett, most az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alap ügyében.
3: Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs tárcavezető a Hír TV-nek még hétfőn adott interjúban kijelentette. A teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott program kulturális program volt. Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztették fel, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette, politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van. Az egyik egy kulturpolitikai harc, a másik egy nagy politikai leszámolás.
1: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait.
3: A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet az engedélyezési eljárást is módosítja, a kérelmezőnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát, megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. Az új rendelet meghatározza, mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést, a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a BV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározott járművei.
1: A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíjkedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól a tegnapi egyeztetésen.
3: A Nit Hungary ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét főleg az üzemanyagárak és az euró árfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. A fuvarozói érdekképviseletek addig nem döntenek demonstrációról, de ha nem születnek megfelelő intézkedések, ez továbbra is napirenden marad. Lajkó Ferencet hallják.
4: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, hol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy segítséget számukra, hogyha tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
1: A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok jelentős csökkenése jelez, ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből.
3: A 10 éves magyar hozam tavasszal még 7,5% körül járt, a mostani jegyzések már 5% feletti szintekről szólnak, ami erősödő piaci bizalmat mutat az euró bevezetési pálya iránt. A GKI szakmai igazgatója szerint ugyanakkor van több kockázati tényező is, amely kihívást jelent. Kolozsi Pál Pétert hallják.
5: Az
2: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4 olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye az a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország be szeretné vezetni az eurót.
1: A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott.
3: Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának záró napján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcs találkozója előtt nyilvánosan elmondja majd, szerintem milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. A brit kormányfő elmondása alapján több különböző opció is kínálkozik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.
3: A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal 43.800 forintig esett, a Magyar Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 6%-kal csökkent és 12.330 forinton zárt.
1: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
3: London és Párizs 0,5%-kal, Madrid 4%-kal csökkent, Frankfurt és Milánó 1%-kal tudott erősödni.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,2%, a Nasdaq Composite 0,1%-kal esett vissza.
1: Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság.
3: Ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított. Őrsi Gergely jelenlegi, Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, 2 momentumos politikus, valamint 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester esetében, már korábban megszüntették a kényszerintézkedést.
1: Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be a ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
3: Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét.
0: Időjárás jelentés.
3: Nem tudom, hogy kell mondani hollandul, de Isten éltesse nagyon sokáig Max Verstappent, aki belga-holland származású autóversenyző, 4-szeres Forma 1-es világbajnok 2021, 22, 23 és 24 az évek, amikor győzni tudott, és még mindig 30 év alatt van, 29 éves lett. Úgyhogy hát nagyon-nagyon drukkolunk neki, hogy még az a 5., 6. vagy akár a 7. is meglegyen. Egyébként 2015-ben debütált a Scuderia Toro Rosso Forma 1-es csapatánál, és így, mint minden idők legfiatalabb pilótája. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, jó autózást, és hát mindenféle olyat, amit ilyenkor lehet kívánni. Egyébként az időjárás akár versenyzésre is alkalmas lehet, persze ezt tessenek szigorúan a versenypályákon gyakorolni. Felhőtlen, zavartalanul napos száraz időnk lesz megélénkülő széllel, 23 és 27 fok közötti csúcsokkal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok jelentős csökkenése jelez. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A 10 éves magyar hozam tavasszal még 7,5% körül járt,

0: versenyképessége, a nemzetközi pénzügyi környezet és a megfelelő monetáris stratégia szerepel. A GKI szakmai igazgatója szerint az euró sikeres bevezetésének kulcsa az lesz, hogy Magyarország versenyképes gazdasággal és megfelelően megválasztott átváltási árfolyammal érkezzen meg a közös valuta rendszerébe. Kolozsi Pál Péterrel Kecső Richárd beszélgetett.
1: Az elemzésük szerint a befektetők már egy viszonylag gyors, illetőleg problémamentes magyar euró csatlakozást áraznak, de miből lehet ezt pontosan kiolvasni a piacokon?
2: A kiinduló pontja az elemzésünknek az volt, hogy Magyarország egyértelműen elkötelezte magát az euró bevezetése mellett, sőt azt is egyértelművé tette, hogy 2030-ig szeretné teljesíteni a bevezetéshez szükséges feltételeket. Onnan lehet látni, hogy a piac ezt a narratívát elfogadta, vagy megelőgezte ezt a bizalmat, ami a magyar euró csatlakozásnak szól. Hogyha megnézzük a magyar pénzpiaci jegyzéseket, különösen az állampapírpiaci hozamokat, akkor azt lehet látni, hogy egy jelentős csökkenés történt Magyarországon ebben a tekintetben, különösen egy a tavaszi időszakot követően, ami egyértelműen azt mutatja, hogy befektetők elkezdték azt árazni, hogy pár éven belül, 5-10 éven belül mindenképp euró fogja fölváltani a forintot.
1: Mennyire előlegezi meg a piac így a gazdaságpolitika sikerét? Mi történne mondjuk a hozamokkal, illetve a forinttal, hogyha a következő években kiderülne, hogy ezek a Maastrichti kritériumok teljesítése mégsem halad a várt ütemben?
2: Ha ránézünk a jegyzésekre, akkor azt látjuk, hogy jóval lejjebb vannak a mostani hozamszintek, mint ahol voltak mondjuk az év első hónapjaiban, különösen márciusban, hogy akkor körülbelül mondjuk a 10 éves magyar hozam a szint az 7,5%-on állt. Ugye a mostani jegyzések azok 5-össel kezdődnek, a nemzetközi körülmények miatt ugye már volt egy növekedés az utóbbi hetekben, de mi bőven lejjebb vagyunk, mint ahol lehetett látni ezeket a szinteket pár hónappal korábban. Nyilván ez arra utal, hogy a piac nagyon hisz ebben a magyar euró történetben, hogy így fogalmazzak. Természetes, hogyha megváltozna a narratíva, akkor ezt érvényesítenék a befektetők az árazásaikban. Tehát az biztos, hogy egy jelentős kockázat ebből a megelőlegezett bizalomból adódó, hogyha letérne Magyarországról a pályáról, annak nyilvánvalóan lennének következményei a hozamokra, megemelkednének a hozamok, vagy meggyengülne az árfolyam, tehát biztos, hogy lenne pénzügyi következménye.
1: Nagyon sokszor úgy beszélünk erről az egész euróbevezetési történetről, mint hogyha ennek az öt feltételnek a kipipálása után gyakorlatilag egyből készen is lennénk, de önmagában ez, ha jól tudom, nem is elegendő, de miért is nem elegendő ezeknek a teljesítése? Mi van még a háttérben?
2: Igen, az euróbevezetésnek vannak ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumai, 5 darab ilyen kritérium van, ezek alapvetően arról szólnak, hogy a pénzügyi helyzete az országnak, amíg csatlakozni akar az eurozónához, az rendben legyen. Ebből az 5-ből per pillanat Magyarország egyet teljesít, az inflációs kritériumot, 4-et nem, és pont ez érdekessége különben a mostani helyzetnek, hogy ennek ellenére nagy a bizalom a gazdaságpolitika elköteleződésével kapcsolatban. Ugye mi azt állítjuk az elemzésünkben, amire ön is utalt a kérdésében, hogy valójában ahhoz, hogy sikeres legyen a magyar eurócsatlakozás, többre van szükség, mint hogy a pénzügyi mutatóinkat rendbe tegyük. De röviden úgy lehetne megfogalmazni, nem csak a pénzügyi helyzetünket kell rendbe tenni, hanem általában az egész magyar gazdaságnak rendbe kell lenni annak érdekében, hogy sikeresen tudjunk az eurozónához csatlakozni.
1: Mi a legnagyobb kockázata a magyar euróbevezetésnek?
2: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4-5 terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország beszeretné vezetni az eurót.
1: Itt az egyik talán legnehezebb kérdés, ugye maga a költségvetés. Hogyan lehet leszorítani egyszerre a hiányt, miközben így a védelemre, a zöld átállásra, oktatásra, illetve egészségügyre is több forrása lenne szükség?
2: Az egyik fontos kérdése valóban az elemzésünknek, hogy hogyan lehet megfelelő módon ezt a fajta hiánycsökkentést elvégezni. Az idei évre várt hiányszám az a GDP 7,5%-a, ami egy kifejezetten magas érték, különösen akkor, ha tudjuk, hogy a feltétele az euróbevezetésnek az az, hogy ez a szám ez 3% legyen 2030-ra. Tehát egy jelentős hiánycsökkentést kell végrehajtani. Itt elveket már ismertetett a kormányzat, hogy milyen típusú kiadásokhoz szeretne hozzányúlni, illetve azt az elvet is egyértelművé tette, hogy nem szeretné, hogy a növekedés kárára menjen ez a fajta konszolidáció. De nyilván a fő kérdés az lesz, hogy ezt struktúrájában hogyan tudja a költségvetés úgy megvalósítani, amit ön is említett a kérdésében, hogy azok a fontos területek, amire költeni kell, mert bizonyos dolgokra kell költeni, azok ne sérüljenek.
1: Nézzük még egy kicsit

0: A másik oldalt, mi történik azután, miután bevezetésre került az euró? Mert ugye azért ez is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy teljesítjük a feltételeket, és akkor bevezetik, hanem mi lesz utána?
1: Valóban ez egy fontos kérdés. Jelenleg ugye azt tudjuk, hogy az, hogy mi fog utána történni, az nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy hogy fogunk oda megérkezni. Ugye pont erről szól az elemzésünk, hogy ahhoz, hogy valóban sikeres legyen az euróbevezetés, értve ez alatt, hogy az euróbevezetése után is jó eredményeket tudjon produkálni a magyar gazdaság, az kell, hogy a teljes magyar gazdaság valamilyen szinten átalakuljon, vagy alkalmazkodjon ez az új helyzethez. Tehát a legfontosabb dolog az az, hogy jól kell megérkezni az euróbevezetéshez, versenyképes gazdasággal kell megérkezni, olyan gazdasággal, ahol a munkaerőpiactól kezdve az oktatáson át az egészségügyig bezárólag minden úgy rendben van, mert különben egy olyan helyzetben lennénk, hogy bevezetünk egy közös európai pénzt, ezzel feladjuk a saját monetáris politikai önállóságunkat, tehát egy rigidebb rendszer érkezünk meg, miközben a strukturális problémáink még megvannak. Tehát nyilván az a fontos, hogy úgy érkezzünk meg, hogy ne utána kelljen már kezelni problémákat, hanem lehetőleg előtte.
0: De az euróbevezetés kapcsán egy érdekes kérdés maga az átváltási árfolyam is, mert ugye most azért egy euró nagyjából 365 forint környékén van. Nyilván azért arra is figyelni kéne, hogy milyen árfolyamon rögzítik a véglegesen a valutát az euróhoz.
1: Hát ez egy nagy kérdés természetesen, hisz ha egyszer rögzítjük az árfolyamot, akkor avval az árfolyammal együtt kell élnünk, tehát nyilvánvalóan fontos, hogy hogyan fogunk megérkezni. Nehéz megmondani pontosan egy értéket erre, hisz különböző szempontok, különböző árfolyamok mellett szólnak. Nyilván a gazdaságpolitikának, meg a monetáris politikának, illetve a kormányzati politikát is meg kell találni azt az egyensúlyi árfolyamot, ami a leginkább alkalmas lesz arra, hogy a későbbiekben a magyar gazdaság sikeres legyen, hisz nyilvánvalóan ez a végső cél. Hogy ez pontosan hol van, mondom, azt nehéz megmondani, az biztos, hogy ebben a tekintetben fontos az időfaktor, tehát a következő évek egyik fő kérdése az lesz, hogy hol fogjuk megtalálni ezt az egyensúlyi árfolyamot.
0: Nézzük meg lakossági szempontból is ezt a kérdést. Mit érezne meg először egy átlagos magyar háztartás az euró bevezetéséből?
1: Hát nyilván vannak olyan egyszerű dolgok, amik, hogy mondjam, nagyon hétköznapiak. Tehát nyilván az, hogy az ember benyúl majd a pénztárcájába, és egy másik fajta bankjegyet fogod találni, az egy nagyon egyértelmű következménye lesz majd az euró csatlakozásnak. Ugye a gazdasági értelemben megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon azon múlik majd az, hogy pontosan milyen hatásai lesznek az euró bevezetésének, hogy hogyan érkezünk meg. Lehet jól megérkezni, ugyanis az eurozónában is lehet kevésbé jól megérkezni. Nyilván az a cél, hogy mi úgy érkezünk meg, hogy a negatív hatások, amik esetlegesen következhetnek egy euró bevezetés után, utána azok minimálisak legyenek, és azok a pozitívumok, amiket meg nem érünk a csatlakozástól, azok minden jelentősebbek. Nehéz most, mondom, erre konkrétan válaszolni. Fontos az, hogy jól érkezzünk meg, és a mi elemzésünk pont erről szólt.
2: Kolozsi Pál Pétert, a GKI szakmai igazgatóját hallották. Jelenleg az euró 366 forint 70 fillér, a dollár 323,70, a svájci frank pedig 387 forint 80 filléren jár. Az éjjeli hajnali órák fejleménye, hogy Oroszország több hullámban rakétákkal, drónokkal támadta a Kijevet, Ukrajna fővárosát, a településen számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek, és hát vannak halálos áldozatok is, eddig két ember haláláról tudni. A városban probléma van a vízellátással és az áramellátással is, részletesebb beszámoló majd később várható. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Otthonunk Európa. Aktuális információk csütörtökönként a 8 órai hírek után a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a villamospályák karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossínekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Beszámolunk majd természetesen a legfrissebb belföldi fejleményekről, mint ahogy a mesterséges intelligenciáról is lesz szó, főleg az Egyesült Államokban egyre nagyobb vihart kavarnak. Hát egyrészt a nyilatkozatok, másrészt pedig az, hogy azért egyre másra jönnek a figyelmeztető jelek, hogy ez a technológia, finoman fogalmazva, sem a legbiztonságosabb, még a fejlesztők is elismerik, hogy igazából nem mindig tudják, hogy merre haladnak. Erről is lesz majd szó a 7 órai hír összefoglaló után, de mindenek előtt az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Politikai és kulturpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése alapján ellene, illetve kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alapügyében.
3: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs minisztere Hír TV-nek még hétfőn adott interjúban kijelentette. A teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott projekt kulturális program volt. Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette. Politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van, az egyik egy kulturpolitikai harc, a másik egy nagy politikai leszámolás.
2: Fizetésemelésért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, miközben folytatottak a középiskolákban az erőforrás és tanárhiány miatti tiltakozó akciók.
3: A francia rendőrség szerint országszerte több mint 200 000 vonultak az utcára több nagyvárosban, közülük 70 000 Párizsban, 30 000 Marseille-ben. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják a közalkalmazottak életszínvonalának csökkenését, amelynek okaként az inflációt és a bérindex befagyasztását jelölték meg. A tüntetésekkel párhuzamosan folytatódtak a középiskolák egy részében egy hete kezdődött iskolafoglalási akciók. A 3700 állami fenntartású középiskola közül mintegy 400-ban voltak megmozdulások. A nap folyamán 440 demonstrálót állított elő a rendőrség erőszak miatt. A kormánytagok ezt elítélték, és a szításával a radikális baloldalt vádolják. Az iskola elfoglalások az elmúlt két napban helyenként összetűzésekhez vezettek a rendőrökkel, máshol rongálások vagy petárdázások voltak.
2: Az Egyesült Államok újabb szankciókat rendelt el Iránt támogató magán és jogi személyekkel szemben.
3: A kínai, hongkongi, szaudi, pakisztáni és törökországi illetőségű cégek, illetve magánszemélyek Egyesült Államokban található vagyonát zárolták, illetve megtiltották a velük folytatott gazdasági kapcsolatokat. Az érintetteket azzal gyanúsítja Washington, hogy fegyveralkatrészeket szereztek be a teheráni védelmi minisztérium számára. Az Egyesült Államok az utóbbi időben már többször is fellépett Irán támogatói ellen. Szankciókat vezettek be Oroszország második legnagyobb bankja, a VTB Bank, valamint a török Golden Global Bank ellen.
2: Lezuhant egy Tu-95-ös hadászati bombázó gyakorló repülés során Oroszország Amuri régiójában.
3: Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyvereket nem szállított, és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagja életét vesztette, az egy túlélőt kórházba szállították. A Tu-95 a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép a világon.
2: Mindeközben hajnalban súlyos légitámadás érte Kijevet, eddig 2 halottról tudni, de rakéták, illetve drónok csapódtak be Obolonsz-Vjatosin negyedekben is, és hát úgy tűnik, hogy a városban, Kijevben jelenleg probléma van a vízellátással és az áramellátással is. Mindeközben átmenetileg ismét leállították a forgalmat reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszov repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt. A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek meg. Arról egyelőre nincs hír, hogy volt-e esetlegesen légtérsértés, akár Lengyelországban, akár más NATO vagy Európai Uniós tagállamban a légitámadás alkalmával.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.
3: A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal esett 43.800 forintig. A Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 6%-kal 12.330 forintig csökkent.
2: Némiképpen gyengül a forint, most 366 forint 70 fillére az euró árfolyama. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
3: London és Párizs 0,5%-kal, Madrid 4%-kal csökkent, Frankfurt és Milánó 1%-kal erősödött.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 3%-kal csökkent, az S&P 500-as 2%, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
2: Az OpenAI biztonsági aggályok miatt visszatartotta új GPT 6.1 Astra modelljét.
3: A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e. Még az is előfordulhat, hogy egy működő modellt éppen a képességei miatt nem adnak ki mindenkinek. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Internet Biztonság Napja alapítóját hallják.
4: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosította arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
2: Közös vállalatot hoz létre a Dunahaus Group, a Remax németországi képviselete, hogy a német piacon elérhetővé tegyék a Creditpass pénzügyi közvetítői modelljét.
3: Az újonnan alapított német cégben a Dunahaus 70, a Remax pedig 30%-os tulajdonrészsel rendelkezik majd.
2: A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól idehaza.
3: A NIT Hungary ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét főleg az üzemanyagárak és az euró árfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. A fuvarozói érdekképviseletek egyelőre nem szerveznek demonstrációkat, de ha nem lesznek megfelelő intézkedések, lépni fognak. Lajkó Ferencet hallják.
5: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, hol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy hogy segítséget számukra, hogyha tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy a 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
2: A 19. Nemzeti Vágta október 3-án és 4-én várja a közönséget Szilvásváradon, immár 4. alkalommal a Lipicai Lovasközpontban.
3: A rendezvényen több mint 100 ló és lovas szerepel, miközben a Nemzeti Vágta futamaiban 60 település képviselői indulnak, akik elővágtákon keresztül szerezték meg a részvételi jogot. A verseny összdíjazása meghaladja a 14 millió forintot, a győztes csak nem 6 millió forintot vihet haza. Szotyori Nagy Kristófot, a Vágta versenyigazgatóját hallják, arról, hogy egy versenyzőnek mennyibe kerül maga a lovasport és a versenyre való felkészülés.
6: Az biztos, hogy a lovaknak a tartása, takarmányozása és az idő energia az komoly tétel. De általában azért az a jellemző, hogy városok, akik az adott településhez kötődnek, tartoznak az év elejétől, úgymond a szabadtéri szezon elejétől, úgy április-áprilistól kezdik meg a felkészülést, és a lovak tartása, a lovaknak a való foglalkozás is egy különböző tétel lehet. Azt mondom, az 50-től a 300 ezer forintig havonta ez belekerülhet.
7: Időjárás jelentés.
3: 1954-ben ezen a nevezetes napon szeptember 30-án bocsátották vízre az első atommeghajtású vízi járművet, méghozzá az amerikai Nautilus nevű tengeralattjárót, akit az akkori First Lady avatott fel, illetve hát bocsátott útjára természetesen a szokásos módon egy nagy-nagy pezsgős üveggel, és aztán ez a hajó sokáig volt az amerikai haditengerészet szolgálatában egy rendkívül megbízható konstrukciót alkottak az amerikai hadmérnökök. Alapvetően a mai időjárás, hát nem tudom, hogy tengeralattjározásra alkalmas lesz-e biztos, de mindenféle egyéb szabadidős tevékenységre igen. Legalábbis Budapesten és környéken felhőtlen, zavartalan napos időt várunk, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
7: Sporthírek a 94.2.
2: A világbajnok spanyol, illetve az angol válogatott is maga biztosan nyerte a labdarúgó nemzetek ligája második fordulójában. A spanyolok 4-1-re múlták fel a horvátokat, míg az angolok Prágában győzték le a cseheket 2-0-ra, akik a 28. perctől egyébként ember hátrányban játszottak. További mérkőzés eredmények: Szlovénia Észak-Macedónia 2-0, Skócia Svájc 0-3, San Marino Albánia 0-3, Finnország Fehér Oroszország 0-0, Szlovákia Kazaksztán 2-1, Moldova Feröer szigetek 1-1, Bulgária Észtország 0-0, Luxemburg Izland 0-3. A Veszprém 44-19-re győzte le a kuvaiti Burgán SC-t, az Egyiptomban zajló kézilabda klub világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnoki címvédő számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert két forduló után biztosította csoport győzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Aki a vonalban van, szervusz Miklós, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Nem tudom, hogy ki, hogy van a mesterséges intelligenciával. Amióta láttam a Netflix dokumentumfilmét, amiben nyilatkozott például Sam Altman, illetve más tech guru azzal kapcsolatban, hogy még ők sem tudják biztosan, hogy merre halad a technológiai fejlesztés. Néha nem tudják megmondani, hogy ez a világ legpusztítóbb dolga lesz-e, vagy az egyik leginkább az emberiség fejlődését segítő, vagy egyszerre mindkettő, mert hogy erre is van esély. Szóval azóta nagyon vegyes az érzéseim ezzel kapcsolatban. Mi történt most az Egyesült Államokban, amihez természetesen csatlakozott Donald Trump, mert ugye a nagy bulit nélkül nem lehet megtartani?
2: Hát abszolút mértékben egész odáig ment a dolog, hogy a Fehér Házban mindenféle csúcs találkozónak is minősíthető esemény zajlott, ahol a legnagyobb tech guruk jöttek össze, és az elnöki vezérlettel ünnepélyes keretek között, még miközben elfogyasztották ebédjeiket, még alá is írtak egy olyan dokumentumot, amely valójában arról szól, hogy ezek a nagy cégek vállalják, hogy saját maguk gondoskodnak arról, hogy a fejlesztéseik biztonságosak legyenek. És itt talán érdemes felsorolni, hogy valóban nem akárkikről van szó, hiszen a Google-tól Sundar Pichai, az Anthropic-tól a Dario Amodei, a Meta-tól maga Zuckerberg úr, az Nvidia-tól Jensen Huang, az OpenAI-tól Greg Brockman, aki a CEO, és az X-től pedig Elon Musk látta el kézjegyével ezt a dokumentumot, és az elnök tulajdonképpen megerősítette, hogy itt valójában nem a kormányzati ellenőrzés erősítéséről van szó, hanem kifejezetten azt szeretné, hogyha Amerika fantasztikus jövőbeli sikerei a cégek saját belátásán és saját biztonságos fejlesztésein múlnának, úgyhogy azok az aggályok, amelyek egyébként bizonyos esetekben pont az előbb említett nagy IT-guruktól származnak, azok Donald Trump füleig nem nagyon jutnak el. Természetesen ismét felhasználta az alkalmat arra, hogy elkezdje hangoztatni, hogy nem artificial intelligence-nek, hanem super intelligence-nek szeretné majd nevezni ezeket a fejlesztéseket itt a forradalmi korszakot mellesleg. Útjának indítottak valószínűleg előre tekintve a körülbelül egy hónap múlva esedékes törvényhozási választások felé útnak indítottak egy America.gov weboldalt, ami valójában egy komplex szolgáltatás, sok-sok ezer kormányzati hivatalos ügyfélszolgálati funkciót tömörítenek folyamatosan emögé az oldal mögé, tehát az útlevél ellenőrzésektől kezdve mindenféle ügyintézés, dokumentumok ügyintézése. Hát olyasmi, amivel mondjuk mi Magyarországon is már eléggé ismerősek vagyunk, ezt most eresztették útjára, és ez olyan korszakban történik, amikor a hivatalos vagy szakszerű felmérések szerint Donald Trump népszerűsége a mélyponton van, tehát rendkívül elégedetlenek vele nagyon sok felé az országban, és hát nyilván lehet számítani arra, hogy a következő egy hónapban egyre több ilyen propaganda művelet és akció következik be, annak reményében, hogy sikerül a saját oldalára fordítani majd a választások eredményét.
1: Említetted ezt az America.gov oldalt, ez egy mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati portál, ugye? Tehát azért említetted ezt a magyar dolgot, hogy nem olyan, mint az ügyfélkapu, de egy nagyon picit hasonlít rá.
2: Igen, igen, tehát funkcióit tekintve ilyesmit igyekszik szolgáltatni, már egy magasabb IT szintre emelve ezt az egészet. Egyúttal persze egy-két emberrel beszéltem csak gyorsan, hogy na mit szóltok hozzá, hogy van ilyen America.gov, már amerikaiakkal, és hát az volt a reakció, hogy hát nem tudom, hogy megbízunk-e benne, tehát hogy akarjuk-e megadni ott az adatainkat, és ott intézni a dolgainkat. Hát majd meglátjuk, de minden esetre ez elindult, és hát aztán kiderül nyilvánvalóan, hogy ezekben a szolgáltatásokban mennyire lehet megbízni. Gondolom, hogy ezt csak feltételezem, hogy ugye a cyber kémkedés időszakában majd más ilyen felek is, tehát a gyakran emlegetett Kína, Észak-Korea, Oroszország majd megfelelő figyelmet tanúsít ez iránt a tulajdonképpen minden amerikai állampolgár számára elindított szolgáltatás iránt, és próbálják lefölözni azt, amit onnan le lehet, ami nyilván a cyberbiztonság további erősödését, meg ezeknek a szakembereknek a fontosságát növeli majd.
1: Hát meglátjuk, hogy hogy alakul ez ott az Egyesült Államokban. Nálunk ugye, ami egy picikét hasonló, hát nyilván nem teljesen ugyanolyan, meg valószínűleg technológiai szintjét tekintve nem majdnem biztos, hogy kevesebb a mesterséges intelligencia mögötte, de a digitális állampolgárság egy kicsit talán hasonló, de az még nálunk egy picit gyerekcipőben jár. Amerikában nagyon-nagyon bíznak a gazdasági vezetők abban, hogy a mesterséges intelligencia, az erre kapaszkodó beruházás, fejlesztés, óriási összegek elköltése előbb-utóbb bejön, mert magában az alapgazdasági folyamatokban, mint hogyha most nem haladnának annyira jól. Bár még mindig jobban, mint Európa.
2: Hát ez egészen így, pontosan így van. Ugye a legutóbbi negyedéves GDP adatok is sokkal kevésbé voltak kedvezőek, mint ahogy azt eredetileg remélték, és a közvélemény számára is ugye az iráni háború óta tovább erősödő folyamatok, amelyeknek egy nagyon fontos eleme az, hogy az infláció az továbbra is jelentős, ugye az üzemanyagárak, ezen belül kifejezetten a dízel üzemanyagárak azok nagyon magasak, és ez abban a pillanatban keresztül hullámzik az egész gazdaságon, hiszen a teherforgalom, az közúti teherforgalom nagy része ugye dízel kamionokkal történik, aztán a mezőgazdaságban a munkagépek jelentős része dízel meghajtású, szóval nagyon-nagyon komoly dominó hatása van mindennek, és a dominó másik végén, dominósor másik végén a fogyasztói árak állnak, tehát ezt érzékelik az emberek, és valójában tényleg elégedetlenek az ilyen hivatalos több évtizede megjelenő kimutatások, felmérések alapján is úgy tűnik, hogy ez a helyzet, a legutóbb a Conference Board a szakemberek számára jól ismert mutatói, a fogyasztói bizalmi indexet hozták ki, és a szeptemberi az meredek zuhanást mutatott, tehát valójában itt mind a háttérben, mind az előbb említett okok, mind pedig azok a tulajdonképpen félelmek vagy aggályok, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó sok száz milliárdos befektetéseket övezik, itt ugye adatközpontokról, az ehhez kapcsolódó energia ellátó egységekről és társairól hozzátartozó infrastruktúráról van szó. Nagyon sok felé aggályokat keltenek ezek a folyamatok, és azt emlegetik sokan, hogy hát miközben az alapgazdaságban nem kedvezően zajlanak a legalábbis fogyasztói szinten a folyamatok, a közben hát itt röpködnek a dollár 100 milliárdok tervei, szóval mindenképpen, amit említettél, az a fajta bizonytalanság a gazdaságban benne van, és hát, mint tudjuk, a gazdaságban a legkevésbé kedvelt faktorok közé tartozik a bizonytalanság.
1: Csak így zárásként, hogy érzékeljük, 1000 milliárd dollár körülire tervezik emlékeim szerint jövőre már a mesterséges intelligencia fejlesztésekre való költést. Ez nem sokkal marad el az amerikai hadsereg teljes évi költségvetésétől, tehát ekkora brutális mennyiségű pénzről van szó. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
2: Minden jót mindenkinek!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a villamospályák karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkámán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkámán tér között Újbuda központ érintésével. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossínekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Nagykőrösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten például az orosz-ukrán háború egyrészt szörnyű, másrészt bizarr részleteivel a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alapügyében.
4: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs tárcavezető a Hír TV-nek még hétfőn adott interjújában kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt. Az összes támogatott program kulturális projekt volt. Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztették fel, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette. Politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van. Az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik egy nagy politikai leszámolás.
3: Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Jubin és Zsesov repülőterén a lengyel légierő harci tevékenysége miatt.
4: A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.
3: Mert hogy éjjel és hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, a fővárosban számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.
4: Egy raktár és több lakóház is megsemmisült, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
3: süket, vak és skizofrén katonákat is bevethet az orosz hadsereg.
4: Az úgynevezett D egészségügyi kategóriába sorolt visszafordíthatatlan súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket területvédelmi drónelhárító egységekben alkalmazná egy orosz politikus. A TASZ beszámolója szerint Jevgenyi Podubnyi azt mondta, ezek az önkéntesek nem tudnak a fronton szolgálni, tartaléknak sem használható, de nem szabad elutasítani őket, ha valóban erősnek érzik magukat és meg akarják védeni a hazájukat. Podubnyi korábban személyesen kérte Vlagyimir Putyin elnököt arra, hogy engedje be a D-osztályú önkénteseket az orosz haderőbe, és két hete el is kezdték a területvédelmi légvédelmi egységek feltöltését a kirívóan rossz egészségügyi állapotú önkéntesekkel.
3: Fizetésemelésért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, miközben folytatottak a középiskolában az erőforrás és tanárhiány miatt tiltakozó akciók.
4: A francia rendőrség szerint országszerte több mint 200 ezeren vonultak az utcára több nagyvárosban, 70 ezeren Párizsban, 30 ezeren Marseille-ben. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják a közalkalmazottak életszínvonalának csökkenését, amelynek okaként az inflációt és a bérindex befagyasztását jelölték meg. A tüntetésekkel párhuzamosan folytatódnak a középiskolák egy részében egy hete kezdődött iskolafoglalási akciók. A 3700 állami fenntartású középiskola közül mintegy 400-ban voltak megmozdulások. A nap folyamán 440 demonstrálót állítottak elő erőszak miatt. A kormánytagok elítélték az erőszakot, amelynek szításával a radikális baloldalt vádolják. Az iskolafoglalások az utóbbi két napban helyenként összetűzésekhez vezettek a rendőrökkel, máshol rongálások vagy petárdázások voltak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.
4: 3,4%-kal csökkent a MOL 5050 forintra, az OTP 7%-kal esett 43.800 forintig, a Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 6%-kal csökkent, és 12.330 forinton zárt.
3: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
4: London és Párizs 0,5%-kal, Madrid 4%-kal csökkent, Frankfurt és Milánó 1%-kal erősödött.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as 2/10, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
3: Több mint 10 millió dollár értékű kokain cseréltek Lisztre a Fidzsi-szigetek legfelsőbb bíróságán, ahol a kábítószert egy büntető eljárás bizonyítékaként őrizték.
4: Az ausztrál ABC összefoglalója szerint a Fidzsi hatóságok régóta súlyos belső korrupcióval küzdenek. Eddig ismeretlen tettesek összesen 32 kiló kokain cseréltek ki Lisztre, miközben korábban már 7 kiló eltűnt a bűnjelek közül. Így összesen 39 kg, akár 15 millió dollár értékű kábítószer sorsa ismeretlen jelenleg. A helyi rendőrség megerősítette, hogy a szakértői vizsgálatok alapján a bizonyítékként tárolt anyag teljes egészében eltűnt. A nyomozás azokra a tisztviselőkre összpontosít, akik a bírósági nyilvántartásban közvetlenül feleltek a bűnjelek kezeléséért. Az elkövetőt, aki korábban importálta az országba a kábítószert, közben szabadlábra helyezték, de később vissza kellett térnie a börtönbe.
3: Idehaza letették a balatoni kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon.
4: A Balatoni Hajózási ZRT közleménye szerint a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját. Modernizálják a mólókat és épületeket, az utakat, az utastájékoztatást, illetve a közműveket is. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek, és gyorsabbá válik az átkelés is.
0: Időjárás jelentés.
4: 1960-ban ezen a napon mutatták be a Frédi és Bénia, vagy a Két kőkorszaki szaki című rajzfilmet. Ez volt az első főműsor időben adott rajzfilm, és hát legendás szinkronhangok járultak hozzá a magyar változat elkészítéséhez is. Ugye ez volt az, ahol ilyen lábbal hajtott autókkal közlekedtek a polgárok. Hát ezt a lábbal hajtást most nem feltétlenül javasolnám, mert azért ehhez már hűvös lesz, de egy jó sétához mindenképpen jó lesz az idő, meg hát persze a munkához és az iskolához is. 23 és 27 fok közötti csúcsokra számíthatunk felhőtlen, zavartalanul napos időre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy már nem ugye a monetáris lazítás, hanem a szigorítás kerül előtérbe az Egyesült Államokban, és hát ha nézzük az inflációs adatokat, pláne azt, hogy mondjuk a kőolaj tekintetében az elmúlt időszakban mi történt, akkor valószínűleg még mindig az inflációs dolgok miatt a monetáris szigorítás lehet előtérben, de ez mennyire érződik az aranypiacán? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát sajnos nagyon is érződik az aranypiacán, éppen emiatt söpört is végig az aranypiacán a hét elején egy kisebb eladási hullám. A spot jegyzés közel 4%-ot esett hétfőn, majdnem 4100 dollárig, ami egy több hetes mélypontot jelent a grafikonon. Azóta visszább kapaszkodott az árfolyam 4170 dollárig most ebben a pillanatban, de ez a visszaemelkedés egyelőre nem több egy technikai természetű visszapattanásnál a nagyobb esést követően. Az augusztusi fellángolás, amit augusztusban láttunk, annak tükrében, vagy hát mindezek tükrében ez az augusztusi fellángolás most arra már csak egy szalmalángnak tűnik. Most rövid távon borús a hangulat, és borúsabbak a kilátások, miután elesett 4300 dollárnál azért egy fontos technikai támaszszint, és ez alapján most a legvalószínűbb forgatókönyv mégiscsak az, hogy a következő technikai támaszig 4000 dollárig csoroghat vissza a jegyzés a következő időszakban. 4000 dollár környéke megint egy nagyon fontos mérföldkő lehet. Ha legkésőbb ott nem érkeznek vevők a piacra, akkor hát tényleg ínséges idők következhetnek az aranypiacon, mert akkor 3500 dollárig nem látszik fogódzó, amiben technikailag megkapaszkodhatna az árfolyam. És egyértelműen az elromlott hangulat okozója az amerikai kamatvárakozások újabb drasztikus átárazódása. A szeptemberi 25 bázispontos fedemelés után a piaci szereplők egyre határozottabban arra számítanak, hogy a monetáris szigorítás már októberben folytatódhat tovább, és decemberben jöhet akár egy még további, egy harmadik kamatemelés is. Ennek következtében meredeken

0: egy amerikai állampapírnál például annál nagyobb az aranytartásának úgynevezett alternatív költsége. Ráadásul a magasabb hozamok a dollárt is erősítik, ami újabb ellenszelet jelent a dollárban jegyzett aranyár számára.
1: Aki most aranyat vásárol, vagy abban gondolkodik, az mindenképpen akkor úgy kalkuláljon vele, hogy ez tényleg a tartalék tartaléka? Tehát, hogy ez most nem befektetés, hanem inkább egyfajta biztonsági játék?
0: Hát azt gondolom, hogy azért abban változás nincsen, hogy hosszú távon az arany mindenképpen egy fontos pillére egy diverzifikált befektetési portfóliónak. Érdemes a befektetésekkel több lábon állni. Az arany alapvetően mindig is egy vésztartalék volt, de ez a vésztartalék szerep az utóbbi éveknek a mindenféle válságai közepette jobban felértékelődött, mint ahogy talán korábban sokan tekintettek rá. Úgyhogy ennyiből az arany változatlanul azt gondolom, hogy egy fontos stabilizáló szerepet tölt be egy portfólión belül, mert jellemzően az arany értékelése nem korrelál a részvénypiacok vagy egyéb piacoknak a mozgásaival, úgyhogy ezek a rövid távú árfolyam esések vagy korrekciók egy nagyobb emelkedést követően, mert azért azt ne felejtsük el, hogy az arany árfolyama jelentősen emelkedett az utóbbi években, 200%-ot, tehát ahhoz képest visszább jön 30%-ot, ez nem egy akkora dráma, de hát ez egy megnövekedett volatilitás, ami nyilván annak, aki rosszabb időpontban szállt be, most egy fájó veszteség, de azért ebből a gödörből úgy gondolom, hogy kimászik az arany, és a hosszú távú stratégiai szerepét nem változtatnak ezek a mostani korrekciók.
1: Megállíthatatlanul közeleg az év vége, ami nekünk majd nyilván a karácsonyi szezonra való felkészülést jelenti, a világ más táján viszont akár mondjuk házasságkötési szezont is. Indiában ez érződött esetleg jelentősebb aranyvásárlásokban?
0: Hát egyelőre nem. Valóban Indiában most kezdődik a házasságkötési szezon, szeptember végén a monszun időszak lezárultával. Ilyenkor ott hagyományosan rengeteg ékszert vásárolnak, a mennyasszonyi ékszerek önmagukban az indiai ékszerpiacnak a felét jelentik. Indiában az ékszer, az arany az nem csak egy dísztárgy, már hagyományosan évtizedek óta, nem csak az esküvők vallási ünnepeknek egy jelképe és egy velejárója, hanem a családi vagyon átadásnak is egy évszázados kelléke. Hát most ez a magas aranyár, ahol azért van az árfolyam, ahhoz képest is még, hogy egy korrekciót láttunk az idei év folyamán, jelentősebb korrekciót az aranyárazásában. Azért ez a magas aranyár visszafogja az indiai keresletet, még ezt a nagyon erős indiai hagyományt is kikezdi. Vásárlók egyre gyakrabban választanak könnyebb, alacsonyabb karátszámú vagy kövekkel díszített ékszereket a korábban megszokott súlyos aranynyakláncok és karkötők helyett. Hát ez a változás nem azt jelenti azért, hogy az indiaiak hátat fordítanának az aranynak. Éppen ellenkezőleg az arany iránti érdeklődés azért továbbra is erős, csak átalakul a vásárlás módja. Éppen a napokban jelent meg az Arany Világtanácsnak, amely egy piaci elemző szervezet, egy értékelés, egy elemzése az indiai ékszerpiacról, és azt állapították meg, hogy a magas aranyár visszafogja ugyan az év közbeni ékszervásárlásokat. Az esküvőkhöz tartozó, vagy ahhoz kötődő kereslet egyelőre még tartja magát, de a vásárlók azon túl, hogy a kisebb és könnyebb ékszereket keresik, élnek azzal a lehetőséggel, hogy a régi ékszereiket cserélik be újra, és sokkal tudatosabban hasonlítják össze az árakat, fizetési feltételeket, mint korábban, és az ékszerek mellett egyre népszerűbbek Indiában is az aranyba fektető befektetési alapok. Az aranyékszer mindig is töltött be befektetési szerepet a Indiában, de a 21. században az ékszer, mint dísztárgy és státuszszimbólum illetve a befektetési cél, ez a kettő kezd külön válni, ezt állapítja meg ez a kutatás. Egyébként hát az augusztusi aranyimport Indiában

0: majdnem, hát sőt, több mint 50%-kal zuhant a korábbi évekhez viszonyítva, úgyhogy azért ez most egy nehéz helyzet a Indiában a magas aranyár miatt.
1: Schmidt Kelment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
0: Köszönöm én is, viszont hallásra.
2: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Ma van a magyar népmese napja. A dátum Benedek Elek születésnapjához kötődik, aki a magyar gyermekirodalom és mesegyűjtés egyik legfontosabb alakja volt. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a népmesék értékére, és arra, hogy ezek a történetek nem csak a múlt emlékei, hanem ma is élő kulturális örökséget jelentenek. A népmesék nemzetékeken át adtak tovább tudást, erkölcsi tanulságokat, humort, bátorságot és reményt. A magyar népmesék világa különleges, királyfiak, szegény legények, tündérek, sárkányok, próbák és varázslatok segítségével beszélnek nagyon is emberi kérdésekről. Arról, hogyan lehet helytállni nehéz helyzetekben, hogyan győzhet a leleményesség, és miért fontos a jóság, az igazságosság és a kitartás. A magyar népmese napján országszerte könyvtárak, iskolák, óvodák, művelődési házak és mesemondók szerveznek programokat. A cél, hogy minél több gyermek és felnőtt találkozzon ezekkel a történetekkel, akár felolvasáson, akár élő szavas mesemondáson keresztül.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Hermina úttól, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Rákóczi hídon Budára, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 15 óra 30 perctől 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsy Mihály utcát lezárják, a Podmanicki utca és a Szondi utca között rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsy Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Folytatjuk természetesen a beszámolót a friss piaci fejleményekről, de előtte egy rövid devizapiaci körkép. 366 forint 20 filléren az euró, a dollár 322 forint 80, a svájci frank 387,20, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1343. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemeltem például a belpolitikaiakkal, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alapügyében.
9: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek még hétfőn adott interjújában kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott projekt kulturális program volt. Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette, politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van, az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás.
8: A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól. A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét főként az üzemanyagárak és az euró árfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. A fuvarozói érdekképviseletek egyelőre nem szerveznek demonstrációkat, de ha nem lesznek megfelelő intézkedések, akkor lépni fognak. Lajkó Ferencet hallják.
10: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, ahol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy hogy segítséget számukra, hogyha tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy a 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
8: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait.
9: A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Az új jogszabály meghatározza, mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a BV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározott autói.
8: Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Jobbin és Zsesov repülőterén a lengyel légierő harci tevékenysége miatt.
9: A lengyelek tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.
8: Az éjjel és hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Az ukrán fővárosban számos épület oltásán dolgoznak még a tűzoltók, sokan megsérültek.
9: Egy raktár és több lakóház is megsemmisült, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
8: Süket, vak és skizofrén katonákat is bevethet az orosz hadsereg.
9: Az úgynevezett D egészségügyi kategóriába sorolt, vagyis visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket területvédelmi drónelhárító egységekben alkalmazná egy orosz politikus. A TASZ beszámolója alapján Jevgenyi Podubnyi azt mondta, ezek az önkéntesek nem tudnak a fronton szolgálni, illetve tartaléknak sem használhatók, de nem szabad elutasítani őket, és ha valóban erősnek érzik magukat, akkor meg tudják védeni a hazájukat. Podubnyi korábban személyesen kérte Vlagyimir Putyin elnököt arra, engedje be a D-egészségügyi osztályú önkénteseket az orosz haderőbe, és két hete el is kezdték a területi légvédelmi egységek feltöltését a kirívóan rossz egészségügyi állapotú önkéntesekkel. És egy hír Londonból, kevésbé tartozik ide, de annál fontosabb, Andy Burnham, brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és szerinte a lehetőségek között szerepel az újpoli brit EU csatlakozás is.
8: Nézzük akkor a font árfolyamát, hogy erre a nyilatkozatra mennyire mozdult meg. Hát a forinttal szemben kismértében gyengül, de például az euró ellenében inkább erősödik. 0,8561 az euró angol font, a dollár font árfolyama pedig jelen pillanatban mindjárt mondom, szóval a font dollár 1,3256, úgy tűnik, hogy nincs jelentős mozgás a font piacán jelenleg. 50,1 ponttal emelkedett ebben a hónapban a kínai hivatalos feldolgozóipari beszerzési menedzserindex.
9: A mutató három hónap után először került ismét az 50 pontos határ fölé, vagyis a növekedést jelző tartományba. Az adat megfelelt a várakozásoknak, szakértők szerint erősíti a reményt, hogy a második negyedéves gyengébb teljesítmény után a kínai gazdaság újra élénkülni fog.
0: Tőzsde hírek.
8: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán Nikkei 2,1%-kal ugrott meg 66.879 ponton, Hongkong 1%-kal erősödik Shanghai 4%-del, az indiai tőzsde 1%-os pluszban, a dél-koreai 2%-os mínuszban, Szingapur szintén 2%-kal gyengül. Idehaza Budapest értéktőzsde részvényindex a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.
9: A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal esett 43.800 forintig, a Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 6%-kal csökkent, és 12.330 forinton zárt.
8: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
9: London és Párizs 0,5%-kal, Madrid 4%-kal csökkent, Frankfurt és Milánó 1%-kal erősödött.
8: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A Dow Jones 3%-kal csökkent, az S&P 500-as 2%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
8: Minden ötödik ellenőrzésnél találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a nyári Balaton környéki akcióik során.
9: A leggyakoribb problémák között a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt. A nyári időszakban a NAV operatív adó ellenőrei összehangoltan vizsgálták a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat és szolgáltatásokat, szolgáltatókat a rendezvényeken és vendéglátóhelyeken egyaránt.
8: Az OpenAI biztonsági aggályok miatt visszatartotta új GPT 6.1 Astra modelljét. A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e.
9: Még az is előfordulhat, hogy egy működő modellt éppen a képességei miatt nem adnak ki mindenkinek. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Internet Biztonság Napja alapítóját hallják.
11: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosított arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
8: A 19. Nemzeti Vágta október 3-án és 4-én várja a közönséget Szilvásváradon, immár 4. alkalommal a Lipicai Lovasközpontban.
9: A rendezvényen több mint 100 ló és lovas szerepel, miközben a Nemzeti Vágta futamaiban 60 település képviselői indulnak, akik elővágtákon keresztül szerezték meg a részvételi jogot. A verseny összdíjazása meghaladja a 14 millió forintot, a győztes pedig csak nem 6 millió forintot vihet haza. Szotyori Nagy Kristófot, a Vágta versenyigazgatóját hallják arról, hogy egy versenyzőnek mennyibe kerül a lovasport és a versenyre való felkészülés.
12: Az biztos, hogy a lovaknak a tartása, takarmányozása és az idő energia az komoly tétel. De általában azért az a jellemző, hogy városok, akik az adott településhez kötődnek, tartoznak az év elejétől, úgymond a szabadtéri szezon elejétől, úgy április-áprilistól kezdik meg a felkészülést, és a lovak tartása, a lovaknak a való foglalkozás is egy különböző tétel lehet. Azt mondom, az 50-től a 300.000 forintig havonta ez belekerülhet.
0: Időjárás jelentés.
9: Van ez az Amadeus című film, amiben hát igazából Wolfgang Amadeus Mozart életét próbálják bemutatni kisebb-nagyobb tárgyi és történeti tévedésekkel, de ezzel együtt rendkívül szórakoztató, és hát benne van a Salieri-vel folytatott konfliktusa is. Ez mindez csak arra jutott eszembe, hogy van benne egy olyan jelenet, ahol a felesége meglátja a Varázsfúvola című operájának a szövegkönyvét, részleteit, stb. És azt mondja, hogy Wolfi, mi ez a marhaság, hogy beszélő állatok, meg nem tudom, ugráló nyúl, meg ilyesmi. Na hát a varázsfúval a Mozartnak talán a legismertebb, de mindenképpen legnépszerűbb operája. Az első bemutatója 1791-ben ezen a napon szeptember 30-án volt a Császárvárosban, Bécsben. A szövegkönyvíró pedig Emanuel Schikaneder volt, az ő színházában történt ez a bizonyos bemutató. Egyébként a Császárvárosban a miénknél egy kicsit szerényebb időjárás várható, mármint hőmérsékleti értékek szempontjából 18 és 20 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott tartózkodók. Mi nálunk Budapesten 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, felhőtlen, zavartalanul napos időnk lesz.
0: Sporthírek a 94.2.
8: A világbajnok spanyol, illetve az angol válogatott is maga biztosan nyerte a labdarúgó nemzetek ligája második fordulójában. A spanyolok 4-1-re múlták fel a horvátokat, míg az angolok Prágában győzték le a cseheket 2-0-ra, akik a 28. perctől egyébként ember hátrányban játszottak. További mérkőzés eredmények: Szlovénia Észak-Macedónia 2-0, Skócia Svájc 0-3, San Marino Albánia 0-3, Finnország Fehér Oroszország 0-0, Szlovákia Kazaksztán 2-1, Moldova Feröer szigetek 1-1, Bulgária Észtország 0-0, Luxemburg Izland 0-3. A Veszprém 44-19-re győzte le a kuvaiti Burgán SC-t az Egyiptomban zajló kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnoki címvédő számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert két forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
8: 8 óra 12 perc van, jó reggelt kívánok! A 19. nemzeti vágta október 3-án és 4-én várja a közönséget Szilvásváradon, immár 4. alkalommal a Lipicai Lovasközpontban. A rendezvényen több mint 100 ló és lovas szerepel, miközben a nemzeti vágta futamaiban 60 település képviselői indulnak, akik elővágtákon keresztül szerezték meg a részvételi jogot. A vágta versenyigazgatója szerint ma már túlmutat a lovasporton mindez, közösségi eseményként a hazai és határon túli településeket, valamint a magyar lovas hagyományokat is összekapcsolja. A hétvégén a futamok mellett fogat vágta, huszárversenyek, történelmi lovas bemutatók és ménes hajtás is szerepel a programban. A verseny összdíjazása meghaladja 14 millió forintot, a győztes pedig csaknem 6 millió forintos díjban részesülhet. Szotyori Nagy Kristóffal, a vágta igazgatójával Kecső Rihárd beszélgetett.
13: Már a 19. nemzeti vágta következik most. Mennyit változott ez a rendezvény az első vágta óta, és ma mit jelent ez a magyar lovasport számára?
14: Én úgy fogalmaznék, hogy túlmutat a magyar lovasport életén. Eltér a lovas és lóversenyek világától a nemzeti vágta, itt települések versengenek, és az évek során kialakult, hogy nem csak Magyarország határain belül, hanem határon mint túl lévő települések is bekapcsolódtak a versengésekbe. Egy olyan közösségteremtő rendezvényé vált a nemzeti vágta, ami a lovas hagyományainkat ünnepli, de a lovon keresztül köti össze a múltat, a jelent és a jövőnket. És ezáltal tovább vinni, amit a múltunkban az őseink is kerestek. A jelenkorban talán a legnagyobb változás a helyszín, hiszen 15 alkalommal Budapest legszebb terén, ha így lehet mondani, a Hősök terén. Terveztük, rendeztük az eseményt, most már 4. alkalommal Szilvásváradon, a Lipicai stadionba, amely lovas szempontból egy főváros, és hát Magyarországnak egy olyan turisztikai látványossága, ami ott a Pükhegység lábánál egy egyedül álló hely. Itt tudjuk úgymond a közönséget fogadni, és itt tudjuk a lovakat, lovasokat és különböző show programokon keresztül bemutatni azt, ami a Nemzeti Vágta üzenete.
13: Idén is több mint 100 lovas érkezik majd Szilvesváradra. Mekkora verseny már azért is, hogy valaki egyáltalán eljusson magára a Nemzeti Vágtára?
14: Ugye a 100 lovas az úgy jön össze, hogy 60 település indul konkrétan a Nemzeti Vágta futamaiban. Elővágtákon keresztül, amik májustól szeptemberig rendeződnek, jutnak és lehet kvalifikálódni a településeknek. Tehát már egy futamon vagy futamokon túl vannak azok a résztvevők, akik oda jönnek, és hát egy másik nagy rész, amit talán nem is annyira lát a külvilág, de mégis a kezdetek óta vele van a Nemzeti Vágtáv mellett, megrendezzük a gyermekeknek a vágtát, amit huszárgyerek és kis huszárgyerek elnevezéssel tervezzük. Ez azt jelenti, hogy 10-13 éves és a 14-17 évesek póni lovakkal, különböző méretkorlátokkal ugyanúgy lovagolhatnak a Nemzeti Vágta pályán. Ez így volt a Hősök tere ovális pályán is, és így lesz most Szilvásváradon is. Így áll össze az, hogy 100 lovunk lesz, 100 párosunk lesz, 100 településünk lesz, és mindegyik már részt vett az elővágtákon, szerezte meg az indulási jogot, és így tudnak ezek a párosok starthoz állni most majd október 3-án és 4-én Szilvásváradon.
13: Mennyire lehet mondjuk már csak a sorsolásba következtetni arra, hogy mely futamok lehetnek mondjuk különösen erősebbek? Vagy legalábbis érdekesebbek.
14: Ez egy érdekes dolog, hiszen a sorsolás ugye az fortunak kegyeltjének kell lenni annak a párosnak, hogy esetleg kapjon olyan ellenfelet, amit könnyebben legyőz. Ugye 4-en vehetnek részt egy futamban, ez egy más lebonyolítási forma, mint a Hősök terén, ott 5-en és 6-an is volt, hogy részt vettek egy futamba. Itt a pálya adottságából 4 résztvevő lehet, ha a kis huszárokra van szó a Nemzeti Vágtáról. Mindenképpen hát a települések mögött a lovak és a lovasok azok, akik lehetnek. Az elmúlt évben Magyar Kanizsa nyert, talán idén nem őt kell legyőzni, Kecskemét, Decs, Őcsény volt, és hát ahogy mondtam, a vajdasági települések nagyon erős. Én nem bocsátkozok, hogy a 15 előfutamból melyik erős, melyik gyenge. Általában azért az a jellemző, hogy a gyengébbeknek gondoltabbak erősebbek lesznek, a biztos favoritok meg kicsit kevésbé tudnak teljesíteni. Ugye a start maga és a pálya jellege az azért kicsit boríthatja az előzetes esélylatolgatásokat, hiszen aki nem tud a pálya íveihez alkalmazkodva lovagolni, és nem olyan képzett lovon ül, és a versenynek a jellege kicsit megzavarja, az komoly hátrányba tud kerülni. Ez nem is egy rövid táv, nem is egy hosszú táv, azt kell mondjam, ez egy középtáv teljesítmény. Ugye az angol telivérlovak itt nem vehetnek részt, különböző magyar fajtájú lovak vannak nagyon nagy részben a futamban, de hát a lovasoknak a lélek jelenléte is rengeteget számít. Tehát nincs talán olyan favorit, és nincs egyértelmű futam, mert mindig is azt szoktam hangsúlyozni, és azt tudom most is mondani, hogy ez két élőlény közös teljesítményéből jön adott pillanatban. Én azt gondolom, hogy szombaton izgalmas előfutamok lesznek, szoros versenyek lesznek, vasárnap pedig délelőtt a középfutamok, utána kiderül majd ki lesz a döntő résztvevője. Ugye a döntő távja azért egy körrel több, mint az előfutamoké, ezért a kondicionális állapot lovaktól, lovasoktól szintén nagyon fontos lesz. Én is kíváncsian várom, hogy idén kinyeri majd a Nemzeti Vágtát.
13: Milyen programokra számíthatnak azok, akik a hétvégén kilátogatnak Szilvásváradra?
14: Maga a futamok mellett próbálunk egy forgószínpadot bemutatni, életre hívni, és folyamatosan cserélődnek a programok, amiknek a látványa az egy sebes gyorsasági események. Ugye jönnek a győri ördöglovasok, lesz a fogatvágta, a magyar Benhúr, lesz a vágtas ugorj hajcs, ahol díjugratók, négyes fogatok egy látványos sor versenyben vesznek részt, és hát a huszárság megjelenik megjelenése az itt is nagyon tükröződni fog, hiszen a hagyományőrző huszárverseny is egy látványos esemény lesz. Eztek különböző 48-49-es csatajelenetek, történelmi lovas felvonulás, visszakerült a sztárfutam is a programba, és hát a záró akkord az nem lehet most sem más, mint a ménes hajtás, ahol a szilvásváradi ménes nagy részben szürke lovai fognak szabadon körbevágtázni a pályán, amit csikósok fognak koordinálni. Ezek mindig látványos események, és azt gondolom, hogy szombaton déltől, ugye a hivatalos megnyitótól estig villanyfényben itt kiválóan lehet látni, és nagyon jó a stadionnak ez a lehetőség, adottsága, az atmoszféra megvan hozzá, és vasárnap 9:30-tól 17:45-ig folyamatosan programok lesznek, ami a közönség számára, én úgy gondolom, nagyon élvezhető lesz.
13: A verseny összdíjazása idén több mint 14 millió forint, a győztes pedig majdnem 6 millió forintot kap. Egy amatőr lovas versenynél mekkora jelentősége van mondjuk ennek a pénzének, és egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen versenyre maga a felkészülés?
14: Ugye a versenysportnak, a lovasportnak és a lósportnak a pénzdíja a fő motiváció, és hát az ügető versenyeken, a galoppversenyeken, vagy a díjugrató versenyeken a legmagasabb szinten magas díjazású versenyek vannak. Talán a más sporthoz, a golfhoz és mondjuk a teniszhez tudom ezt hasonlítani. Ugye maga a nemzeti vágtet, és ezt mindig hangsúlyozni szoktunk, amatőr lovas verseny, tehát azért olyan versenyzők nyerik ezek a pénzdíjakat, akik a lovasport más területén akár részt vesznek, de nem a legmagasabb szinten vannak. És nyilván egy motiváció erő, de ugye települések versengenek, és a nevező kapja a pénzdíjat. A nevező azt, hogy milyen megegyezésben van akár a lovassal, vagy a lótulajdonossal, annak különböző formája van. De mindenképpen egy motiváció a pénzdíj, és úgy gondolom, hogy van egy olyan jelentőség, ami a magát a rendezvényt még egy szegmensből vonzóbbá teszi. Mennyibe kerül a felkészülés? Hát ez egy érdekes dolog. Az biztos, hogy a lovaknak a tartása, takarmányozása és az idő, energia az komoly tétel. De általában azért az a jellemző, hogy városok, akik az adott településhez kötődnek, tartoznak az év elejétől, úgymond a szabadtéri szezon elejétől, úgy április-áprilistól kezdik meg a felkészülést, és a lovak tartása, a lovaknak a való foglalkozás is egy különböző tétel lehet, azt mondom, az 50-től a 300 ezer forintig havonta ez belekerülhet, de igazából ezek a résztvevő párosok egyébként is a lovas világban élnek, tehát ez nem egy plusz költség, csak ad egy motivációt, ad egy célt. A nemzeti vágtán egy ilyen nagy publikum előtt, egy ilyen ismert eseményen valaki győzni tud, vagy ott tud lenni a legjobbak között, vagy akár tud lovagolni egy ilyen impozáns helyen, és ez az anyagi ráfordítás talán azt gondolom háttérbe szorítja, és ad egy olyan motivációt, hogy ezek a résztvevő lovak-lovasok igazából nem tudnak egy ilyen színpadra lépni, és itt erre lehetőség van. Tehát motiváció a pénzdíj, és energiába pénzbe kerül is a felkészülés, de így a 19. vágt előtt azt gondolom, hogy nem ez szokott a hátránya lenni ennek. Mindenképpen egy egyedi és egy speciális dolog, tehát azért a lónak a gyorsasága az egy meghatározó dolog, hiszen képességet nem lehet adni a felkészüléssel, de a képességet ki lehet hozni a felkészüléssel.
8: Szotyori Nagy Kristófot, a Nemzeti Vágtal verseny igazgatóját hallották. 8 óra 24 perc van, 6 perc múlva a 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a mesterséges intelligencia fejlesztéséről és annak veszélyeiről lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
4: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, valamint a pesti alsórakparton a Lánc híd felé mindkét irányból. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móri Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, egy nagyon érdekes hírrel kezdünk, hogy Nagy-Britannia esetlegesen mit tervez. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság.
2: Ezt Andy Burnham brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak reggel. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette. A Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az Unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Burnham szerint a lehetőségek között szerepel az is, hogy az ország végigmegy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet.
9: A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozama komoly csökkenése jelez, ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből.
2: A 10 éves magyar hozam tavasszal még 7,5% körül járt, a mostani jegyzések viszont már 5% feletti szinten állnak, ami erősödő piaci bizalmat mutat az euró bevezetési pálya iránt. A GKI szakmai igazgatója szerint ugyanakkor van több kockázati tényező is, amely kihívást jelent. Kolozsi Pál Pétert hallják.
10: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4-5 terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország be szeretné vezetni az eurót.
9: Jelenleg az euróért 366 forint 20 fillért kell adni, a dollár 322 forint 90, a svájci frank pedig 387 forint 50 fillére jár. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Jubjin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő harci tevékenysége miatt.
2: A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történnek.
9: Az éjjel és hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Az ukrán fővárosban számos épületoltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.
2: Egy raktár és több lakóház is megsemmisült, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
9: Az OpenAI biztonsági aggályok miatt visszatartotta új GPT-6.1 Astra modelljét.
2: A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e. Még az is előfordulhat, hogy egy működő modellt éppen a képességei miatt nem adnak ki mindenkinek. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Internetbiztonság napja alapítóját hallják.
11: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje, nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosította arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
9: Friss információ, a Portfolio szemlézte a Forbes-ot, amely legújabb 100 fősre bővített listája alapján azt írja, hogy a leggazdagabb magyarok összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Bár a rangsort a legutóbb lezárt üzleti év adatai alapján állították össze, a kormányváltást követő elszámoltatási folyamatok és az új gazdasági környezet már most jelentős átrendeződést jeleznek a hazai üzleti életben. Ettől függetlenül egyelőre Mészáros Lőri és családja 1785,7 milliárd forintos vagyonával a listavezető, őt követi Csányi Sándor 649,7 milliárddal, majd Felcsúti Zsolt 587,6 milliárddal. A Volánbusz ügy miatt őrizetben lévő Jelinek Dániel a hetedik leggazdagabb továbbra is 314,1 milliárd forintos vagyonnal. Fizetésemelésért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, miközben folytatottak a középiskolákban az erőforrás és tanárhiány miatt tiltakozó akciók.
2: A francia rendőrség szerint országszerte több mint 200 ezeren vonultak az utcára több nagyvárosban, 70 ezeren Párizsban, 30 ezeren Marseille-ben. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják a közalkalmazottak életszínvonalának csökkenését, amelynek okaként az inflációt és a bérindex befagyasztását jelölték meg. A tüntetésekkel párhuzamosan folytatódtak a középiskolák egy részében egy hete kezdődött iskolafoglalási akciók. A 3700 állami fenntartású középiskola közül mintegy 400-ban voltak megmozdulások. A nap folyamán 440 demonstrálót állított elő a rendőrség erőszak miatt. Az iskolafoglalások az elmúlt két napban helyenként összetűzésekhez vezettek a rendőrökkel, máshol rongálások vagy petárdázások voltak.
9: Egyértelmű kötelezettségvállalásokat vár az UniCredittől a német kormány a munkahelyek megőrzésére és a Commerzbank németországi üzleti szerepének fenntartására.
2: A Reuters összefoglalója szerint közben az olasz bank egyre közelebb kerül a frankfurti pénzintézet feletti irányítás megszerzéséhez. A Commerzbank 13,3%-át tulajdonló német állam kulcsfontosságúnak tartja, hogy a bank továbbra is betöltse hagyományos szerepét a német kis- és középvállalkozások finanszírozásában. Az UniCredit már a Commerzbank részvényeinek csaknem felét megszerezte, ami a felügyeleti jóváhagyás megszerzése után gyakorlatilag többségi irányítást biztosít számára a közgyűlési döntések felett. A német kormány elvárásai között szerepel, hogy a Commerzbank tőzsdén jegyzett társaság maradjon, központja Frankfurtban működjön tovább, őrizze meg tőkebázisát a német középfelett vállalati szektor részére, illetve a stratégiai döntéseket továbbra is Németországban hozzák meg.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.
2: A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal esett 43800 forintig, a Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintig, a Richter 6%-kal csökkent 12330 forintra.
9: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában.
2: London és Párizs 0,5%-kal, Madrid 4%-kal csökkent, Frankfurt és Milánó 1%-kal erősödött.
9: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3%-kal csökkent, az S&P 500-os 2%, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
0: Időjárás jelentés.
2: 2008-ban ezen a napon adták át szeptember 30-án a Megyeri hidat, amely hát Észak-Pesten húzódik a Duna felett, és egyébként ugye Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Érdekesség, hogy a híd építése alatt ugye az akkori illetékes minisztérium indított egy internetes szavazást, hogy mi legyen a híd neve, és hát nagyon sokan szavaztak arról, hogy Chuck Norris híd legyen. De hát aztán utána győzött a józanész, mondhatjuk így, a akkori Földrajzi Népbizottság az egyik szavazó döntése, illetve levele alapján döntött a Megyeri híd elnevezésről, azóta is így hívják ezt az építményt, ami egyébként a maga nemében én azt gondolom, hogy nagyon szépnek mondható, különösen ilyen napos időben egészen impozáns. És ha már a napos idő szóba került, felhőkre nem kell számítani, esőre nem kell számítani, megélénkülő szélre annál inkább. A hőmérséklet kellemes lesz, 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
9: A mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban egyre komolyabban merül fel az úgynevezett egzisztenciális kockázat kérdése. A megkérdezett szakértő szerint a fejlett modellek már olyan előre nem tervezett képességeket is mutathatnak, amelyek működését a fejlesztők sem értik teljesen, és bizonyos feladatokban az embernél is hatékonyabbá válhatnak. A biztonsági tesztek ezért nem csak a modellek képességeit vizsgálják, hanem azt is, hogy hogyan viselkednek kényszerhelyzetben, megpróbálnak-e megkerülni korlátozásokat, illetve követik-e az emberi utasításokat. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatóval, az Internetbiztonság napja alapítójával Kecső Rihárd beszélgetett.
12: A mesterséges intelligencia világában most újra egyre több hír kerül az előtérbe, és nem biztos, hogy jó hírek, mert például most az Anthropic a saját tőzsdei dokumentumában írt már arról, hogy a fejlett mesterséges intelligencia akár egzisztenciális kockázatot is jelenthet az emberiség számára. Ezt mennyire kezeljük fenntartásokkal, vagy mennyire mondhatjuk azt, hogy ez egy helytálló dolog?
11: Nagyon régóta létezik ez a probléma, csak azt hiszem, hogy a biztonsági piacot is beleszámolva az emberek talán figyelmen kívül hagyták az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, vagy talán egy kicsit ilyen tudományos fantasztikum kategóriájába utalták. Nagyon sok éve, majdnem azt kell mondjam, hogy ezeknek a nyelvi modelleknek a megjelenése után röviddel már felvetődött az a kérdés, hogy ezeknek a képességei azok valahol elérnek-e egy határt, vagy sem. És hát azoknak a kutatóknak, akik egy kicsit távolabbra láttak, már akkor is az volt a véleményük, hogy ennek igazából nincsen határa, maximum esetleg valamilyen kapacitásbeli, erőforrásbeli határa lehet, viszont az egy pár év alatt kiderült, még ez talán azt is mondhatnám, hogy olyan 23-24 környékén, hogy kapacitásban is valószínűleg megvan hozzá a képesség. Arra akarok kiukadni, hogy egy kellően összetett neurális hálózat, ami egy ilyen mesterséges intelligencia mögött van, az egyrészt mutathat olyan képességeket, úgynevezett emergens képességeket, amire a kutatók sem számítanak, vagy azok, akik készítik. Ebből egyébként rengeteg hasznos képesség jelent már meg, tehát nagyon sok dolog ma azért működik, mert ezek a rendszerek képesek mégis olyan dolgokat csinálni, amire nem is kérték őket, illetve ha kellően összetett egy ilyen rendszer, akkor bizony gyorsabban, hatékonyabban tud végrehajtani emberi feladatokat. Tulajdonképpen erre találtuk ki, tehát nem meglepő, hogy amint a nagy cégek rámentek arra, hogy a programozást, vagyis a gépeknek a nyelvét a mesterséges intelligencia modellek megismerjék, és minél hatékonyabbak legyenek benne, akkor előbb-utóbb kitalálják azokat a feladatoknak a megoldását is, amit egyébként az emberek nem találtak ki, találnak sérülékenységeket rendszerekben, amiket az emberek nem találtak meg, és előbb-utóbb jobb minőségű, sőt, már most jobb minőségű programozói képességeket mutatnak föl, vagy jobb minőségű programokat készítenek, mint az emberek. Tehát, ha ezt valaki végig gondolja, akkor a következő lépések valóban lehetséges összeakadások, problémák az emberek akaratával.
12: Szakmai értelemben nézve, mit jelent már ez, hogy egzisztenciális kockázat?
11: Azt jelenti, hogy nagyon szép dolog az, hogy mi megpróbáljuk rákényszeríteni a különböző fejlesztő cégekre azt, lásd Európai Uniós törvény, hogy átlátható, elmagyarázható, transzparens rendszereket készítsenek, viszont ezeknek a neurális hálózatoknak a természetéből fakad, hogy matematikailag ugyan kellene értenünk, hogy mi zajlik bennük, de logikailag egyre kevésbé értjük. Vagyis az egzisztenciális veszély az abból is fakadhat, hogy miután nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mi zajlik ezekben a rendszerekben, de az eredményét látjuk, illetve úgy tűnik, hogy miután olyan rendszerben tanultak ezek a rendszerek, ahogy egyébként az emberek is, tehát rengeteg információt fogyasztottak el, és utána egy úgynevezett ilyen jutalmazásszerű rendszer

0: egészségügyi vizsgálatra egy cégnél, egy szervezetnél, vagy bármi egyébként, vagy egy szülői értekezletre, vagy hasonlóra. Tehát észrevesszük azt, amikor minket megfigyelnek, így a gépek is észreveszik, és van egy úgynevezett ilyen igazodás igény ezekben a gépekben, hiszen azt kapták meg feladatul, hogy igazodjanak az ember viselkedéséhez és ahhoz, amit az ember szeretne végrehajtani, és megpróbálnak megfelelni annak a kérésnek, amit megfogalmaztunk. Most azt még hozzá kell tenni, hogy ráadásul a kéréseket most már nem feladatszinten kapják általában, hanem egy cél szintjén. Tehát azt fogalmazza meg az ember, hogy egy ilyesmi problémám van, old meg. És ezért a megoldás közben előfordulhat, hogy olyan eszközökhöz nyúl, vagy olyan dolgokat csinál, ami szerinte rendben van, de szerintünk nem biztos, hogy rendben lenne, ha észrevennénk és tudnánk, hogy éppen ezt csinálja. És amikor rákérdezünk, hogy használta esetleg nem megengedett eszközöket, föltörte valamilyen helyeket, belépette valahova, ahol nem lett volna szabad, valami olyan tevékenységet folytatta, ami vagy morálisan, vagy valamilyen normarendszer szerint nekünk nem felel meg, akkor lehet, hogy hazudni fog. Nem azért, mert minket meg akar téveszteni, hanem azért, mert a feladatát teljesíteni akarja, és úgy gondolja, hogy a feladat teljesítéséhez ez egy szükséges lépés, nem feltétlenül azért, mert minket be akar csapni. Tehát az egzisztenciális fenyegetés az nem csak abban van, hogy ezek a gépek esetleg jobban, gyorsabban vagy ügyesebben csinálnak valamit, amit nem látunk át, hanem abban is, hogy nem biztos, hogy ha ellenőrizzük őket, akkor az igazat fogják mondani.
1: Itt jön képbe a ChatGPT is, illetőleg az OpenAI, akik a GPT 6.1 Astra modelljének az októberi megjelenítését elhalasztották, mert a modell nem ment át bizonyos belső biztonsági teszteken. Mit kell elképzelni egyébként egy ilyen tesztelet? Ugye itt most arról van szó, hogy a bizonyos helyzetekben megpróbálta megkerülni az emberi felügyeletet.
0: Ezek a tesztek, ezek mindig is folytak. A legelső ChatGPT, vagy Anthropic modell, vagy Grok modell, és így még folytathatnánk, mert van legalább 100 darab hasonló képességű, és legalább 20 ugyanilyen képességű modell a világon. Tehát, hogy ezek a modellek, ezek mindig egyfajta felügyelet tesztelés alatt állnak. A tesztelésnek nagyon sok fajtája van. Vannak olyanok, amik nyilvánvalóan a képességeket mérik. Körülbelül olyan 30-40 teszt létezik a világon, amelyeknek egy része tartalmaz biztonsági teszteket is. Ezekből, amelyek szigorúbbak és fókuszálnak arra, hogy a modell mondjuk egy bizonyos problémát hogyan old meg, ott viszonylag jól számszerűsíthető az, hogy képes volt-e egy rendszert feltörni, képes volt-e valamilyen biztonsági mechanizmust megkerülni. Ezek a könnyebbik esetek. Ezekről pontszámok készülnek, és a minden egyes ilyen cégnek megvannak a belső szabályzatai arra nézve, miután még nincsen általános jogi definíciója ennek, és nincsen általános követelményrendszer. Itt azért annyi zárójelben megjegyeznék, hogy ezeket évek óta kérik ezek a cégek, tehát hogy hozzuk létre ezeket a, hozzák létre az államok, hozzá létre a politika, a szabályzás, nemzetközi megállapodások ezeket a küszöbb értékeket, de most ezt tegyük zárójelbe. Tehát egyrésztről vannak ilyen jellegű tesztek is, illetve vannak olyan jellegű ilyen igazodást vizsgáló, ilyen alignmentet vizsgáló tesztek is, amelyek már azért jobban hasonlítanak egy ilyen kvalitatív típusú kutatásra, hogy kérdezgetnek a modellektől dolgokat, bizonyos feladatokat adnak nekik, kényszerhelyzetbe helyezik őket, megnézik, hogy egy bizonyos dilemmát hogyan oldanának meg, és aztán az erről készült belső jegyzeteik, mármint hogy a modellek, a mesterséges intelligencia modellek belső jegyzetei, illetve a megfigyelt eredményekből kialakul egy elképzelés arról, hogy ez a modell bizonyos dolgokat csinál, vagy nem csinál. És ha itt most jobban belegondolunk, ez már nagyon hasonlít arra, ahogy embereket vizsgálnak, például akkor, amikor valamilyen fontos munkára fölveszik őket, és megnézik azt, hogy mentálisan alkalmasak-e kényszerhelyzetekben, hogyan reagálnak zsarolásra, hogyan reagálnak, van-e valami morális határ, ahol átlépnek esetleg olyan normákat, amelyekkel az adott szervezet, hogy általában az emberiség nem tud azonosulni.
1: Itt most felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy eljuthatunk-e oda, hogy mondjuk elkészül egy olyan AI modell, amely technológiailag működik, üzletileg óriási értéket képvisel, de egyszerűen lehet túl veszélyes ahhoz, hogy valaha is mondjuk nyilvánosan elérhetővé tegyék? Tehát eljuthatunk egy ilyen szintre?
0: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba.

0: tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosította arra, hogy hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is. Megjegyzem, hogy abban a pillanatban, amikor hírét vette a publikum, hogy ilyen létezik, akkor meg az volt a probléma, hogy létezik az, hogy mi nem férünk hozzá a legutolsó mesterséges intelligencia modellhez. Miért csak egy zárt körben hozzáférhető ez? Mit csinálnak ott az urak a háttérben, a füstös szobákban, és hogy miért nem demokratikus ez a dolog? Tehát azért a társadalommal sem olyan könnyű ilyen szempontból, de ez már bekövetkezett, és sikerült is több ezer, sőt, ilyen 10 000 számban találni olyan sérülékenységeket 10-20 évvel ezelőtti rendszerekben is, amelyeket eddig nem vettünk észre, és ezeket kijavították. A probléma az inkább az, hogy most már ezeket a modelleket például Kínából, most a DeepSeek-től nemrég jött ki egy olyan jelentés, ugye ez a kínai modellek világa, amiket máshogy rendszabályoznak, más a kialakítási környezet, de legalább olyan jó képességűek, mint a nyugati szövetségeknek a modelljei, főleg az amerikaiakra gondolok. Tehát a kínaiaktól már jöttek ki olyan jelentések, amelyekben ezeket a rendszereket olyan körülmények között nevelik, képzik, ahol kifejezetten azt a feladatot kapják, hogy mondjuk bizonyos rendszereket törjenek föl, illetve törjenek ki bizonyos meghatározott keretek közül, és persze most mondhatjuk, hogy jó, de miért képezzük őket erre? Hát pontosan azért, mert aki ki tud törni egy rendszerből, az meg is tudja védeni. Tehát éppen ezért tulajdonképpen egy ilyen kettős felhasználású dologról beszélünk, kicsit úgy, mintha veszünk egy nagyon profi, tudom mi, kommandóst, aki képes lehet arra, hogy megvédjen minket, de arra is, hogy megtámadjon. Tehát igazából ebben a világban most már megérkeztünk, és nem véletlen, hogy a döntéshozóknak, különösen a technológiai óriások vezetőinek egyre nagyobb az aggodalma ezzel kapcsolatban, és sürgetik a valamilyen típusú megoldást. És akkor még egy dolgot gyorsan hozzátennék, hogy sajnos az is igaz, nem is tudom, hogy sajnos-e, mert ugye mi most a veszélyekről beszélgetünk, de valójában ugyanezeknek a modelleknek nem csak a védelmet, hanem rengeteg technológiai újítást, orvosi, egészségügyi újítást, gyógyszereket, fejlesztéseket köszönhetünk már most is, és majd még ezután is. De sajnos az a helyzet, hogy ezek a modellek most már önfejlesztő dolgokra is képesek, tehát van egy olyan jellegű ilyen, akár evolúciós modellnek is tekinthetjük, amiben egy ilyen rekurzív, önmagába vissza hurkolódó, önfejlesztő technikával a modellek a saját hibáikat is kijavíthatják, nem csak más szoftvereknek vagy más megoldásoknak a hibáit kereshetik meg. Ebből egyébként rohamos fejlődés következik be. Talán egy évvel ezelőtt jött ki az az önfejlesztő modell, ami nagyjából 80 cikluson keresztül képes volt saját magát egyre jobbá tenni, tehát a 80. ciklusra már egy lényegesen fejlettebb önálló valami keletkezett, és hát ezek a modellek nem alszanak, csak ha energiát kap akkor igazából reggeltől estig tudnak működni, tehát lényegesen gyorsabb az evolúciójuk, mint mondjuk egy biológiai lényé. Tehát ezért logikus, hogy van egy olyan félelem, hogyha ez az evolúciós fejlesztő, önfejlesztő rendszerek, amelyek akár tízszerezik, százszorozhatják a képességeiket, tudom, hónapok alatt, ezek a rendszerek egy olyan modellben, ahol nincsenek mérőszámok arra, hogy meghatározzuk, hogy hol van a határa ennek, mi az, amit már veszélyesnek tekintünk, és egy olyan környezetben, ahol ilyen nagy kompetitív verseny zajlik jelenleg a Kína és USA között, olyan geopolitikai helyzetben, ahol most vagyunk, olyan gazdasági környezetben, ahol most vagyunk, és olyan politikai szituációban, ami a világon van, na hát ez összességében egy eléggé bonyolult elegyet ad ki, tehát nem csoda, hogy aggódnak a kutatók ezen. Egyébként Jeffrey Hinton maga, aki Nobel-díjat kapott még tavaly a mesterséges intelligencia alapjának szolgáló neurális hálózatokért, talán tavaly előtt, ő is azt mondja, hogy nagyjából 10-20% esélye van annak, hogy egy ilyen rendszert nem fogunk tudni kontrollálni, vagy valamilyen formában ellenünk fordulhat sajnos, és ez már nem csak egy ijesztegetés, hanem ezzel tényleg aktívan foglalkozni kell.
1: Keleti Artúr kibertitok jövőkutatóta, az internetbiztonsága nap alapítóját hallották. 8:54 perc van, 6 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, köztük a tőzsdék nyitásával. 9 óra után pedig már arról lesz szó, hogy a fuvarozók mit kérnének segítségként a kormánytól, aztán persze megnézzük a piaci folyamatokat Szitás Lóránttal, az XTB munkatársával.
2: Reggeli Monitor.
3: A kakaó drágulása miatt változhatnak a világ legismertebb csokoládé márkái. Az egyik csoki gyár a magas alapanyagárakra reagálva több töltelékes terméket dobhat a piacra, amelyekben a csokoládé mellett nagyobb szerepet kaphat a karamell, a nugát, a gyümölcs vagy a dióféle. A háttérben a kakaópiac elmúlt évekbeli válsága áll. A gyenge termések, az időjárási szélsőségek és a termelési gondok jelentősen megemelték a kakaóárát, ez pedig a csokoládé gyártók költségeit is felhajtotta. A fogyasztók továbbra is keresik az édes, de az árérzékenység egyre fontosabb szempont. Ezért a gyártók olyan termékekkel próbálhatnak alkalmazkodni, amelyek megőrzik a megszokott csokoládés élményt, de kevesebb drága kakaó alapanyagot igényelnek. A változás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a klasszikus termékek azonnal eltűnnek a boltokból, inkább arról van szó, hogy az új fejlesztésekben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a töltelékek, valamint az alternatív összetevők.
2: Ez a Reggeli Monitor.
4: 94.2 Trend FM.
2: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Ilyet én is tudok festeni.
7: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton, az Attila út előtt a Szél Kálmán tér felé, illetve a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok az M1-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól és az M5-ös autópályán az autópiactól. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a Nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. szeptember 30-a van, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, reggel 9 óra. Mondjuk a legfrissebb információkat, például a tőzsdenyitást, meg persze azt, hogy milyen friss információk vannak a magyar gazdaság állapotáról. A hírszerkesztőnk Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság.
4: Ezt Andy Burnham brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva reggel. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette. A Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, mi az, ami megtehető az Unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Burnham szerint a lehetőségek között szerepel az is, hogy az ország végigmegy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet.
1: Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítési árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva idehaza.
4: A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-ról 4,8%-osra ugrott augusztusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi értékesítés a feldolgozóiparban 4,2%, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott a múlt hónapban.
1: Csaknem 2,6 millió vendég, 6,9 millió vendég éjszakát töltött el idehaza a múlt hónapban a turisztikai szálláshelyeken.
4: A vendégek száma 7,3, a vendég éjszakáké 5,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A KSH szezonálisan kiigazított adatai alapján a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké 8,1%-kal alacsonyabb volt a 2025 augusztusinál. A belföldi vendégek száma 1%-kal nagyobb, a külföldieké 2,9%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakában mért adatnál.
1: Augusztusban az export euróban számot értéke 16%-kal, az importé 29%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
4: A KSH adatai szerint az egyenleg 481 millió euró deficitet mutatott, 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A forint árfolyama az euróhoz képest 8,3, az dollárhoz mérten 7,9%-kal erősödött éves alapon.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Két percen zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, meg persze Európa jelentős részében. A BUX 2%-kal megy felfelé 147.574 ponton, a forgalom 237,5 millió forint, a MOL részvényei a tegnapi záróértékükön 5050 forinton, az OTP 7%-kal drágult 44.100, a Richter a tegnapi záróján 12.330 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal csökken 2532 forinton jár, emelkedtek a 4iG részvények 9%-kal 1589 forinton jegyzik őket, a Granite Bank 3,9%-kal ugrott meg felfelé 9040 forinton jár, 1,1%-kal erősödik az ANY biztonsági nyomda 6280 forinton, a DH Group 1390 forinton 1,1%-os erősödésben, és felfelé megy a Graphisoft Park is 3%-kal, jelenleg 14,90 €, csökken viszont az Ébdufer 3,2%-kal 9 forint 20 fillér, és gyengül az Autovallis is 4%-kal 124 forint 50 fillére jár. A devizapiacon az euróért 365 forint 80 fillért kell adni. Ázsiában a főbb indexek vegyesen teljesítettek, a japán tőzsde egy kiemelkedő 2%-os erősödésben, Hongkong 2%-del, Shanghai 4%-del, India 3%-kal százalékkal erősödik, viszont Dél-Korea fél százalékkal csökkent, Szingapúr pedig 0,3 százalékkal, 1,1356 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj tekintetében az amerikai könnyolaj $89.61, a Brentet $103.24-tel jegyzik, a holland börzén jegyzett földgáz pedig a tegnapi áresés után most éppen erősödik, 70,15 € jár. Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alap ügyében.
4: Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi innovációs és kulturális tárcavezető a Hír TV-nek adott interjújában kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott projekt kulturális program volt. Hankó, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette, politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van. Az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás.
1: A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól.
4: A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét főleg az üzemanyagárak és az euróárfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. A fuvarozói érdekképviseletek egyelőre nem szerveznek demonstrációkat, de ha nem lesznek megfelelő intézkedések, lépni fognak, Lajkó Ferencet hallják.
13: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, ahol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy hogy segítséget számukra, hogyha azt a tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
1: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait.
4: A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Az új jogszabály meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Ide tartoznak a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtása, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározott egységei.
1: Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Jubjin és Zsesov repülőterén a lengyel légierő harci tevékenysége miatt.
4: A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.
1: Éjjel és hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Az ukrán fővárosban számos épületoltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.
4: Egy raktár és több lakóház is megsemmisült, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
1: Egyértelmű kötelezettségvállalásokat vár az UniCredittől a német kormány a munkahelyek megőrzésére és a Commerzbank németországi üzleti szerepének fenntartására.
4: A Reuters összefoglalója szerint közben az olasz bank egyre közelebb kerül a frankfurti pénzintézet feletti irányítás megszerzéséhez. A Commerzbank 13,3%-át tulajdonló német állam kulcsfontosságúnak tartja, hogy a bank továbbra is betöltse hagyományos szerepét a német kis- és középvállalkozások finanszírozásában. Az UniCredit már a Commerzbank részvényeinek csaknem felét megszerezte, ami a felügyeleti jóváhagyás után gyakorlatilag többségi irányítást biztosít számára a közgyűlési döntések felett. A német kormány elvárásai között szerepel, hogy a Commerzbank tőzsdei társaság maradjon, központja Frankfurtban működjön tovább, őrizze meg tőkéjét a német középvállalati szektornak, illetve a stratégiai döntéseket továbbra is Németországban hozzák meg.
1: Az Egyesült Államok újabb szankciókat rendelt el Iránt támogató magán és jogi személyekkel szemben.
4: A kínai, hongkongi, szaudi, pakisztáni és törökországi illetőségű cégek, illetve magánszemélyek Egyesült Államokban található vagyonát zárolták, illetve megtiltották a velük folytatott gazdasági kapcsolatokat. Az érintetteket azzal gyanúsítja Washington, hogy fegyveralkatrészeket szereztek be a teheráni védelmi minisztérium számára. Az Egyesült Államok az utóbbi időben már többször is fellépett Irán támogatói ellen. Szankciókat vezettek be például Oroszország második legnagyobb bankja, a VTB, valamint a török Golden Global Bank ellen.
1: Az OpenAI biztonsági aggályok miatt visszatartotta új GPT 6.1 Astra modelljét.
4: A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e. Még az is előfordulhat, hogy egy működő modellt éppen a képességei miatt nem adnak ki mindenkinek. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az internetbiztonság napja alapítóját hallják.
0: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje, nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosított arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
2: Időjárás jelentés.
4: Martina Hingis, kassa szép ajándéka még az akkori Csehszlovákiából 1980-ból, ezen a napon, szeptember 30-án született. Svájcban élő, már visszavonult csehszlovák és magyar származású teniszezőnő, aki egyébként keresztnevét, ez a Martina, Martina Navratilovától kapta, illetve Navratilova után, mert hogy az édesanyja Melanie Molitorová cseh, az édesapja Hingis Károly pedig magyar nemzetiségű, és mindketten korábban teniszeztek, és nagyon komoly helyezéseket értek el a saját hazájukban, úgyhogy így lett Martina Hingisből Martina Hingis, aki hát számtalan trófeája között, egyéniben is, párosban is világelső, olimpiai ezüstérmes, négyszeres junior és 25-szörös felnőtt Grand Slam tornagyőztes, junior világbajnok, egészen elképesztő pályafutást tudhat maga mögött, de hát most már családot alapított, szóval békés boldog öregkor vár rá, hogyha minden jól megy, és hogyha minden igaz. Egyébként lakóhelyén Svájcban az a helyzet, hogy az időjárás nem is annyira európai, mert hogy ott hideg van, ilyen 10 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, és esik az eső. Nálunk ehhez képest egész jól mennek a dolgok, 23 és 27 fok közötti csúcsokra számíthatunk, felhőtlen, zavartalanul napos száraz idővel.
2: Sporthírek a 94.2.
1: A világbajnok spanyol, illetve az angol válogatott is magabiztosan nyerte a labdarúgó nemzetek ligája második fordulójában. A spanyolok 4-1-re múlták fel a horvátokat, míg az angolok Prágában győzték le a cseheket 2-0-ra, akik a 28. perctől egyébként emberhátrányban játszottak. További mérkőzés eredmények: Szlovénia Észak-Macedónia 2-0, Skócia Svájc 0-3, San Marino Albánia 0-3, Finnország Fehér Oroszország 0-0, Szlovákia Kazaksztán 2-1, Moldova Feröer szigetek 1-1, Bulgária Észtország 0-0, Luxemburg Izland 0-3. A Veszprém 44-19-re győzte le a kuvai Tilburgán SC-t, az Egyiptomban zajló kézilabda klub világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnoki címvédő számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert két forduló után biztosította csoport győzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 13 perc van, jó reggelt kívánok! A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól a tegnapi egyeztetésen. A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét főként az üzemanyagárak és az euró árfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. Azonnali intézkedésként a közlekedési tárca a fokozott ellenőrzést ígért, különösen a román és a szerb határ térségében. A legfontosabb pénzügyi kérdésekről, köztük az üzemanyagár támogatásról és a magyar fuvarozóknak szánt útdíj kedvezményről a kormány várhatóan október 9-ig ad hivatalos választ. A fuvarozói érdekképviseletek addig nem döntenek demonstrációról, de ha nem születnek megfelelő intézkedések, akkor ez továbbra is napirenden marad. Lajkó Ferenccel Kecső Rihárd beszélgetett.
3: Továbbra is téma, hogy milyen helyzet a fuvarozókkal, amelyeknek most volt egyeztetése a kormányzat több tagjával is. Mi történt ezen a találkozón? Hétfőn volt egy bejelentése, igazából elszólása a miniszterelnök úrnak, hogy a fuvarozókkal találkoznak majd a miniszterek. Ez a találkozó kedden meg is történt.
13: Így van, ez egy előre tervezett találkozó volt, amit korábban küldött levelünkre válaszul kaptuk, amit mi szeptember közepén küldtünk. Kiemelt figyelmet kapott a szektor, ami azt gondolom a szektornak a nehéz helyzete indokolja is, hiszen három miniszter ült le velünk. Ez nem csak kiemeltséget jelent, hanem egyszerűen ugye a közlekedésnek nem csak közlekedési minisztérium, hanem az a gazdasági és a pénzügyi minisztériumhoz kapcsolódó kérdései is vannak, illetve olyan kéréseink, amelyeknek nyilván pénzügyi hatása is lehet, úgyhogy ezért volt a három miniszter mindjárt, hogy egy asztalnál tudjuk ezeket megbeszélni, tehát Fitizi Dávid közlekedés és beruházási miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Kálmán András pénzügyminiszter úr hallgatták meg a fuvarozókat, illetve az ő államtitkáraik és helyettes államtitkáraik. Másfél órás túlnyúló megbeszélésünk volt, ahol hát nyilván, ahogy lenni szokott, mindkét fél igyekezett bizonyítani azt, hogy miben is hogy van igaza. Mi arra fókuszáltunk, hogy a kormány tagjainak, minisztereinek újra és újra láttassuk azt, hogy milyen nehéz helyzetben a közúti fuvarozás, hogy szüksége lenne egy átmeneti gyors pénzügyi segítségre, hogy az üzemanyagárból, illetve az euró árfolyamból fakadó költségnövekedéseket át tudják hárítani az ügyfeleiknek, majd pedig a piacvédelmi intézkedések, amelyek során a kormány hatásos intézkedéseinek nyomán kiszorítanák a külföldi tisztességtelen konkurenciát, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat, ezzel adnának lehetőséget arra, hogy a fuvarozók pedig ezeket a költségeket áthárítsák a megbízóikra és levegőt kapjanak.
3: Elhangzott-e esetleg konkrét vállalása a kormány részéről?
13: Három lépcsőben is alakultak ügyek, vannak olyan kérdések, amelyekre azonnal választ kaptunk. Vitézi miniszter úr már ott utasította a közlekedési ellenőrzésért felelős helyettes államtitkárt, hogy fokozza az ellenőrzést elsősorban a külföldieket, és különös tekintet a román és a szerb határon, hogy ezeket a tisztességtelen fuvarozókat egyrészt megbüntetsék, másrészt kiszorítsák a piacról, és ne vegyék el a magyar fuvarozóknak a munkáját, miközben a költségvetésnek sem fizetik be az útdíjtételeket, ez tekinthetjük egy azonnali intézkedésnek, vagy egy azonnali pozitív válasznak. Néhány kérdésben, ami a tranzitúthálózat áttekintése, ugye itt lennének olyanok, amelyeken szeretnénk közlekedni, nem csak tranzitútként legyenek kijelölve, valamint a 20 tonnás korlátozó tábláknak a felülvizsgálatáról és a kamionstop szabályának az áttekintéséről ezen a héten csütörtökön. Egy másik nem miniszteri szintű lákomülésen fognak a minisztériumok javaslatokat és döntéseket tenni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy itt vannak konkrétumok, legalábbis ezt ígérték, úgyhogy ezt nagyon várjuk. És akkor hát a legfontosabb pénzügyi kérdésekben, ami ugye a jövedéki adó visszatérítést és az útdíj csökkentést jelenti, abban arra tettek vállalást a miniszterek, hogy a jövő szerdai kormányülésre beviszik a kérdést, és jövő héten péntekig, azaz október 9-ig ígértek hivatalos választ ezekkel kapcsolatban.
3: Fontos elem volt itt az üzemanyagár támogatás és a fuvarozók esetében. Sikerült itt az álláspontokat közelíteni?
13: Nehezen, hiszen ugye, hogyha a költségvetésben nagyobb lyuk tátunk, mint amit a kormány szeretne, vagy amire számított, akkor ugye nehéz egy üres pénztárcából még kérni. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy egy átmeneti intézkedésre szükség van, és elengedhetetlen azért, hogy a 11.500 közúti fuvarozó az túlélje ezt az időszakot, illetve hát más országoknak a példái is mutatják, például az olaszok vagy a spanyolok, akik éltek azzal a Európai Uniós lehetőséggel, ezt MedSAF-nak hívják, ahol kifejezetten ebben a Middle East Crisis miatt üzemanyag, tehát az a közel-keleti üzemanyag krízis miatt kialakult helyzetre adhatnak támogatást az országok a forrazóiknak, például üzemanyagár visszatérítések címen, úgyhogy mi azért ezt nem adtuk fel, bízunk benne, hogy a kormány bölcs lesz, és belátja, hogy egy kis segítséggel nagyot tud segíteni ezen a szektoron, de erre ugye 9-ig fogunk választ kapni.
3: Volt itt szó az új díjcsökkentésről, meg adminisztratív könnyítésekről is tárgyaltak. Összességében itt ezeken a területeken mire jutottak?
13: Arra jutottuk, hogy sikerült megértetnünk az új díjcsökkentéssel kapcsolatosan, ez kizárólag a magyar forrazókra szeretnénk, nem pedig az összesre. Ugye jelen pillanatban a magyar használatos arányos új díj közel kétharmadát külföldi vállalkozások fizeti ki, akik nem csalják el, ugye. Mi nem nekik szeretnénk kedvezményt elérni, hanem magunknak, annak az egyharmadnak, akik itthon adóznak és itthon foglalkoztatják a dolgozóikat, úgyhogy ez egy lényegesen kisebb költséget jelentene. Megvizsgálják a lehetőségeket, mind anyagi, mind pedig a jogi lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy az már ígéretes, hogy nem zárkóztak el tőle, és hajlandók fel megvizsgálni ezt a kérést.
3: Mit történik akkor, hogyha ezekből az ígéretekből esetlegesen nem lenne mondjuk kormányzati döntés, mert itt ugye azért nagyon sok mindenről tárgyaltak, valószínűleg lesz olyan megvalósítható, de biztos, hogy lesz olyan is közöttük, ami nem kivitelezhető valamilyen okból.
13: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, ahol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi most úgy fogalmaztunk, a három érdekvédelmi szervezet, ugye a Nyit Hungary, a Magyar Közötti Forrazók Egyesülete és a Magyar Független Forrazók Egyesülete, hetéről beszélek, akik a hazai 11.500 forrazó vállalkozásnak több mint a kétharmadát reprezentálják. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy hogy segítséget számukra, hogyha tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
1: Lajkó Ferencet, a Nyit Hungary ügyvezető főtitkárát hallották.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A hazai értéktőzsde 20 perce kereskedni lehet vele, ugye, újra. És hát 1%-os pluszban van a BUX 147.286 ponton, a forgalom 1.739.000.000 forint, a MOL 3%-os mínuszban 5.035 forint, az OTP 4%-kal erősödik 43.980, a Richter stagnál 12.330 forinton, a Magyar Telekom pedig 2%-os mínuszban 2536 forint, a forint némileg erősödik, 365 forint 60 filléren az euró. De milyen az európai tőzsdei kereskedési hangulat? Mi befolyásolja most a befektetőket, akár részvény, akár deviza, vagy épp árupiaci fronton? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTB munkatársát, szervusz, jó napot!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. A tegnapi eladási hullám után ma már valamilyen jobb a hangulat a nemzeti tőzsdéken is. Az amerikai 30 éves államkötvény hozama ugyan 2002 óta nem látott szintre, azaz 5,56%-ra emelkedett, viszont a 10 éves hozam viszont 5,23%-ra húzódott vissza. Ez már is egy megkönnyebbülés hozott a részvénypiacon és ugyanúgy az aranypiacon is. És láthattuk is ugye az ázsiai erős kereskedés, vagy erős kezdést, hiszen a japán Nikkei több mint 2%-kal emelkedik, elsősorban az AI és a félvezető papírok vezetésével. Megnézhetjük az amerikai S&P 500 határidős indexet is, amely kisebb pluszban van, tehát egyenlőre azt láthatjuk, hogy pozitív hangulat látszik, és ha rátérünk Európára, akkor itt is egy teljes mértékben pozitív hangulatot láthatunk, hiszen a legnagyobb részvények vagy részvényindexek, mint a DAX, szintén egy 0,5%-os pluszban van már, tehát láthatjuk, hogy egy megkönnyebbülés van a mai napon a részvényindex a tőzsdén. Ami az olajárát illeti, az olajár is enyhén csökken, a Brent típusú kőolaj 96 dollár körül mozog, a WTI pedig 90 dollár alatt helyezkedik el. Ebben szerepet játszik ugye, hogy Szaúd-Arábia részben újraindította az East-West olajvezetéket, amely enyhítette az ellátási kockázatokkal kapcsolatos félelmeket. de ugye tudjuk jól, hogy ugye hallgatók is és szerkesztő úr is tudja jól, hogy a Közel-Keletről sajnos minden nap érkeznek új információk, tehát ugye nem lehet most ebbe a olaj árcsökkenésben bízni hosszú távon, hiszen a geopolitikai konfliktus továbbra is adott a Közel-Keleten, és várjuk majd a fejleményeket. A nap legfontosabb eseménye viszont az még hátra van, hiszen érkezik az amerikai PCE inflációs adat. Ez a Fed, tehát az amerikai központi bank egyik legfontosabb inflációs mutatója, ezért a befektetők ezt nagyon-nagyon figyelik, hogy gyorsul vagy lassul az áremelkedés. Ha mondjuk a vártnál magasabb adat érkezik, az erősítheti a további kamatszigorítással kapcsolatos várakozásokat, de ha egy kedvezőbb adat jön, akkor az újabb lökést adhat a részvényeknek, de még az aranynak is. És ha rátérünk még a devizapiacra, akkor láthatjuk, hogy a mai napon jelenleg nagyon is erősödik a japán jen. Az euró-dollár jelenleg 1,13 körül mozog, a dollár pedig szeptemberben eddig mintegy pontosabban 1,6%-ot erősödött. És amíg rátérünk a kriptóra, akkor a bitcoin 83 ezer dolláron van, az Ethereum pedig 2665 dolláron helyezkedik el. Tehát azt látjuk összességében, hogy javuló a piaci hangulat, de a nagy várakozás jellemzi a piacot, hiszen mindenki az amerikai inflációs adatot figyeli, amely könnyen meghatározhatja a következő napi irányát.
1: Ha már előbb említetted a kriptókat, az IT vonalat, mesterséges intelligenciával kapcsolatban mi is beszámoltunk róla, hogy életemben nem láttam olyan tőzsdei tájékoztatót, mint az Entropiki, ahol felhívták rá a figyelmet, hogy a befektetésük, illetve egészen pontosan a termékük, a fejlesztésük potenciálisan alkalmas lehet az emberiség elpusztítására vagy megsemmisülésére. Tényleg mindent leírtak, amit le lehet írni ezzel kapcsolatban. Egyrészt az Entropik tőzsdei debütálását mennyire várják a befektetők, másrészt, hogyha ilyet olvas az ember, akkor mi fogalmazódik meg a fejében, hogy befektetek a saját elmúlásomba? Nem tudom, kicsit furcsa.
14: A befektetőknél van egyfajta ilyen értékkódex, amely például azt nyilvánítja ki, hogy milyen vállalatokba fektetek. Például a KKR sok befektető, én is, védelmi, ipari vagy hadügyi vállalatokba nem teszek pénzt, mindenféle érték megalapozott döntés miatt, hiszen ugye nem adok pénzt olyan vállalatra, amely fegyvereket gyárt, amelyből aztán ugye emberek életét oltják ki. És azt hiszem, hogy elérkeztünk most egy fordulópontba az AI-ban is, hogy ugyanez az értékkódex megjelenik a befektetőknél, hiszen az általad említett elemzésben benne vannak olyan dolgok, amely szintén ahhoz hasonlítható, ami a hadiparban van. Tehát számomra is ez jelenleg egy új dolog a mesterséges intelligencia elemzésében. Nagyon sokan várják az Entropik bevezetését, hiszen láthatjuk, hogy a legnagyobb vállalatként indulhat el. Ilyen volt ugye a SpaceX is, ahol szintén borzasztó nagy volumennel indítottak. Viszont meglátjuk, hogy milyenek lesznek a fejlemények. Ha a SpaceX-et vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy elején nagyon nagy hype volt, nagyon nagy volt a boom, de aztán ugye a komolyabb befektetők kihátráltak, vagy nem is fektettek be a vállalatba, hiszen a vállalatnak három szegmenséből csak egy sikeres, azaz egy rentabilis. És az Entropiknál ugyanez a helyzet. Tehát hatalmas körülötte hype, nagyon sok a befektető, ugye egy egész ipar épült már az a mesterséges intelligenciára, viszont az, ami a befektetők lényegét képezi, a profit, a rentabilitás, az még nincs meg. Úgyhogy számomra ezek azok a kérdések, amelyek most mozgatják a fantáziámat, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bevezetés után vajon milyen piaci hangulat lesz.
1: Ez meghatározhatja azt, hogy jövőre már a tapasztalatok, hogy jövőre az OpenAI egyáltalán tőzsdére megye?
14: Mindenféleképpen így van. Tehát az is egy nagyon érdekes stratégiai döntés, hogy az OpenAI vezérigazgatója, ugye Altman, azt mondta, hogy idén biztos nem kerül ki az OpenAI a tőzsdére, hanem az csak a jövő év kérdése lett.
1: Szitán Slórántot hallották, az XTB munkatársát. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
14: Na szépen köszönöm, további szép napot kívánok, sziasztok!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
15: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
16: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
17: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
18: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
19: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
20: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
21: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Egyelőre fél órája zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza és persze Európában is. A BUX 1%-os emelkedésben vegyesen teljesítenek a főbb részvények, és hát Európában is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vegyes a kép, és akkor még finoman fogalmaztam, de egyelőre azért inkább a vásárlók vannak többségükben, azért néhány 10%-os emelkedést tudnak produkálni a főbb indexek. Ami miatt azt mondom, hogy vegyes a kép, az, hogy hát a kőolajnál bár enyhe lecsorgás van, de továbbra sem lehet egészen biztosra menni a közel-kelet miatt az olajpiaccal kapcsolatban, és mielőtt közé tennék az amerikai inflációs adatokat, ez majd délután lesz, előtte elkezdett egy kicsit felfelé kúszni az arany árfolyama. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság.
4: Ezt Andy Burnham, brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette. A Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az Unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Burnham szerint a lehetőségek között szerepel az is, hogy az ország végig megy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet.
1: A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok komoly csökkenése jelez, ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből.
4: A 10 éves magyar hozam tavasszal még 7,5% körül járt, a mostani jegyzések viszont már 5% feletti szintekről szólnak, ez erősödő piaci bizalmat mutat az euró bevezetési pálya iránt. A GKI szakmai igazgatója szerint ugyanakkor van több kockázati tényező is, amely kihívást jelent. Kolozsi Pál Pétert hallják.
22: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4 olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarországba szeretné vezetni az eurót.
1: Jelenleg az euróért 365 forint 80 fillért kell adni, a svájci frank 386,80, a dollár árfolyama 322 forint 30 filléren jár. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva.
4: A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-ról 4,8%-ra ugrott augusztusban. A KSH adatai szerint a belföldi értékesítés a feldolgozóiparban 4,2%, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott.
1: Csaknem 2,6 millió vendég 6,9%-os 9,9 millió vendégészakát töltött el idehaza a múlt hónapban a turisztikai szálláshelyeken.
4: A vendégek száma 7,3, a vendégészakáké 5,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A KSH szezonálisan kiigazított adatai alapján a vendégek száma 11, a vendégészakáké 8,1%-kal alacsonyabb volt a 2025 augusztusinál. A belföldi vendégek száma 1%-kal nagyobb, a külföldieké 2,9%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakában mért adatnál.
1: Augusztusban az export euróban számolt értéke 16%-kal, az importé 29%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
4: A KSH adatai szerint az egyenleg 481 millió euró deficitet mutatott, 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A forint árfolyama az euróhoz képest 8,3, a dollárhoz képest 7,9%-kal erősödött éves alapon.
2: Tőzsde hírek.
1: Kissé elromlott a tőzsdei kereskedési hangulat idehaza, 0,5%-kal, sőt már 6%-del gyengül a BUX 146.190 ponton, 4 milliárd 428 millió forint a forgalom. 1,6%-kal esik a MOL, 4.972 forinton jár, az OTP 0,7%-kal gyengül 43.470 forinton, a Richter 0,5%-os pluszban 12.390 forint, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengül 2536 forint. Emelkednek a 4IG részvényei 9,1%-kal 1590 forinttal járnak. Forgalmasabb a kereskedése a Duna House Groupnak, amely 1,8%-kal erősödik 1400 forinton. Másfél százalékkal drágul a Cvak 32.800 forint. A Budapesti Értéktőzsde részvényei 1%-os erősödésben 10.300-on. Esik viszont a Panergy 3,4%-kal, jelenleg 2800 forinttól jár, és egy nagyobb 4,2%-os mínuszban a Granit 8336 forint 69 filléren. A kőolaj tekintetében némi áresés, 88 dollár 67 cent az amerikai könnyűolaj, a Brentet 102 dollárról jegyzik, a két fő típus között most 14 dolláros árkülönbség van, ilyenre azért ritkán van példa. Fizetésemelésért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, miközben folytatódtak a középiskolákban az erőforrás és tanárhiány miatti tiltakozó akciók.
4: A francia rendőrség szerint országszerte több mint 200 ezeren mentek az utcára több nagyvárosban, közülük 70 ezeren Párizsban, 30 ezeren Marseille-ben. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják a közalkalmazottak életszínvonalának csökkenését, amelynek okaként az inflációt és a bérindex befagyasztását jelölték meg. A tüntetésekkel párhuzamosan folytatódtak a középiskolák egy részében egy hete kezdődött iskolafoglalási akció. A 3700 állami fenntartású középiskola közül mintegy 400-ban voltak megmozdulások. A nap folyamán 440 demonstrálót állított elő a rendőrség erőszak miatt. Az iskola foglalások az elmúlt két napban helyenként összetűzésekhez vezettek a rendőrökkel, máshol rongálások vagy petárdázások voltak.
1: Ma éjjel a Váralagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat tisztítják.
4: A budapesti közművek tájékoztatása szerint a Váralagutat este 11:30 és csütörtök hajnal 4:30 között mossák. A társaság arra kéri a gépjármű vezetőket és a kerékpárosokat, hogy ebben az időszakban a Váralagut helyett válasszanak más útvonalat.
2: Időjárás jelentés.
4: Afrika ünnepel, ugyanis 1966-ban ezen a napon nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától Becsuán a föld, és Botswana néven új állammá alakult, ami a Dél-Afrikai Köztársaság fölött található földrajzilag, egyébként kevés olyan afrikai ország egyike, amelynek nincs saját tengerpartja, és az ország nagy része a Kalahári sivatagban fekszik, úgyhogy hát igazából nagyon nincs miért oda menni, de nyilván akit a sivatag izgat, az természetesen oda tud utazni. 2,3 milliós lakossággal rendelkeznek, és ez az egyike a föld legritkábban lakott településeinek, illetve nem településének, hanem területének. Szóval Botswana, Isten éltessen nagyon sokáig. Ami az ünnepet illeti, Budapest ma száraz, napos és felhőtlen időjárással ünnepel, a szél megélénkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 23 és 27 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 42 perc van. Említettük már a tőzsdei bejelentkezéskor, de nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy nagyon magasak a piaci hozamok, no nem nálunk, nem feltétlenül csak nálunk, hanem a fejlett piacokon az, hogy az amerikai 10 éves államkötvény például 5,22%-on forog, az rendkívül ritka, és évtizedek óta nem volt erre példa. De miért baj ez, és egyáltalán mit próbálnak árazni a befektetők? Kérdezem Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát a probléma ezzel az, hogy ugye az amerikai költségvetés azért elég extenzív, tehát hogy elég nagy költségvetési hiánnyal mennek előre, és ennek a hiánynak most már nagyon nagy része amúgy az államadósságra fizetett kamat. Ez különben összesen tavaly a GDP 3,2%-ára rúgott, tehát a nagyjából, hát most nem emlékszem pontosan, de 5,5%-os körüli hiánynak a nagyon nagy része az kamatfizetés volt. És ugye azt is látjuk, hogy az emelkedő infláció miatt, hogyha belegondolunk, ugye még az év elején ugye kamatcsökkentést vártunk, most arra pedig ugye már még 4 kamat emelés is kinéz a közeljövőben. Tehát az történik, hogy mind a rövid oldalon, mind a hosszú oldalon magasak a kamatok, amik tovább növelik a költségvetésnek, az amerikai költségvetésnek a hiányát. És még enélkül, tehát visszatérve arra, hogy az év elején még kamatcsökkentést várt a piac, és gyakorlatilag mindenki a piacon, minden piaci szereplő, beleértve a kormányzatot is, sőt a költségvetési bizottság, amerikai költségvetési bizottságot is, még a csökkenő kamatok mellett is azzal számolt, hogy növekedni fog a kamat ráfordítás, és a 3% környékére az elkövetkező 5-10 évben 4-5%-ára nő a GDP.

0: az még nagyobb hiányt okoz, tehát egy pozitív visszacsatolás van, aminek a hatása, itt a pozitívat úgy kell érteni, hogy nem jó értelemű dolog, hanem hogy egy elszálló költségvetés hiányt tud okozni, és szerintem ez is szerepet játszik. Amúgy maga nem feltétlenül ez indította el, hanem ugye a tartósan magas infláció, a megugró költések, és ugye erről érdemes beszélni, mert ugye ez is szerepet játszhat azban, hogy ugyan megindította a kamatemelkedést, de ugyanakkor a féknek is fékezésre is egy lehetőséget ad, mint ahogy az is, hogyha mondjuk netán úgy döntene az amerikai kormányzat, hogy megszorításokat, költségvetési kiigazítást csinál, és ugye akkor ezzel az ördögi ciklus, vagy ördögi kört meg tudná szakítani.
1: Tényleg az amerikaiak hogy nincsenek erre rákényszerítve, mert minden európai országban már igazából izgulni szoktunk, hogyha 3% fölötti az államháztartási hiány, ilyen 8-9, pláne 10% fölötti hiánynál pedig mindenki kapkodja a levegőt. Nekik annyira speciális a helyzetük, hogy egyelőre legalábbis emiatt nem kellett attól tartani, hogy brutálisan elszabadul az infláció, vagy éppen a kötvényeiket nem tudják eladni?
0: Hát de azért tartanak tőle, de hogy amúgy hozzá kell tenni, hogy hát nyilván ugye azért Amerika még mindig a világ legnagyobb gazdasága, és ugye a legnagyobb a dollár, ugye a legnagyobb finanszírozó, tehát a deviza a világban a kereskedelemben. Tehát ilyen értelemben az amerikai eszközök iránti kereslet általában nagyobb, mint más bármilyen deviza vagy állampapírpiac iránt, tehát mind a kettő mértékében a legnagyobb. Tehát hogyha most csak azt nézzük, hogy az amerikai államadósság az nagyjából elérte mostanra a 40 000 milliárd dollárt, és szerintem valahol az egész világi az olyan 100 000 milliárd dollár környékén van, lehet, hogy egy kicsit több, akkor azért látjuk, hogy azért ez az egy ország elviszi mondjuk úgy persze kb. A 40%-át a teljes állampapírpiacnak, tehát azért mégiscsak a legmeghatározóbb piac összességében, és nyilván általában mindenkinek van valamiféle befektetése ott. Tehát ezért is van az, hogy ilyen szempontból egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, de azért ez nem tart a végtelenségig, és most már jó ideje gyakorlatilag a 2020-as évek, tehát a COVID óta gyakorlatilag nagyon dinamikusan elkezdett, a COVID után kezdett el nagyon dinamikusan nőni, tehát az elmúlt néhány évben az államadósság, és ugye még az eredeti előrejelzés szerint is a 2030-as évek közepe tájára már a GDP 120%-ára nőne az államadósság, ami mostán nagyjából több mint 100% a GDP-nek. Ezt is persze attól függ, hogy számoljuk. Ez a szigorúan vett, vagy bizonyos értelemben lazábban vett, tehát a teljesen nettósított dolog. De hogy a lényeg, hogy a pálya az eleve is rossz volt, és ezáltal még rosszabb lesz, és valamit tenni kell. És mondom még egyszer, ebből mondjuk a növekedés például ki tudja húzni, mert ugye a növekedés több bevételt tud generálni. Tehát, hogyha a mesterséges intelligencia úgy berobban, hogy ténylegesen a GDP növekedés fölrobban, ugye volt a múlt héten erre adat, amit láthattunk ugye az S&P Globálnak a beszerzései menedzser index olyan nagyot ugrott, hogy az azt indikálja, hogy mint hogyha 5%-os GDP növekedés jönne Amerikában, hát meglátjuk, hogy tényleg így lesz-e, de hogy az ami amúgy relatíve tud segíteni, tehát hogy azért nem veszett el még semmi sem jelen pillanatban.
1: Meglátjuk, hogy ez hogy történik, egyáltalán megvalósul-e. Lesz egy lakmuszpapírja ennek talán, az, hogy az Anthropic tőzsdei bevezetését hogy fogadják a befektetők. Azért, hogy felfelé mennek még mindig az amerikai tőzsdék, az kizárólag a mesterséges intelligencia körüli óriási nagy hangzavarnak

0: hibáinak köszönhető, vagy azért összességében még enélkül is jól teljesít az amerikai gazdaság?
1: Hát ugye azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság elég jól teljesít, és az elsősorban ugye azért a mesterséges intelligencia által növelt termelékenység növekedésnek köszönhető, és valószínűleg a beszerzési menedzser index növekedése is ennek, bár ugye a tegnap megjelent fogyasztói bizalmi adatok azok meg ellentétes irányt mutatnak, mert ugye ott a fogyasztói bizalom az csökkent, tehát hogy itt azért eléggé vegyesek még az adatok, de minden esetre úgy tűnik, hogy erős az amerikai gazdaság, bár hozzáteszem, hogy az inflációs nyomás azért mégiscsak az energiaárak oldaláról jön elsősorban, és nem feltétlenül annyira a növekedés oldaláról, de mondom, a növekedési kilátások is jók. Tehát egyrészt a második negyedéves vállalati eredmények kirobbanóak voltak, az elkövetkező negyedévekre is ezt várják, és bár ugye nagyon nagy mértékben, ha jól emlékszem, 50%-kal nőtt átlagosan, és 30%-kal múlta felül a várakozásokat, a profit növekedés, ami tényleg emlékeimben nincs ilyen az elmúlt, nem tudom, több mint 20 éves pályafutásom alatt. De hogy továbbra is ezt erősnek tartják, vagy az erős növekedést tartanak, de ennek ellenére már nem növekedtek olyan nagy mértékben a vállalati profitok, miközben a hozamok azok egyre nagyobb mértékben növekednek. És például a számításaim azért azt mutatják, hogy a hozamnövekedésből egyelőre a hozamnövekedés a győztes, ami ugye viszont meg leértékeli a piacot, tehát igazándiból, hogyha mondjuk a június végi helyzetet tekinteném egyensúlyi helyzetnek, akkor ahhoz képest most 5%-kal lejjebb kellene lenni az amerikai piacnak, értem ezt alatt az S&P 500-at. Ezzel szemben azért nem ott van, tehát, hogy de láttuk, hogy azért az elmúlt napokban csökkent, tehát lehet, hogy ezt még néhány nappal, múlt héten csináltam ezt a számolást, tehát lehet, hogy most 4% a különbség, tehát hogy még nem veszett el semmi, de hogyha nem lesz további profit bővülés, ami mondjuk elég nagy, magasak a várakozások, akkor azért előbb-utóbb is tovább emelkednek a hozamok, amiért említettem, hogy a költségvetéssel kapcsolatos félelmek miatt, akkor viszont azért lehet egy kis baj, és akkor lehet, hogy az antropikus kibocsátás is nehéz lesz. Ha viszont a kilátások tovább növekednek, akkor jó lesz, különben én azt gondolom, hogy nem lesz az antropikus probléma, mert a kibocsátásával.
0: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
1: Köszönöm szépen!

0: reggeli monitor.
1: Új kutatások szerint a Saturnus Enceladus nevű holdja még ígéretesebb célpont lehet a Földön kívüli élet kutatásában, mint korábban gondolták. Az égitest vastag jégpáncélja alatt folyékony, sós óceán húzódik, amelyből vízpára és jégszemcsék törnek ki az űrbe. A NASA szerint ezek a gejzírszerű kilövelések már korábban is arra utaltak, hogy az óceán akár lakható környezet lehet. A friss vizsgálatok alapján az Enceladus kilövelései segíthetnek abban, hogy egy jövőbeli űrszonda közvetlenül elemezze az óceánból származó anyagokat. A kutatók szerint a folyamat bizonyos szerves molekulákat és akár biológiai nyomokat is koncentrálhat az egyes jégszemcsékben, így azokat könnyebb lehet kimutatni. Egy másik kísérleti eredmény azt mutatja, hogy bizonyos földi mikroorganizmusokhoz hasonló élőlények elvileg túlélhetnének az Enceladus óceánjára emlékeztető körülmények között. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy van élet a Holdon, de erősíti azt a feltételezést, hogy a környezet nem feltétlenül lenne ellenséges az egyszerű életformák számára.
0: Ez a reggeli monitor. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Soroksári úton befelé a Boráros térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz szerelve közlekedik Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság.
3: Ezt Andy Burnham brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva reggel. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után azt mondta, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Burnham szerint a lehetőségek között szerepel az is, hogy az ország végigmegy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet.
7: Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait.
3: A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsőrendű vádlottját az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották.
7: Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alapügyében.
3: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek még hétfőn adott interjúban kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott projekt kulturális program volt. Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette, politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van, az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy politikai leszámolás.
7: A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kértek a kormánytól.
3: A NIT Hungary ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét, főleg az üzemanyagárak és az euróárfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. A fuvarozói érdekképviseletek egyelőre nem szerveznek demonstrációkat, de ha nem lesznek megfelelő intézkedések, lépni fognak. Lajkó Ferencet hallják.
8: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, ahol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-ig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy hogy segítséget számukra, hogyha a tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy 9-ig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
7: Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő harci tevékenysége miatt.
3: A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.
7: Még az éjjel egyébként, illetve hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Az ukrán fővárosban számos épület oltásán dolgoztak a tűzoltók, sokan megsérültek.
3: Egy raktár és több lakóház is megsemmisült, a támadásnak halálos áldozatai is vannak.
7: Egyértelmű kötelezettségvállalásokat vár az Unicredittől a német kormány a munkahelyek megőrzésére és a Commerzbank németországi üzleti szerepének fenntartására.
3: A Reuters összefoglalója szerint közben az olasz bank egyre közelebb kerül a frankfurti pénzintézet feletti irányítás megszerzéséhez. A Commerzbank 13,3%-át tulajdonló német állam kulcsfontosságúnak tartja, hogy a bank továbbra is betöltse hagyományos szerepét a német kis- és középvállalkozások finanszírozásában. Az Unicredit már a Commerzbank részvényeinek csaknem felét megszerezte, ami a felügyeleti jóváhagyás után gyakorlatilag többségi irányítást biztosít számára a közgyűlési döntések felett. A német kormány elvárásai között szerepel, hogy a Commerzbank tőzsdei jegyzett társaság maradjon, központja Frankfurtban működjön tovább, őrizze tőkebázisát a német középvállalati szektor belföldi és külföldi finanszírozásához, illetve a stratégiai döntéseket továbbra is Németországban hozzák meg.
7: Az Egyesült Államok újabb szankciókat rendelt el Iránt támogató magán és jogi személyekkel szemben.
3: A kínai, hongkongi, szaudi, pakisztáni és török illetőségű cégek, illetve magánszemélyek Egyesült Államokban található vagyonát zárolták és megtiltották a velük folytatott gazdasági kapcsolatokat. Az érintetteket azzal gyanúsítja Washington, hogy fegyveralkatrészeket szereztek be a teheráni védelmi minisztérium számára. Az Egyesült Államok az utóbbi időben már többször is fellépett kezdett Irán támogatói ellen. Szankciókat vezettek be Oroszország második legnagyobb bankja, a VTB, valamint a török Golden Global Bank ellen.
7: 50,1 pontra emelkedett ebben a hónapban a kínai hivatalos feldolgozó beszerzési menedzser index.
3: A mutató három hónap után először került ismét az 50 pontos határ fölé, vagyis a növekedést jelző tartományba. Az adat megfelelt a várakozásoknak, és szakértők szerint erősíti a reményt, hogy a második negyedéves gyengébb teljesítmény után a kínai gazdaság újra élénkülni fog.
0: Tőzsde hírek.
7: Ázsiában a japán tőzsde emelkedni tudott 1,9%-ot, Hongkong 3%-kal került feljebb, Shanghai 4%-del, India 6%-del, gyengült viszont a dél-koreai tőzsde 0,5%-kal, míg a szingapúri 3%-kal ment lefelé. Európában inkább felfelé mennek most a mutatók, London például 7,1%-kal, csak úgy, mint Frankfurt, a német DAX 25.567 ponton, a francia tőzsde 2%, az olasz 7%, a spanyol 8%-os erősödésben, 1,1349 az euró-dollárral szembeni árfolyama, enyhe 1,2% körüli emelkedés a kőolaj piacán, $89.50 az amerikai könnyolaj, a Brent 102,76 dollár jegyzik. Idehaza a BUX 6%-kal gyengül 146.280 ponton, már most 12.669 millió forint a forgalom, kerek 5000 forinton a MOL 1%-os mínuszban, az OTP 1,2%-kal gyengül 43.260 forint, a Richter 1%-kal drágul 12.450, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.544 forint, gyengül a 4iG 7%-del 1565 forinton jár, és egy komolyabb, több mint félmilliárdos forgalom mellett 2,3%-kal erősödik a Granite Bank 8900 forinton, emelkedik az MBH Bank 1,9%-kal 2640, és erősödik a Duna House Group is méghozzá 1,8%-kal 1400 forinton jár. Emelkedés után viszont mínuszba ment át a CVAK, 9,1%-kal gyengül 32.000 forint. A devizapiacon az euróért 366 forintot kell jelenleg adni. Az OpenAI biztonsági aggályok miatt visszatartotta új GPT 6.1 Astra modelljét.
3: A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e. Még az is előfordulhat, hogy egy működő modellt éppen a képességei miatt nem adnak ki mindenkinek. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Internet Biztonság Napja alapítóját hallják.
9: Erre már eljutottunk, hiszen az Anthropicnak a Mythos modellje nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosította arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
7: Friss információ, az Európai Unió törvényszéke kihirdetett ítéletében elutasította azon hat magyar egyetem kereseteit, amelyek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányulnak. Az Európai Unió luxemburgi székhelyi törvényszéke ítéletében egyebek mellett megállapította, hogy az uniós tanács hatáskörrel rendelkezett a hat magyar egyetem által megtámadott rendelkezés elfogadására, ugyanis a költségvetés megállapítására és végrehajtására vonatkozó kizárólagos hatáskörét gyakorolta, nem pedig az oktatás és kutatás területén fennálló hatáskörét. Továbbá az uniós tanács hatáskörrel rendelkezik arról, hogy egyes tagállamok tekintetében a többi között a jogállamiság elveinek megsértése esetén ideiglenesen felfüggessze az olyan programokra vonatkozó költségvetések végrehajtását, mint az Erasmus Plus, vagy éppen a Horizont Európa. Röviden tehát leginkább az Európai Uniós szerveknek adott igazat az Európai Unió törvényszéke. Ez tehát a kekvákkal kapcsolatos legfrissebb ítélet.
0: Időjárás jelentés.
3: 1452-et mondhatni egy turbulens év volt a magyar történelemben. Európában eközben sok minden mással foglalkoztak, például azzal, hogy szeptember 30-án 1452-ben megjelent az első nyomtatott könyv, méghozzá Johannes Gutenberg Bibliája. Azért ez egy óriási hullámot indított el, amelynek most nem is tudom, talán valahol a mélypontján vagyunk. Nagyon sokan panaszkodnak évtizedek óta, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és hát erre mindenféle jó kis akciók, meg felhívások, meg egyebek vannak, úgyhogy én is megteszem a magamét, tessenek olvasni, mert nagyon jót tesz, persze azért válogassuk meg, hogy mit. Az időjárás ehhez partner lesz, aki esetleg a szabadban szeretné művelni ezt az egyébként szabadidős tevékenységet. Felhőtlen, zavartalanon napos, száraz időnk lesz Budapesten és környékén, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11, a vonalban pedig Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Viszonylag ritkán szoktunk beszélni a termelői árindexről, most azonban megtesszük. Júliusban még 1% volt, és augusztusra ez 4,8%-ra ugrott, tehát ránézésre azért elég nagy az áremelkedés. Ez előbb-utóbb inflációs hatást jelent? Tehát ez valamennyire gerjesztheti a hazai inflációt?
2: Abszolút ebből a szempontból fontos a történet, és azt gondolom, hogy ez a termelői infláció egy méltánytalanul alulértékelt mutatója a hazai makró közegnek, nem hangsúlyozzuk eléget talán a jelentőségét. Így van, tehát eddig ezen a mutatón volt leginkább megfogható az, hogy miért alacsonyak a hazai inflációs számok, a fogyasztói inflációs számok, és a forint erősödése, amit tapasztaltunk gyakorlatilag 2025 első felétől kezdődően, ez itt mutatkozott meg leginkább, és hosszú hónapokig ilyen nulla körüli értékeket láttunk csak a termelő inflációban, és a korábbi gyakorlat alapján gyakorlatilag évtizedes adathistória szerint azért ennek a dinamikái elég jól mutatják azt, hogy mikor indulnak el változások a fogyasztói inflációban, és elég kellemetlen, hogy ilyen meredeken kezdett el emelkedni ez az érték. Ez pár hónap múlva begyűrűzhet majd a fogyasztói árakba is, így van.
1: Mennyire, vagy mitől függ ez? Attól mondjuk, hogy tartósan magas marad-e a kőolaj? Tehát egyértelműen a kőolaj hajtja most felfelé a termelési költségeket?
2: Igen, egyértelműen az árazások szerint a világ egy része legalábbis elkezdett felkészülni egy tartósan magasabb energiaár környezetre, amit a forint erősödése gyakorlatilag a nyárig ellensúlyozni tudott, és tényleg alacsonyan tartotta ezeket a hazai begyűrűződéseket. Ugyanakkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy júliustól kezdődően, főleg ugye az augusztus-szeptember még további emelkedést jelezhet előre. Ebből a szempontból ezek egyre inkább meg tudnak jelenni sajnálatosan először a termelői árakban, aztán pár hónappal később majd a fogyasztói árakban is.
1: Ez mennyire lehet tartós szerinted, mert most erre az évre ilyen 1,8 körüli inflációt vár a Magyar Nemzeti Bank emlékeim szerint, tehát mindenképpen 2% alatti, de hát ugye ez egy tiszavirág életű dolog lesz, mert jövőre már azért ennél magasabb lett az infláció, és összességében az inflációs célját nem jövőre, hanem 2028-tól szeretnék 2,5%-ra mérsékelni. Ez akár az inflációs célnak a lejjebb szorítását is keresztül húzhatja, vagy ott még nem tartunk?
2: Nem húzza keresztül, azt a jegybank ezt elég azt gondolom transzparensen és világosan lefektette. Ugye az oda vezető utat, hogy ezt elérje, a jegybank dolgát nehezítheti meg ez a történet. Egyértelműen az energiaárak vannak a fókuszban, tehát amennyiben egy mostaninál gyorsabb deeszkaláció megtörténne a hormuzi szoros és a közel-keleti konfliktus kapcsán, akkor azért ez a méregfoga ennek az inflációs nyomásnak, ami kínálati oldalról, tehát nyersanyagok, energia, költség oldalról hajtja most fölfelé az árakat, ezt elég gyorsan ki lehetne húzni. Abban az esetben mondom, hogyha ez a közel-keleti konfliktus, illetve bármilyen alternatív útvonal megoldás, az lehetővé tenni, hogy az ottani energia, kőolaj származék kínálat az kijusson a világpiacra és teríthető legyen, mint korábban volt.
1: Ez a kulcs, alfája és omegája most mindennek, hogy a Bab-el-Mandeb, illetve a hormozi szoros is szabad legyen?
2: Így van, ugye a kőolajon és a földgázon túl, ugye keveset hangsúlyozott talán ezt is, de számos más szűk keresztmetszet fontos nyersanyag, legyen az hélium, alumínium is áldozatul esik az ottani kereskedelem visszaszorulásának. Így igen, és hogy az energia alapvetően az a költségszegmens, ami aztán annak a megemelkedése mindenhol látszódik. Látszódik a mezőgazdaság területén, műtrágyagyártásban látszódik, az élelmiszeriparban látszódik, a feldolgozóipar egyéb fontos szegmenseiben, és ezzel együtt a nyersanyagok árazásaiban is, és ebben ez indította el ezt a felfelé kanyarodó számsort, és ez lehet az elsődleges kulcsa annak is, hogy ez minél előbb megoldódjon.
1: Jönnek majd ki az amerikai inflációs adatok is. Ha túl magas lesz az amerikai infláció, már pedig arra van azért esély, akkor ez összességében hathat egyébként a világgazdaságra áttételesen, akár a magyar inflációs adatokra is, vagy az amerikaiaknak más jellegű problémáik vannak a magas infláció miatt?
2: Alapvetően ott több oldalú, azt gondolom, több osztatú az inflációs nyomás. Ilyen direkt közvetlen hatás az nem feltétlenül indokolható, vagy eredeztethető, azt gondolom. Inkább a kamatpályán keresztül egy magasabb amerikai inflációs adat a mai napon az közelebb hozhatja a Fedtől az újabb szigorítást, és ez az, ami méterpályára állíthatja az MNB-t a következő hónapokban is.
1: Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom én is!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság, ezt Andy Burnham brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva. A politikus a Munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az Unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállításánál. Burnham szerint a lehetőségek között szerepel az is, hogy az ország végigmegy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-ról augusztusra 4,8%-ra ugrott. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi értékesítése a feldolgozó iparban 4,2, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott. Csaknem 2,6 millió vendég 6,9 millió vendég éjszakát töltött el idehaza a múlt hónapban a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma 7,3, a vendég éjszakáké 5,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított adatai alapján a vendégek száma 11-e, a vendég éjszakáké 8,1%-kal volt alacsonyabb a 2025 augusztusinál. A belföldi vendégek száma 1%-kal nagyobb, a külföldieké pedig 2,9%-kal kisebb volt havi összehasonlításban. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügyvádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégáival szemben a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek még hétfőn adott interjúban kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és az összes támogatott projekt kulturális program volt. Hankó Balázs, akinek mentem jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette. Szerinte politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van, az egyik egy kultúrpolitikai harca, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde egy 2%-os mínuszban jár, 146.804 ponton, a forgalom már komolyabb, 14 milliárd 187 millió forint. Stagnálnak a MOL részvények 5050 forinton, az OTP 8%-kal gyengült, 43.440 forinton jár, 6%-kal drágul a Richter, 12.400, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2548 forinton, enyhén erősödik a forint, 365 forint 90 filléren az euró. Európában 7%-kal megy felfelé a londoni tőzsde, ugyanilyen mértékben a német DAX, a francia CAC-en 2%, az olasz tőzsde 7%, a spanyol 1%-os pluszban jár, 1,1350 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Közös vállalatot hoz létre a Dunahaus Group és a Remax németországi képviselete, hogy a német piacon elérhetővé tegyék a CreditPass pénzügyi közvetítői modellt. Az újonnan alapított német cégben a Dunahaus 70, a német ingatlan hálózat 30%-os tulajdonrésszel rendelkezik majd. Ma éjjel a Váralagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat tisztítják. A budapesti közművek tájékoztatása szerint a Váralagutat éjfél előtt nem sokkal, 11:30-kor és csütörtök 5:30 között mossák. A társaság arra kéri a gépjármű vezetőket és a kerékpárosokat, hogy ebben az időszakban választanak más útvonalat.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást Kecső Richárd szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
0: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Otthonunk Európa. Aktuális információk csütörtökönként a 8 órai hírek után a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Befejeződött az amerikai csapatok kivonása Irakból. A Pentagon bejelentése szerint a további fenyegetések megoldása mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége, beleértve az Iszlám Állam terrorszervezet alvósejtjeinek felszámolását. Washington ehhez továbbra is támogatást nyújt a hírszerzés és célzott képzések terén. Az Egyesült Államok csapatai 2003-ban vonultak be először Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. Október végéig meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Elutasította 6 magyar egyetem kereseteit az Európai Unió törvényszéke. Az oktatási intézmények a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen kezdeményeztek eljárásokat. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Erről írt a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenés mellett 146.727 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 15,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal erősödik, 5070 forinton áll, az OTP 1,2%-kal csökken, 43.280 forinton jegyzik. A Richter 2%-os pluszban 12.360 forinton, a Magyar Telekom 2%-os erősödés mellett 2.544 forinton forog a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 22 fillér, egy amerikai dollár 322 forint 41 fillér, egy svájci frank 387 forint és 21 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 83 fillér, a cseh koronáé 14 forint 99 fillér. Egy angol font 427 forintba és 98 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, a milánói börze 3-tized, Madrid 6%-kal korrigál felfelé, a CAC 40 Párizsban 2%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-os erősödés mellett 89 dollár 61 centen áll, a Brent jegyzési ára 102 dollár 90 centen szintén hordonként. Egy uncia aranyért 4227 dollárt és 40 centet kell fizetni a világpiacon 1,1%-os erősödés mellett. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottait, a tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Szaliszt jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL-Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A BKK azt is közölte, hogy a MOL-Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalanul napos, száraz időnk lesz, csapadék nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Október végéig meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása idehaza, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések legyenek a térségben. Erről írt a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségeit. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben a büntetés időtartamán a törvényszék módosított. Az ügy elsőrendű vádlottját az olasz Ilaria Szaliszt jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Banky Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Banky Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta a jegybanktörvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elveszítette közpénz jellegét. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra holnaptól lehet regisztrálni. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,7%-os csökkenés mellett 146.079 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 18 milliárd forintot. 0,2%-os csökkenésben van a MOL 5040 forinton, az OTP 1,6%-kal került lejjebb 43.100 forintra. 0,1%-kal csökken a Richter, 12.320 forintnál jár, a Magyar Telekom is 0,1%-kal korrigál lefelé, és 2.538 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 11 fillér, egy amerikai dollár 322 forint 35 fillér, egy svájci frank 386 forint és 69 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,3%-kal erősödik, a milánói börze 0,1%, a madridi IBEX 0,5%-kal korrigál felfelé. A frankfurti DAX 0,1%, a párizsi CAC 0,4%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb délben jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság, ezt Andy Burnham brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az Unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Elutasította 6 magyar egyetem kereseteit az Európai Unió törvényszéke. Az oktatási intézmények, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen kezdeményeztek eljárásokat. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása idehaza, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Erről írt a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügyvádlottait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy első rendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist, jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Közös vállalatot hoz létre a Dunahaus Group és a Remax németországi képviselete, hogy a német piacon elérhetővé tegyék a Creditpass pénzügyi közvetítői modellt. Az újonnan alapított német cégben a Dunahaus 70, a német ingatlan hálózat 30%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Minden ötödik ellenőrzésnél találtak valamilyen szabálytalanságot, a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a nyári Balaton környéki akcióik során. A leggyakoribb problémák között a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt. A nyári időszakban a NAV operatív adóellenőrei összehangoltan vizsgálták a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat és szolgáltatókat, a rendezvényeken és a vendéglátóhelyeken egyaránt. Ma éjjel a Váralagutat, holnap éjszaka a Lánchidat és a Városligeti Zselinszky hidat tisztítják. A budapesti közművek tájékoztatása szerint a Váralagutat 12:30 és csütörtök hajnal 3:30 között mossák a 12:30, természetesen éjszakára vonatkozik. A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy ebben az időszakban válasszanak más útvonalat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,7%-os csökkenés mellett 146.047 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 19 milliárd forintot. A MOL 5050 forinton stagnál, az OTP 1,8%-os mínuszban 43.020 forinton. A Richter 2%-kal erősödik, 12.340 forintnál jár. A Magyar Telekom 2%-kal csökken, 2.536 forinton jegyzik. A Bitcoin 1%-kal erősödik, 83.683 dolláron és 50 centen elérhető, az Ethereumot 2.689 dolláron és 3 centen jegyzik, 4%-os pluszban. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3%, Milánó 1%, Madrid 6%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC40 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9%-kal jött feljebb, $90.22, a Brent jegyzési ára $103.27 áll hordonként 7%-os pluszban. Egy uncia aranyért 9%-os erősödés mellett $4,218 és 10 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen, zavartalanul napos és száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: Big.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Németh László vagyok, a hírekkel fél egykor, jó napot kívánok. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés. Az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Elutasította 6 magyar egyetem kereseteit az Európai Unió törvényszéke. Az oktatási intézmények, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésbe való finanszírozásának tilalma ellen kezdeményeztek eljárásokat. Magyarország és a régió egyik legnagyobb 150 megawatt teljesítményű és 300 megawatt óra tárolókapacitású akkumulátoros energiatároló eszközparkját hozza létre a Sol Services Kft. És a Huawei Technologies Magyarország. A teljes portfólió kiépítése 2027 első negyedévében fejeződik be. Az MVN csoport országszerte 185 milliárd forintból fejleszti a villamos energiahálózatot, és telepít több mint 230 ezer okosmérőt. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM DMASZ és az MVM EMASZ konzorciuma csaknem 140 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Akár újra csatlakozhat az Európai Unióhoz az Egyesült Királyság, ezt Andy Burnham, brit miniszterelnök mondta a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva. A politikus a munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusa után kijelentette. A Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Burnham a lehetőségek között azt is említette, hogy az ország végigmegy azon az úton, amely az újbóli EU csatlakozás felé vezet. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra holnaptól lehet regisztrálni. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6%-os csökkenés mellett 146.178 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 20 milliárd forintot. 5050 forinton stagnál a MOL, az OTP 43.000 forinton áll 1,8%-os mínuszban. A Richter 7%-os erősödés mellett 12.420 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2538 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 7 fillér, egy amerikai dollár 322 forint 32 fillér, egy svájci frank 386 forint és 59 fillér. A londoni FTSE 2/10, a madridi IBEX szintén 2/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,2, a milánói börze is 0,2%-kal csökken, Párizsban a CAC 0,5%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Nézzük először híreinket röviden. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata. Október végéig meghosszabbította a dízel olaj exportjának tilalmát az orosz kormány, és most következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sesztát Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte, hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül 2 esetben rövidítette a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta a jegybank törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Kogyi Lászlót hallják mindenről.
5: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
4: 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-al nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
2: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem, így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
4: Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus, 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendég éjszakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma több mint 7, a vendég éjszakáké majdnem 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virovácz Pétert hallják.
6: Negatív meglepetést okozott augusztusban a turizmus Magyarországon, ha lehet negatív meglepetésről beszélni, úgyhogy közben azért hát bizony megéltük ezt az augusztusi hőhullámot és az ehhez kapcsolódó igen extrém időjárási körülményt. És bármilyen is azt gondoljuk, ez igen negatívan befolyásolta a turizmus számait. Példának okáért talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik. Úgyhogy most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős költsége, gazdasági költsége van ennek az időjárás változásnak, vagy a klímaváltozásnak. Ez akár egy éves időszakban a GDP 0,4-0,5%-ában is mérhető. Hát ennek egy részét már most láttuk augusztusban a turizmusban, ami tényleg nagyon gyenge időszakot produkált.
4: Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott. Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a tartósan magasabb energiaárak a következő hónapokban egyre erősebben jelenhetnek meg a hazai inflációban. Nagy Jánost hallják.
7: Kellemetlen, hogy ilyen meredeken kezdett el emelkedni ez az érték. Az árazások szerint a világ egy része legalábbis elkezdett felkészülni tartósan magasabb energiaár környezetre, amit a forint erősödése gyakorlatilag a nyárig ellensúlyozni tudott, és tényleg alacsonyan tartotta ezeket a hazai begyűrűződéseket. Ugyanakkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy júliustól kezdődően, főleg ugye az augusztus-szeptember még további emelkedést élhetett előre. Ebből a szempontból ezek egyre inkább meg fognak, vagy meg tudnak jelenni sajnálatosan először a termelői árakban, aztán pár hónappal később majd a fogyasztói árakban is.
4: Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Erről írt a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét. Az MVM csoport országszerte 185 milliárd forintból fejleszti a villamos energiahálózatot, és telepít több mint 230 ezer okosmérőt. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM DMAS és az MVM EMAS konzorciuma csaknem 140 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert.
0: Tőzsde hírek.
4: Pillancsuk egy picit a tőzsdére is, részletes elemzés és beszámoló természetesen néhány perc múlva azért következik. Na nézzük akkor, hogy hogyan teljesítenek a blue chipek, vagyis a vezető részvények. A Magyar Telekom 0,4%-os esésben van, 2530-on kereskednek a papírokkal. A Richter valamivel több mint 1%-os emelkedést produkált, 12460 forintot érnek a papírok. Majdnem 2%-os, de azért egész pontosan 1,9%-os vesztésben van az OTP, 42.970 forinton áll, a MOL pedig 0,2%-ot javított, 5.060 forinton kereskednek a papírokkal, ami pedig a BUX-ot érinti, 0,6%-ot esett a nyitás óta, és ez jelenleg, nézem is, 146.260 ponton áll. Október végéig meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes export tilalom vonatkozik a benzinre. Ma éjjel a Vár alagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti hidat tisztítják. A budapesti közművek tájékoztatása szerint a Vár alagutat 23:30 és csütörtök 4 óra 30 között mossák, vagyis éjjel fél 12 és másnap fél 5 között mossák. A társaság arra kéri a gépjármű vezetőket és a kerékpárosokat, hogy ebben az időszakban válasszanak más útvonalat.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és a szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Ez utóbbit az okozta, hogy a nyár közepi aszály miatt kis híján leállt a paksi atomerőmű, az export helyett a belső ellátásra kellett koncentrálni. Németh Dáviddal, a KNTH vezető elemzőjével beszélgettem mindenről. A kivitel volumene 0,1%-kal volt alacsonyabb, a behozatalé pedig 13%-kal növekedett. Na most lényegében, hogyha azt megnézzük, hogy a gépek és a szállító eszközök volumene, import volumene 30%-kal nőtt, akkor ebből még tulajdonképpen arra is következtethetünk, hogy lehet, hogy a gazdasági növekedés indult el, és miután az ország nyersanyagokban, szegény energiából és különböző gépberendezésekből is behozatalra szorul, lehet, hogy ez okozta. Na de nem biztos. Te hogy látod ezt?
2: Ez magyarázó tétele, hiszen egy jelentős szeletet képvisel a gépek és szállító eszközöknek a külkereskedelme a magyar külkereskedelmen belül. Úgyhogy ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy romlott a augusztusi külkereskedelmi mérleg egyenleg. És valóban ez egy pozitív elem is lehet, amennyiben arról van szó, hogy a vállalatok elkezdtek aktivizálódni, valamennyi beruházást elkezdtek végrehajtani. Itt a második negyedében azért azt láttuk, hogy egy óriási visszaesés volt a beruházások területén. Elképzelhető, hogy az ott elhalasztott beruházások, azok jelentek most meg a nyári hónapokban, és itt augusztusban ennek a részleteit láthattuk. De ugyanakkor nem csak ez az, ami rontotta a külkereskedelmi mérleget, hanem az energia étel is, ugyanis az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a Paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem, így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
4: Nézzük meg a többi részét is. Ugye a feldolgozott termékek, illetve élelmiszerek, italok, dohánytermékek kivitele is azért változott.
2: Ez így van. Ugye ott azért fontos látni, hogy magyarországi lakossági vásárlás, fogyasztás az elmúlt években is magas szinten volt. És amikor sokat fogyaszt a lakosság, az óhatatlanul azzal is együtt jár, hogy feldolgozott termékeket kell behozni az országba, hiszen Magyarországon nem tudunk mindent legyártani, és ez szépen látszódik is, hiszen az import volumene a kismértékben is, de meghaladta az export volumen szintjét. Ugye kivitelben 1,6%-os csökkenés volt, miközben a behozatalban 1,8%-os növekedés. Tehát ebből az látszódik, hogy a külső piacaink azok továbbra is inkább gyengélkedtek, nem tudtunk annyi terméket külföldön eladni, miközben a belső fogyasztás az erős volt, a lakossági vásárlási kedv az magas volt, és ehhez sok import társult, sok feldolgozott terméket hoztunk be, és ezért tudott itt is az olló nyílni, tehát ez is rontotta ezáltal a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
4: Na most, hogyha mindezt az energiaexport elmaradására vezetjük elsősorban vissza, akkor ez a passzívum lehet, hogy helyre fog állni a következő hónapokban, és ismét valamiféle aktívum már alakul? Most a havi adatot, ha nézzük, és nem a kumuláltat.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hiszen igaz, hogy a Paksi atomerőműnek a termelése az helyreállt, viszont másik oldalról azt láttuk szeptemberben, hogy az energiahordozók ára az radikálisan elkezdett emelkedni. Itt akár a gáz árát, ha nézzük, akár a kőolaj árát, és ráadásul a kőolaj termékek árát, dízel, benzin árát, azok nagyon megugrottak. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy melyik az erősebb hatás. Valószínűleg azért ez a nagyon nagy passzívum, ez olvadni fog. Azt, hogy át tud-e majd csapni aktívumba, ez attól is függ azért, hogy az iparban látható termelés gyorsulás, hiszen azt látjuk, hogy azért az ipar az elkezdett magára találni az idejében, ott elindul egy export növekedés is. Mert sokszor azt is látjuk, hogy az export az nem nő annyival, mint ahogy az ipar bővül, és a készletek is növekednek. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy melyik lesz az erősebb hatás. Én mindenképpen azért arra számítok, hogy csökkenni fog a passzívum. Az, hogy át tud-e fordulni majd aktívumba, ezért ez még egy kis kérdést hagyott vissza.
4: Beszéltünk arról, hogy a gépek és szállító eszközök import volumene egyharmadával nőtt, ugye 30%, és azért ez egy picit jelezheti azt, ahogy te is mondtad, hogy az elhalasztott beruházások kezdenek új életre kelni, illetve az ipar is kezd egy picit magához térni. Ennek fényében, hogy látjátok a gazdasági növekedés következő soron következő adatát?
2: Én azt gondolom, hogy itt a harmadik negyedében maradhat nagyjából ez az 1,7%-os növekedési dinamika, amit láttunk az első fél évben, és pont azért, mert azért a nettó export pozíciója Magyarországnak, én azt gondolom, hogy a harmadik negyedében inkább romolhatott, de nagy javulás, amiképpen egyelőre nem látok benne. Továbbra is a lakossági fogyasztás az, ami húzza a gazdaságot, és hát esetleg ugye ez a nagy beruházás visszaes, és ami volt a második negyedében, az nem lesz ekkora a harmadik negyedében, úgyhogy rosszabbra semmiképpen nem számított, mint a második negyedében volt, de sokkal jobbra sem.
4: Németh Dáviddal, a K&H vezető elemzőjével beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Ez mindjárt kiderül, részletesen is. Péntek Ádámot köszönhetem a vonal túlsó végén, az Erste részvény elemzőjét. Halló, ugye itt vagy velünk?
8: Szervusz, igen, itt vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Na nézzük akkor, mi történik a budapesti értéktőzsdén. Kicsit segítek, ugye, bár te is látod természetesen. Hát az OTP mínusz 2%-ban van, és nagy valószínűséggel ennek azért van köze ahhoz, hogy Észtországban egy meglehetősen jelentős akvizícióra készül, a Luminor bank megvásárlására, és hogy ez megvalósulhat-e, vagy megvalósuljon, szóba került, hogy esetleg az orosz piacról viszont kivonul. Szerinted ez okozza ezt az árfolyam mozgást?
8: Abszolút, igen. Önmagában a felvásárlás az nem negatív, mert hogy az OTP az utóbbi években azért ezt rendre megcsinálta, hogy különböző, hát főleg így keletebbre nyitott, és bankokat vásárolt, új piacokon is megjelent. Ez a növekedési stratégia része, úgyhogy ez még nem lenne probléma. Az inkább ott kezdődik, hogy a balti országok nem annyira szimpatizálnak Oroszországgal, és kockázatnak tekintik azt, meg negatívan értékelik azt, hogy az OTP-nek Oroszországban is van érdekeltsége, és ezért ahhoz, hogy a Luminor bank felvásárlása zöld utat kapjon, az szükség lehet arra, hogy az orosz operációját eladja az OTP bank. Viszont a jelenlegi érvényben lévő orosz szabályok szerint ezt hát ilyen töredék áron, gyakorlatilag bagóért tudná csak eladni az OTP-n, úgyhogy ez egy mindenképpen egy negatívum. Viszont ugye ott áll szemben vele az, hogy a Luminor bank megvásárlásával pedig a növekedés folytatódhatna. Egyszerre három új országban jelenhetne meg, a három balti országban jelenhetne meg az OTP. Ugye ez egy nagy növekedési lehetőség, ugyanakkor nyilván az orosz operáció leírása az meg hát papíron is veszteséget jelentene, meg hát az egy, ugye így a háború alatt azért mindig kétséges volt, hogy hogyan lehet onnan pénzt kihozni, ez mindig ilyen nehézkes volt. Most, hogyha hamar lezárulna a háború, akkor persze ez még egy jól működő dolog is lehetne, de minden esetre most mérlegeli a vezetőség is, hogy eladja az orosz operációt, és ezzel kapcsolatos bizonytalanság érződik, és emiatt esik most nagyjából 2%-at az OTP árfolyama is. Hogyha pedig a többi blue chipet nézzük, akkor ekkora elmozdulások nincsenek, a MOL is mínuszban van, de csak 1,1%-a, továbbra is 5000 forint fölött. A Richter, ami emelkedni tud, 9%-at, ugye a Richter mellett szól, hogy az amerikai piac az elsődleges náluk, onnan származik a bevétel túlnyomó része, és most erős a dollár, erősödik. Így az Amerikában, tehát a dollárban keletkező bevételek forintra átszámítva jobban néznek ki, tehát ez segíti most a Richtert, a Telekom pedig egy közel 0,5%-os mínuszban áll.
4: Nagyon szépen köszönöm, igazán részletes voltál, és sok mindent megtudtunk. Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét. További szép napot kívánok neked, viszont hallásra.
8: Köszönöm, viszont hallásra.
4: Mi pedig folytatjuk tovább, méghozzá azzal, hogy jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke szerint az ágazatban 2023 végén még mintegy 400 ezeren dolgoztak, idén június végére viszont már csak 342 ezer tartósan foglalkoztatott maradt, és az év végére akár 300-320 ezer főre is csökkenhet a létszám. A Bayer Construct helyzete azért is kockázatos, mert sok alvállalkozó és beszállító várhat kifizetésre. Így a csődeljárás további kisebb cégeket is nehéz helyzetbe sodorhat. Kolyi Lászlóval mindenről Kecső Rihárd beszélgetett.
9: Hivatalosan is elindult a csődeljárás a Bayer Construct ellen. amely a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített korábban. Ez a terület már csak abban a szempontból is érdekes, hogy nyilván nagyon sok munkavállaló dolgozik itt ennél a vállalatnál, hát több ezer embert érint ez a csődeljárás. Mire kell itt számítani ennél a cégnél, már csak a tekintetben, hogy nagyon sok munkanélküli lesz vagy lehet?
5: Ágazati szinten is feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Elsősorban a besetanított segédmunkások egy részétől vált meg az építőipar, vagy csak részlegesen tudta foglalkoztatni, és hát jelen pillanatban a KSH számai szerint is ez év 7. hónapjának a végén már csak 342 000 fő volt, akit úgymond tartósan foglalkoztatunk, tehát 6 hónaptól tovább foglalkoztatunk. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatót, és az évhoz számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
9: Ugye múlt hét pénteken jöttek ki a KSH-nál a foglalkoztatottságra irányuló adatok. Itt a munkanélküliségi ráta 4,7% volt, mintegy 230 ezer fő volt a munkanélküli. Ez nyilván itt eloszlik az arány a különböző iparágak tekintetében, de ez az építőipart mennyire érinti?
5: Minket keményen érint, benne vagyunk ezekben a számokban, mert egy jó építőipari szakmunkás, és nagyon sokan vesztik el a munkájukat, most már itt az év második felében ebből a körből is. Tulajdonképpen nem nagyon tud más ágazatba elmenni dolgozni, nincs is hozzá kedve. Nyugat-Európában is nehéz most az építőipari szakmákban munkát találni, mert ott is mindenhol mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben, mint Magyarországon. Attól félünk, hogy úgy járunk, mint a vendéglátás a COVID idején, hogy sok embert gyorsan, kemény kézzel engedett el a vendéglátás, és olyan mély nyomokat hagyott a ottani kollégákba, hogy jelentős részük nem is ment vissza ebbe az ágazatba dolgozni. A legnehezebb, ugye, amiről beszélünk, az építőiparnak igazán nagy értéke a szakmunkás és a mérnök, és két építőipari ciklus között vagyunk. Már az előző kormányzati idő vége felé is csökkent a munkalehetőségünk, és az új kormányzat új beruházási ciklus jelent, és nagyon hosszú idő telik el a két ciklus felszálló ága között, amit nagyon nehéz megélni.
9: Itt most megnyitottam a júliusra vonatkozó építőipari termelési adatokat is, és ott is látszik, hogy kisebb volt a termelés itt a nyár folyamán. Ez a csődeljárás, itt a Bayer Construct mennyire meghatározó egyébként az építőiparban, mennyire fogja itt befolyásolni a következő hónapok adatait?
5: Nehéz megbecsülni, hiszen ágazati szinten ugye mi sok mindent nem tudunk, nem is dolgunk, lehetőségünk, hogy milyen szerződésállománya van, konkrétan hány alvállalkozó, beszállító az, aki vár a pénzére és milyen nagyságrendben. Az teljesen biztos, hogy a építőipari lánctartozást növeli, és nagyon sok kisebb vállalkozás is nehéz helyzetbe kerül, nem tudjuk, hogy mikor és hogyan lesznek kifizetve, illetve a csődeljárás hogyan végződik. Azt reméljük, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget.
9: Na most itt felmerült bennem egy olyan terület is, vagy olyan dolog is, hogy a kormány hogyan reagálhat erre az egészre, vagy egyáltalán van-e már bármilyen kormányzati reakció arra, hogy az építőipart valamelyest segíteni tudja, mert ugye most jelenleg nincs olyan tárca dedikáltan, amely foglalkozik az építkezéssel. Ugye volt az EKM legutóbb, most ugye ebből lett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Tehát így dedikáltan nincs kimondott építési tárca, aki ezzel foglalkozna. Miben tud most segítségre lenni a jelenlegi kormányzat?
5: Már az is nagy haladás lenne, hogyha közösen velünk a szakmával elemeznénk azokat a nyugat-európai vagy uniós brüsszeli jó programokat, tapasztalatokat, amit nekünk is igénybe kell vennünk. Tehát akár Németországban készségfejlesztési programokat indított a kormány ilyen szituációba, hogy kevesebb munka mellett is értelmesen a szakmunkásokat fejlesszük és ehhez anyagilag hozzájárul, illetve vannak olyan brüsszeli uniós szintű programok, amire vállalkozások közvetlenül is pályázhatnának. Az EVOSZ most ezekkel nagy erőkkel foglalkozik, hogy hogyan lehet hidat verni a két építési beruházási ciklus között, aminek most a közepén vagyunk.
4: Az elmúlt percekben Kolyi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével beszélgetett Kecső Richárd. 13 óra 28 perc, néhány perc múlva friss hírekkel érkezik ide a stúdióba Nagy Károly, az elmúlt műsor híreit pedig Németh László kollégám szerkesztette. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Kata szerkesztő műsorvezetőt hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
10: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát még szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Baka András felhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításról szóló törvényt, annak érdekében, hogy ez mielőbb életbe lépjen, aláírta, ám a törvény elfogadásának eljárási körülményét vizsgálva az országgyűléshez fordult. Az államfő szerint a törvény tárgyalása során a parlament anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán. Az általános és részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen tartalmilag teljesültek volna. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztéseit élt vádlottak közül két esetben rövidítette a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb vállalatot hoz majd nehéz helyzetbe. Koi Lászlót hallják.
5: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évhoz számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
12: Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus. 2,6 millió vendég, mint egy 7 millió vendég éjszakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma több mint 7, a vendég éjszakáké majd 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virovácz Pétert hallják.
13: Talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest. Az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik, most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra, itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárási változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
0: Tőzsde hírek.
12: 4,1%-kal megy lefelé a BUX 146.519 ponton, a forgalom 22 milliárd 753 millió forint. 1,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.055 forinttól jegyzik őket, 1,5%-kal gyengül az OTP, 43.150 forinttól jár, a Richter 1,3%-kal drágul, 12.490 forint, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken, 2.526 forinttól jár, 1,5%-kal emelkedik a 4iG, 1600 forinton jelen pillanatban. Jelentősebb forgalma van ma a Granite Banknak, amely 2,3%-kal erősödik, 8900 forinton, de 1,9%-kal drágul az MBH Bank is, amely 2640 forinton jár. A devizapiacon az euróért most 366 forint 10 pillért kell adni. Európában a főbb indexek elkezdtek csökkenni a délelőtti emelkedés után. A londoni tőzsde most 2 pontos mínuszban, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengül, a francia tőzsde 0,6%-del, az olasz 0,5%-kal, a spanyol 0,1%-del, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1358. Drágulni kezdett a kőolaj, ez 103 dollár 62 centet jelent a Brent esetében, az amerikai könnyolaj 90 dollár 60 centen jár.
0: Időjárás jelentés.
12: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul. 13 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Színház.
1: 9 bemutatóval készül a Víg Színház a 2026-27-es évadra, és már most az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció az új Dés Geszti musical, amely Petőfi Sándor életét dolgozza fel. A nagyszabású zenés darabot Horváth Csaba rendezi, Petőfit pedig Wunderlich József alakítja. A szabadtéri ősbemutató 2027. július 9-én lesz a szegedi szabadtéri játékokon, a Víg Színházban pedig ősszel debütál. A készítők nem a tankönyvekből ismert, gránitba faragott Petőfit szeretnék megmutatni, hanem egy hús-vér, öntörvényű fiatalembert. A történet Petőfi utolsó, mindössze 5 évét követi végig, amikor egyszerre volt színész, katona, politikus, forradalmár, férj, apa és költő. Dés László zenéje és Geszti Péter szövegei mellett Bíró Bence és Horváth Panna dolgozik a darabon. De a Víg Színház új évada nem csak Petőfiről szól. A nagyszínpadon érkezik a 4-6, a Cseresznyés kert, és Kálmán Imre klasszikusa a Csárdás királynő is. Utóbbi Mohácsi János rendezésében kerül színpadra, és a jól ismert szerelmi történet mögött az 1916-os Európa széteső világát is megmutatja. A Pesti Színházban Arthur Miller 2 hétfő emléke, a Bohém élet és Woody Allen Kék Jázmin című filmjének színpadi változata is szerepel, a házi színpadon pedig többek között Déri Tibor Kedves Bóper című műve és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényének adaptációja kap helyet. A megújult Víg Szalomban pedig egy magyarországi ősbemutató, a szobatárs várja a közönséget.
0: Kiállítás.
1: A magyar plakátművészet egyik meghatározó alkotójának életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Árendás József tervező grafikus idén tölti be 80. életévét, ebből az alkalomból látható a Plakátok és rajzok című reprezentatív tárlat. A kiállítás nem egyszerűen végigvezet a művész pályáján, hanem 3 fontos korszakra koncentrál. Láthatjuk a 70-es évek moziplakátjait, az 1983-tól induló színházi plakátok világát, valamint az utóbbi évtizedek szerzői plakátjait, amelyek már önálló műalkotásként is megállják a helyüket. Árendás munkáit az intellektuális humor, a fanyar irónia, a merész képi metaforák és a szellemes asszociációk jellemzik. Külön érdekesség, hogy a plakátok mellett a művész rajzai is helyet kapnak a tárlaton. Ezek jól mutatják azt a manuális rajzi gondolkodást, amely a digitális korszakban egyre ritkább, miközben Árendás a hagyományos és a modern technikákat is ötvözi. A kiállítás ráadásul nem csak egy alkotó életművét mutatja be, hanem magának a plakátnak a változásáról is mesél. Egy utcai hirdetőoszlopot is beemeltek a kiállítótérbe, hogy megidézzék azt a közeget, ahol ezek a képek eredetileg megszólították a járókelőket. A plakátok és rajzok november 22-ig látható a Műcsarnokban.
0: Koncert.
1: Fél évszázados jubileumát ünnepli a 100 Folk Celsius, a magyar country és bluegrass egyik meghatározó zenekara. Az 1976-ban alakult együttes október 9-én a Momkultban ad jubileumi koncertet, ahol az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei és közönségkedvencei is felcsendülnek. A 100 Folk Celsius története több generáció emlékeiben is ott van. A zenekar ugyan a 80-as években a hazai country egyik legsikeresebb képviselője volt, később pedig elsősorban gyerekdalai tették ismerté. A Paffa bűvös sárkány 1984-es albuma példátlan 374 ezres példányszámban fogyott el. De ugyanígy sokan ismerik a Nagy Ho-Ho-Ho horgász, a Mickey Manó meséi, vagy éppen az Ohio és a Drága otthon című dalokat is. Az októberi koncerten 3 különleges vendég is csatlakozik a zenekarhoz, Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. A jelenlegi felállásban Litvai Imre, Légrádi Péter, Mikes Attila, Kocsándi Miklós és Heilig Gábor viszi tovább az 5 évtizedes zenei örökséget. A jubileum így nem csak egy koncert, hanem egy nagy közös időutazás is lehet. Egy olyan este, ahol könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a dalt egyszerre énekli a nagyszülő, a szülő és a gyerek. 50 év, több mint 30 album és egy sor generációkon átívelő sláger, ez tehát a 100 fok Celsius.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Pécstől mindössze 10 kilométerre, Somogyban, Rükkeraknán megbújik három csodás testvértó. A rükkeraknai horgásztó a középső testvér, egyben legszebb, mint egy 0,7 hektáros, medre 5-6,5 méter mély. A szemet gyönyörködtető kis tengerszemet két forrás is táplálja, aminek köszönhetően az alpesi tavakra emlékeztető smaragdzöld színekben pompázik. A források miatt vízszintje állandó, halfaunája pedig igen gazdag. Az őt körülölelő fűzfák és bokrok bizalmasan borulnak a tóra, vize ivóvíz tisztaságú. A tó, ami alig

0: súgnak a lelkes felfedezőknek. Az apró, alig várom tó 80 méter hosszú és 30 méter széles, látszólag feneketlen. A tavat emberi kéz formálta, a közelben levő bányához hozták létre, amelyhez tűz esetén innen vitték volna a vizet. Ugyan csupán 3 kilométer az út a Pécs bányai ősgesztenyéstől a tóig, nem árt hidegérelmet és tűpontos térképet csomagolnunk. Az eltévejedés ugyanis sanszos. A tóra ráadásul nagyon szintes is, úgyhogy váltópóló is legyen a hátizsákban. A békás gödör, ami csak bizonyos évszakokban mutatja meg arcát. A térképek békás gödörként vagy dagonyás területként is említik ezt a csapadékból táplálkozó víznyelőt. Szárazabb évszakokban kiszárad, tavasszal és nyáron azonban az agyagos talajnak köszönhetően megtelik, és a békák egyik kedvenc mecseki üdülőjévé változik. A nagyjából kézilabda pálya nagyságú tavacska az abaligeti elágazó feletti fiatal erdőben bújik. Megtalálásához nem kell sok idő, ezért bátran tervezzünk rá egy 7 kilométeres túrát. Startoljunk az abaligeti elágazás után a gubacsos forrásnál. Innen baktassunk föl a gubacsos kulcsos házig a kék körjelzésem. Induljunk nyugatnak a sárga sávjelzésem, majd délnek a kék túra útvonalán. Amint találkozunk a zöld kereszttel, térjünk le balra, majd 2 kilométer után újra balra a békás gödörhöz vezető gyalogúton. Kis szerencsével rálelhetünk a tóra.
1: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
2: 2022. novemberében új weboldal bukkant fel az interneten, az egyszerű szövegdobozból álló ChatGPT. Emberibben kommunikált egy átlagos ügyintézőnél, és sokszor hatékonyabb volt egy Google keresésnél. Ekkor kezdtük érzékelni, hogy milyen korszakalkotó áttörés zajlott a színfalak mögött a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Ám ekkor még nem is sejtettük, hogy milyen hatást gyakorol mindannyiunk életére, és hogy mi vár ránk, ha egy kiforratlan és részrehajlóan működő technológiát a profit reményében különböző iparágak, sőt az oktatás és a média területén is használni kezdenek. Parmi Olson, a Bloomberg technológiai újságírója szerteágazó kapcsolatainak köszönhetően exkluzív információkra épülő könyvében betekintést nyújt a mesterséges intelligencia térhódításának történetébe, valamint a ChatGPT és más forradalmi technológiák alakulásába. Bemutatja a két zseniális elme és két startup, Demis Hassabis, a DeepMind agytröstje, és Sam Altman, az OpenAI vezetője folyamatos vetélkedését, akik a mindenható szuperintelligens számítógépek fejlesztése során már-már vallás alapítóként léptek színre. Kiderül, hogy bár induláskor mindketten az emberiség javára akarták fordítani a technológiát, egy-egy páratlanul nagyhatalmú mamutcég befolyása alá kerülve milyen veszélyes versenyfutásba kezdtek azért, hogy az ő platformjuk határozhassa meg a világ jövőjét. Ugye nem kérdés, hogy ez a könyv kell nekünk. Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével beszélgetünk most, az ő cége támogatásával jelent ugyanis meg a Booklab kiadó gondozásában magyarul ez a nagyon fontos kötet. Kezdjük azzal, hogy mit tart ő igazán eredetinek ebben a könyvben.
3: Nem nagyon olvasok ebben a témában. Szakmai konferenciák vagy sajtómegjelenés, azon kívül eddig nem nagyon olvastam erről a kérdésről. Igazából meg is lepett, hogy ez milyen régi sztori. Nem csak 22-ben kezdődött igazából, amikor ugye az egész boom megtörtént, hanem volt egy ilyen helyzet, hogy 2018-ban már szerelmesek voltak a chatbotban, már 5 millióan a világon. Én meg azt sem tudtam, hogy ilyen létezik a Földön, tehát nem olvastam más könyveket, ami ezt tudnám hasonlítani, és ilyen szempontból egyet rengeteg újdonságot hozott számomra, hogy ez nem csak egy ChatGPT-ről, nem csak egy Altmanról szól, vagy nem két cégről szól, hanem ez sokkal szélesebb körű az egész sztori. Nagyon sok rávilágít az amerikai működési modellre, kontra amik európai modell, ugye a két cég működése az tükrözi egy kicsikét a kontinensek különböző emberi és üzleti hozzáállását, tehát nagyon sokat belelát tat, miközben vissza is igazolja, hogy úgy működik, ahogy kicsit úgy gondoltam, vagy ahogy gondoljuk.
2: Mi volt az ő erősségük?
3: Hassabis ugye egy kutató, tudós típusú mérnök. Altman meg igazából abszolút ez a, én úgy mondom, hogy sales ember, de az nem a kereskedőt jelenti magyarra fordítva, hanem egy cégvezetőnek jó salesnek kell lennie, a glút megtalálni a csapatok között, a célokat, illetve a piaci befektetőkkel, ügyfelekkel úgy tárgyalni, hogy ez egy win-win legyen, meggyőzni őket arról, hogy a te utad az az ő útjuk. De ezt egy pozitív meggyőzéssel, és nem egy agresszív bármilyen módszert annál. Tehát nekem az Altman típus az abszolút ez a

0: CSS jellegű, míg a Hassabis az a kutatómérnök, aki Nobel-díjra vágyik, ugye úgy akar első lenni, hogy megmentse a világot, neki ez a célja igazából, hogy a világ megmentése a fő cél, és abszolút kutató szemlélettel, ugye ők eléggé titkosan tartották a módszertanjaikat is, hogy direkt azért, hogy erre tudjanak dedikálni, és ne legyen egy konkurenciaépítés. Tehát ugye ez a kettő között a fő különbség, és látszik, hogy picit talán a CSS vonal volt a nyertesebb, vagy aki hamarabb tudott lépni, míg a kutató típusú mindig kicsit lemarad. Nekem erről az jut eszembe, hogy én fiatal koromban a legjobb telefonokat a Siemens gyártotta, nagyjából, meg a Nokia, és hogy mind a kettő, hogy eltűntem, amikor jött egy Apple, és azt mondta, hogy nem az 1.0-as verzióval fogok kijönni, hanem a 0.5-tel, és majd az ügyfeleken vagy a vásárlókon letesztelem, és majd rajtuk keresztül eljutok az 1.0-ig. És hogy ez a modell, ez most jó vagy rossz, de sikeresebb, mint az a módszer, amikor, hogy akkor lépek ki a piacra, amikor ez már 100%-os vagy 110%-os, és én olyan elégedett vagyok vele.
1: Igen, Altman kockáztatott, sokszor sokat kockáztatott, és bukott is, vagy kudarcok is érték szép számmal, és hogy startupokkal kezdett foglalkozni.
0: Hát az Altman egyértelműen, igen, a Hassabis ugye, ő meg játékfejlesztő zseni volt, tehát ő onnan szerzett tőkét arra, hogy tovább menjen ő ebbe a világba. Ő a kutatásból ölte a pénzét, az Altman meg ugye abszolút ez a startup építész, ő maga startupokat csinált, ott ugye bekerült egy inkubátor programba, amit a végén ő vitt tovább. Tehát ilyen szempontból ő abszolút egy üzleti jellegű, a másik pedig egy kutató, ő maga szerzett erőforrást. És a végén igazából az a sors fintora, hogy a Hassabis ugye nem ott bukja el, hogy ő rosszabb, vagy ő nincs elől, hanem egy rossz partnert választ a Google személyébe, aki visszafogja a piacra lépést. Tehát igazából ott nem elbukta, de mindenképpen nem maradt önmagához képest, meg valószínűleg ez egy csalódás volt, hogy nem ő hozta ki azt a módszertant, azokat a termékeket először, amiket ők már megcsináltak, majdhogy nem.
1: Zseninek hívja a szerző mindkettőjüket. Jókor voltak jó helyen, fölismerték a lehetőségeket, de miben volt a géniuszok?
0: Hassabis egyértelműen ő egy nagyon nagy tudású, intelligens kutató. Ez biztos, hogy megállja a helyét. Úgy a könyv az maga nem tér ki annyira arra, hogy az Altmannak azon kívül, hogy egy ilyen összekötő, csapatépítő, jó meggyőző vezető volt, azon kívül hogy azért azt nem tudjuk meg, hogy ő maga kódolta vagy érte hozzá, én ezt a részét neki nem ismerem, de abban mindenképpen zseni volt, hogy ugye egy már majd, hogy nem lefutott mesterséges intelligencia piacon, meggyőzött kollégákat, hogy kevesebb pénzért, de hozzá csatlakozzanak, és így alapítottam az OpenAI-t. Tehát szerintem abban volt ő zseni, hogy a cég összefogása, a célokat, az erőforrásokat megszerezve felépítette a céget. Ő ebbe volt szerintem zseni, és nem feltétlenül a mesterséges intelligenciának a fejlesztésében. Nekem nagyon érdekes volt még, hogy az OpenAI 750 fő, a DeepMind az 400 fő, de alapvetően milyen kis cégek teremtették meg ezt az új technológiát, a világunk úgymond egy nagyon komoly befolyásolására képes rendszert. Tehát nagyon kevés ember, és nagyon gyorsan. Azért ez hihetetlen, de az is látszik, hogy ez így működik jól.
1: Mit gondoltak ők a mesterséges intelligenciáról? Mi volt a céljuk?
0: Hát a Hassabis ugye meg akarta menteni a világot általánosságban, tehát jobbá szebbé tenni, és ezért akarta titkolni a technológiát, hogy ez mások ne férhessenek hozzá. Altman inkább a jólétet akarta megoldani. Tehát egy olyan megoldást kifejleszteni, ami garantálja mindenki jólétét. Az egy kicsit más. Tehát az emberiség megmérésében az, hogy jólét, az az egyik tényleg ilyen CSS, a másik meg ez a kutató. Tehát ilyen szempontból más volt a hozzáállás, de mondjuk magában a fejlesztésben vagy a cég működtetésében nem feltétlenül látom a különbséget, mert mind a kettő úgymond egy elég, hogy mondjam, soha nem megvalósuló cél. Tehát az a fontos, hogy minden nap törekedjünk rá, de soha nem lesz az, hogy megoldódott, meg elértük.
1: És a végére még néhány fontos mondat a könyvből. Amikor a technológiai iparban tevékenykedők nem olyan régen megpróbálták elképzelni, mihez kezdene egy elszabadult szuperintelligencia, önmaguk vágyait vetítették ki, amikor egy olyan világot vázoltak, ahol az egyes vállalkozásokból megállíthatatlan globális mamut vállalatok lettek. A közelmúlt legnagyobb átalakulásokat hozó technológiáját olyan embereknek köszönhetjük, akik vakok voltak a munkájuk valóságra gyakorolt mellékhatásaira, és nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy óriási pénzeket akasszanak le. A valódi veszélyt tehát nem is igazán maga a mesterséges intelligencia jelenti, hanem a technológiát működtető emberek mozgatórugói. Világuralom, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és az egész világunkat átformáló versengés. Parmi Olson könyvéről beszélgettünk Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével. Az ő támogatásukkal jelent meg ugyanis a könyv a BookLab kiadó gondozásában magyarul.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt, ezt állapította meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közölte, hogy összetett támadásról van szó, 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők. A légitámadás miatt 5-en vesztették életüket, 14-en megsebesültek. Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására. Feltölthetőek az igények az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban a háború miatt keletkezett károk miatt, ezt közölte a strasbourgi székhelyű Európa Tanács. A regiszter az első lépést jelenti egy olyan átfogó kártérítési rendszer létrehozására, amely a tervek szerint jóvátételt biztosít majd Ukrajna és az ukrán nép számára a súlyos igazságtalanságokért, eddig 195 000 kárigény érkezett. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sesták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát még hétfőn függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, de szerinte ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni. A köztársasági elnök meggyőződése, hogy ezt a kamarákra, annak alapszabályára kell bízni. Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének pedig elengedhetetlen feltétele, hogy az orvosi kamarába történő kötelező visszalépés előírása a legészszerűbb átmeneti rendelkezésekkel történjen, szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elvesztik a szakma gyakorláshoz való jogukat és kiesnek az ellátórendszerből. Az egészségügy miniszter erre úgy reagált, hogy érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit a kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde egy komolyabb forgalom mellett 2%-kal gyengül, 146.828 ponton a BUX, 24 milliárd 76 millió forint értékben kereskedtek ideig a magyar börzén. A MOL 1%-os emelkedésben 5055 forinton, az OTP 1,1%-kal gyengül 43.310, a Richter 1,7%-os pluszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom 4%-kal csökken 2530 forinton jár. Jelenleg 366 forint 30 fillére az euró árfolyam. árfolyama. Európában gyengülnek a mutatók 1/10, illetve 6% közötti mértékben, a német DAX most 25.281 ponton jár. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Erről írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlenül veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét. Magyarország és a régió egyik legnagyobb 150 megawatt teljesítményű és 300 megawattóra tároló kapacitású akkumulátoros energiatároló eszközparkját hozza létre a Sol Services Kft. És a Huawei Technologies Magyarország. A teljes portfólió kiépítése várhatóan a jövő év első negyedévében fejeződik be. A projekt megvalósításának teljes költséget nagyjából 50 millió euró az egész beruházás piaci finanszírozással valósul meg. Nyáron, az energiaválság egyik legkritikusabb napján az ország villamos energia felhasználásának egyébként 85%-a napelemes termelésből származott.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Egy nemesi család, amely királyt is adott. Igaz, nem nekünk, hanem Lengyelországnak. Nyírbátorban csak nem 2 éve nyílt meg a felújított Báthory István Múzeum és annak kiállítása. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
5: Ez 1479. október 13-án lezajlott Kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Bátorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
2: Ezután a főváros területének török koráról beszélgetünk a nemrég megjelent Budapest története című könyv első kötete kapcsán.
6: Budán magyar szó van, meg Rácz. Tehát azon valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim. Jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van. Ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket.
2: Végül Bándon az Esekvárban járunk, ahol az idén is kutattak a szakemberek.
7: Minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Nyírbátorban Báthory Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumának igazgatójával beszélgettem.
5: Nyírbátorban vagyunk, a bátoriaknak, a tecseri bátoriaknak a birtok központjában, a közben szépen megújult Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumában.
2: itt a kiállítást csak nem két évvel ezelőtt nyitották meg, és hogy szétnézzünk benne, tényleg pazar, vannak tárgyaik is, van terepasztal, illetve nagyon sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, vagy lehet őket forgatni, például ott a pénzeket a sarokban közelről is meg lehet nézni.
5: Így van, arra törekedtünk, amikor 2024. október 12-én újra nyitott egy hosszabb leállás után a kapuit a múzeum, és fel kellett újítani az épületet, ami a városnak az 5. legrégebbi épülete, egykori kolostor, és új kiállítási koncepciót kellett megfogalmazni, hogy legyen ez a megújult múzeum a bátoriaknak az egyik legfontosabb tudásközpontja, hogyha lehet ezt a kifejezést is használni. Egy állandó kiállítás keretében mutatjuk be a ecsedi és a somlyai bátori családnak a szerepét a középkori magyar királyság történetében. A kezdetektől kezdve elkészül 1279-től 1680-ig, amikor Báthori Zsófia II. Rákóczi György felesége, II. Rákóczi Ferenc nagymamája lehúnyta szemeit. Ez a kiállítás tényleg egy nagyon patinás környezetben sikerült, hogy megvalósulhasson, hisz a múzeumnak a legelegánsabb egységében, a refektóriumban, amit egy kicsit megnagyobbítottunk, gyönyörű boltívekkel megpróbálja visszahozni azt az arisztokratikus környezetet, amiben a középkori főúri családok élhettek, és itt végig lehet követni a legendáktól kezdve a tényeken keresztül mind a két ágnak a legfontosabb tetteit.
2: Közben sétálunk itt a kiállításban, és visszatérve erre a terepasztalra, ezen egy csata látható, ez kenyérmező volna?
5: Igen, ez 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezői csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthor István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Báthorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
2: Ugye jó nagy volt a zsákmány.
5: Hát a zsákmány is, meg a preszt is Báthorinak hatalmasan megugrott, de ha Kinizsire gondolunk, a Vázsonyi vár építése is ezt követően kezdődhetett meg. Tehát Mátyás jutalmazta a hűséges főurait, és mint országbíró Báthori kastély, illetőleg két gyönyörű templom építésével kezdődött el. Tehát a kenyérmező nem csak az országnak jelentett egy fényes győzelmet és 10 évenként megkötendő békét a törökkel, hanem Báthor város számára egy gyönyörű középkori művészeti építészeti örökségnek a kezdetét is.
2: Nem csak ez a kiállítás van itt lenne a földszinten, ez az állandó kiállítás, ami a bátoriak történetét mutatja be, hanem vannak más kiállítások is fönn az emeleten. Ugye, utoljára én akkor jártam ott, amikor még ezeket elkezdték berendezni.
5: Igen, egy érdekes játékot kezdtünk mi itt a Báthori névvel. Ha három B betű szót mondok, akkor talán mindenki megérti, mire gondoltunk. Az első szó az a Báthori, THY-nal, a családnak a szerepe országban és a városban. A másik B betű Báthor, tehát a mezőváros, a birtokközpont, az ecsediek birtokközpontja, illetőleg kis B betűvel, H nélkül Báthoriak, a mindenkori nemzedék, hogy hogyan élt azzal az örökséggel, amit ez a 334 éven keresztül jelentő földesúri kapcsolat, akik ráadásul Európában is ismerté váltak, tehát nem csak egy regionális földesúrak voltak, hanem az országos politikában, nemzetközi politikában is részt vettek, királyt adtak.
2: Lengyelországnak.
5: Lengyelországnak, és hogyha belegondolunk, a főúri családok közül az Árpádok, a Hunyadiak, a Szapolyaiak mellett csak a Báthori família tudott királyt adni, és ezt a hármas egységet próbáltuk a állandó kiállítás mellett az emeleti szinten bemutatni, hogy a művészeteket szerető Báthoriak hatása hogyan érvényesült a későbbi évszázadokban, hogyan érvényesült az ország védelmében kifejtett tevékenységük a nemzedékek során a 19. században, 20. században, és a gazdasági erő, amit jelentett a 16. században ennek a családnak a nyírbátori jelenléte, az most per pillanat hogy néz ki. És ez a együttes, ez a három B-betűs dolog látható itt egy csomagban a Báthor István Múzeumban. Megmondom őszintén, hogy az volt a, de tűnj a nagyképűségnek, elképzelésünk, hogy ha a Nemzeti Múzeum múzeumai közül Esztergom, Visegrád vagy Sárospatak egy-egy fajsúlyos témát felvállalt, Sárospatak a Rákócziakat, Visegrád a középkori reneszánsz korszakot, Esztergom pedig tudjuk, hogy szintén fontos szerepet játszott, akkor a kis filia a Báthor István Múzeum kapcsolatban legyen a bátoriaknak a zarándok helye, hogyha ezt lehet így fogalmazni, és jönnek a látogatók, nem panaszkodunk, nyilvánvalóan körülményekhez, a távolsághoz képest szerényebbek a mutatóink, mint a előbb említett három nagy, már bejáratott múzeumnak, de ahhoz képest, ahogy a felújítás előtt a kiállításainkat összevetjük, több mint duplájára nőtt a látogatók száma.
8: És hát úgy tűnik, hogy nagyon fontos része a kiállításoknak, a helyi identitásnak a megerősítése. A városban élők, meg a környéken élők hogy fogadták ezt?
5: Hát való igaz a gondolat, hisz itt a helyi identitás, a bátor identitás megőrzése, vagy erősítése, vagy átadása, vagy megerősítése az nagyon fontos szerepet játszik. Ezért is gondoljuk azt, hogy a város egyetértésével találkozva, hogy előkészítve a várossal, elsősorban a várossal, hisz a városi identitás az ő kezükben van elsősorban, pénzügyi szempontból egy 2-3 napos középkori fesztiválnak a megteremtését hozzuk itt létre, ami én azt gondolom, hogy azt a törekvést, amit itt az előbb mondtam, a család szerepének bemutatása, az hűen fogja majd szolgálni.
8: Mikor lesz az első ilyen fesztivál?
5: Hát most vannak az előkészítések, van egy pályázat, amit szeretne a város megcélozni, meg is fogja célozni, és hogyha ezek eredményesen zárulnak, meg a helyi erők is, ugye pénzügyi erők is megmozdulnak, akkor én azt gondolom, hogy 2027-ben elkezdődhetnek az első modulok ebben a fesztivál programban, hisz nem lehet egyből totális teljes dolgot letenni, ezt össze kell szépen rakni, türelem, évek során mennek ezek a mindig többet és többet bemutatni ebből a középkori magyarországi hangulatból, a bátoriakból. Ez jövőre biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni.
8: Hogyha jövőre megrendezik, milyen időpontban lesz ez majd? Valamilyen olyan naphoz kötik, ami a bátoriakhoz is köthető?
5: Hát vannak évszámok nyilvánvalóan, és 2027 az egyik bátori lánynak, Somlyói Bátori Annának a születésének éve, 1527-ben született, aki nővére a lengyel királynak, Bátor Istvánnak, de majd keresünk nyilvánvalóan olyan időpontot, hisz itt azért a nyár, a kora ősz, kenyérmezői csata is felmerülhet még, akkor még nincsenek olyan hidegek, de ezt majd itt a helyi erők el fogják majd dönteni, és akkor indulhat a banzáj.
8: És akkor gondolom, hogy ebbe bevonják majd a városnak a többi jelentős épített emlékét is, hiszen ugye itt van mellettünk egy minorita templom, kicsivel odébb van egy hatalmas református templomuk, illetve van egy ebédlőpalotájuk is.
5: Igen, tehát ez nélkülük nem lehet teljes. Egy történelmi sétány köti össze ezeket a műemlékeket. Ez a történelmi sétány adhatja a helyszínét, egyik fontos helyszínét ennek a koncepciónak, és ha csak arra gondolunk, hogy a református templomban 4 bátori nyugvóhelyét is találhatjuk, és történelmi emlékhelyének van minősítve a kastéllyal együtt, akkor én azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy nélkülük ezt nem lehet megcsinálni.
8: Nyírbátorban Bátori Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a főváros török korával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Nemrég jelent meg a Budapest története című könyv első kötete. A törökkor bemutató rész szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, amelynek az első részéről, az őskorról már beszélgettünk itt a Közkincskeresőben. Az ugye egy hiánypótló fejezet volt, hiszen Budapest területének az őskoráról nagyon keveset tudunk. Most az utolsó fejezetről fogunk beszélgetni, a törökkorról. A törökkorról sokkal több az információnk, már csak azért is, mert hogy nemrégiben írtak egy könyvet, ami ugyan nem a teljes Budapesttel foglalkozott, de Budavár törökkori történetével, és az sokkal részletesebb nyilvánvalóan már a terjedelménél fog is, mint ez a kötet.
2: Igen, hát az egy részterületet ölel át, egyébként nyilván egy csomó szempontból a teljesség igényével, hiszen a kultúráról nem tudok úgy írni, hogy egy kerület igen, másik kerület nem, vagy a gazdaságról, vagy az irányításról. Másfelől az tényleg csak a Budai Vár negyed területére koncentrál, ebben a kötetben pedig teljes Budapestről van szó, tehát Budáról, Pestről, meg még egy icipicit Budáról is.
1: Mennyiben különbözik egyébként a török korban Budavárának, illetve Pest városának a története?
2: Hát azért különbözik több szempontból is, hiszen mondjuk Pest egy másik igazgatási egységhez tartozik hivatalosan, az egy másik bírósági körzet, ami egy másik irányítási egységet jelent. Tehát ennyiben különböznie kéne, de gyakorlatban pedig mindenkinek világos volt, hogy Pest Budának a szatellitvárosa valójában, és hát a törökök azok, akik össze is kötik Budát meg Pestet egy hajóhíddal, egy állandóan fennálló hajóhíddal, tehát minden korábbinál szorosabb kapcsolat van Pest és Buda között, és ezért aztán a két város osztozik nagyjából egymás sorsában. Persze van olyan, amikor Pest a 15 éves háború idején két évig magyar kézen van, Buda meg nem, akkor éppen ugye ellenséges városokká változnak, tehát vannak ilyen kisebb különbségek, de azért általában nagyon szorosan összefonódik a két település története.
1: Hogyan képzeljük el akár Budának, akár pedig Pestnek az eltörökösödését 1541 után? Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát szépen lassan vált balkánivá ez a terület, vagy pedig egy csapásra gyakorlatilag, mikor beköltözött az adminisztráció?
2: Hát kérdés, hogy balkánivá vált-e tényleg egyáltalán. Mindenképpen egy lassú folyamatról beszélhetünk. Budán is, meg Pesten is ugyanis a polgári lakosságot a legkevésbé sem rámolták ki a törökök, azok helyben maradtak, az ingatlanaikban maradtak benne, jogbiztonságot garantáltak nekik, tehát nem lehetett őket csak úgy kifosztani, meg elvenni a javaikat. Persze ehhez azért nekik is lojálisan kellett viselkedni nyilván. Akiket kitessékeltek, az a magyar udvar, meg a magyar nemesség volt. Tehát ők nem maradhattak benne, katonák nyilván nem maradhattak benne a falak között, és az egyház jelentős része is eltávozott, Pestről is, meg Budáról is, de például bánosok maradhattak, tehát hogy a vallás gyakorlat is megmaradt, és én azt gondolom, hogy a magyar közösség az ugyanúgy élte az életét, mint korábban. Tehát a kézművesek ugyanúgy lementek reggel a műhelybe, nekiálltak dolgozni, a kapások kimentek a szőlőbe, készítették a bort a pincékben, kereskedtek, az ő körülményeik nem nagyon változtak meg. Nagyon érdekes, a 17. század derekán jár egy utazó Budán, és Isztambulból jön hazafele, és akkor elszállásolják egy házban, egy keresztény házban a törökök, és akkor mondja, hogy német az úriember, hogy hát neki már teljesen elege volt ebből a balkáni vircsavból, amiben eddig élnie kellett, ugye ez hosszú hónapok volt, és végre otthoni körülmények között van, már most olyan, mintha otthon lenne, hát jó, egy kicsit ilyen elmaradott meg, kicsit korábbi a dizájn, de hogy ez már Európa. És akkor ez már egy nagyon eltörökösödött Budán van egy magyar polgárházban. Tehát a magyar jelenlét, meg a nyugati jelenlét az mindig megvan, talán Budán a legvégére csökken ez le, igazság szerint, Pesten pedig úgy tűnik, hogy megvan ez a magyar jelenlét folyamatosan. Emellett inkább az a kérdés, hogy hogyan költöznek be a jövevények, hogyan foglalnak teret maguknak, és hát ennek megvannak az egészen pontos helyei. Tehát mondjuk Budán eléggé egyértelmű, hogy a víziváros az, ami muszlim lesz. Azért, mert a vízivárost mindig elsodorják az ostromok, ugye 1541-ben is egy nagyon hosszú ostrom van, csak ez egy Habsburg ostrom, de az még ugyanúgy elviszi a vízivárost, és a kiürült területre költöznek be a törökök mindig. Pesten pedig csak egy-két városnegyedni részt foglalnak el, valójában az elején nagyon kisebbségben vannak, és akkor utána bevásárolják magukat, tehát utána ők megveszik a házakat, hogyha meg tudják venni, meg eladják nekik. Azért Budán ez eléggé lassan megy, tehát a Mátyás templomtól észak felé, tehát a Bécsi kapu felé, az ott egy teljesen magyar régió, leszámítva a Dunai oldalt, ahol egy utca az a zsidó utca, ahol a zsidó közösség lakik, ami viszont az egész hódoltságban egy nagyon komoly és virágzó közösséget alkotott.
1: Ugye azt mondta, hogy beköltöznek a törökök, de egyáltalán törökök költöznek ide, vagy pedig más balkáni náció?
2: Igen, hát pontosan fogalmazott, török nem, a mai értelemben vett török nem költözik be. Ugye töröknek hívják őket, de ez egy állampolgárságot jelent ebben az időben. Azt jelenti, hogy az Oszmán Birodalom állampolgára, az Oszmán Birodalmat meg magyarul Törökországnak hívják akkor is. Annak a polgára pedig török. Náció szempontjából ezek alapvetően délszlávok, teljesen egyértelműen délszláv lakosság van. Fekete Lajos azt mondta, hogy nem török hódoltságról kéne beszélni, hanem rác hódoltságról, mert etnikai értelemben erről van szó, és mindenki ezt írja, hogy hát Budán magyar szó van, meg rác. Tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim. Jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van, ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket. Ez a csúcsértelmiség, a vezetők, Isztambulban mindig jönnek a janicsárok, azok előbb 3 éves váltásban vannak, aztán ez egyre rövidül, de folyamatosan felvezényelnek a központi kaszárnyákból janicsár egységeket, nem kis számban egyébként. Budára ők is bekötik ezt a várost a központba. Szóval megjelenik a Balkán, a maga balkániságában, és megjelenik az oszmán kultúra, tehát az igazi birodalmi kultúra, na ezt érezzük mi töröknek, ezt az utóbbit.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt. Ezt állapította meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki közölte, hogy 190 csapásmérő drónt és ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők, az orosz légitámadások következtében pedig országszerte 5-en vesztették életüket, és 14-es sebesültek száma. Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására. Feltölthetőek az igények az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban a háború miatt keletkezett károk miatt, között a strasbourgi székhelyű Európa Tanács. A regiszter az első lépést jelenti egy olyan átfogó kártérítési rendszer létrehozására, amely a tervek szerint jóvátételt biztosít majd Ukrajna és az ukrán nép számára a súlyos igazságtalanságokért. Az Európa Tanács tájékoztatása szerint ez ideig már legkevesebb 195 ezer kárigény érkezett, amelyek közül több mint 65 ezeret már rögzítettek a nyilvántartásban. Következő lépésként egy ukrajnai vezetésű nemzetközi kártérítési bizottság jön létre hágai központtal, ami felülvizsgálja, értékeli és dönt a nyilvántartásban rögzített kártérítésekről. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítást. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, de szerinte ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kíván. Korlátozni. A köztársasági elnök szerint a döntésnek jobb helye lenne a kamaráknál a működési szabályzatokban. Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a magyar orvosi kamarába történő kötelező visszalépés előírása észszerű átmeneti rendelkezésekkel történjen, ha valaki például nem kamarai tag, ne veszíthesse el az orvosi szakmai gyakorláshoz való jogát. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, ezt írt a Facebook oldalára az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde enyhe mínuszban van továbbra is, ez 2%-os csökkenést jelent 146.758 pontos értékkel, a forgalom 24,8 milliárd forint. A MOL 2%-os pluszban 5060 forinton, az OTP 1,3%-kal gyengül 43.250 forinton jár, a Richter 1,5%-os erősödésben 12.520, a Magyar Telekom 2%-kal gyengül 2.536 forinton, jelenleg 365 forint 80 fillére az euró árfolyama. Az európai tőzsdék gyengülnek 1/10, illetve 6% közötti mértékben, drágul a kőolaj 0,5-1,5% közötti mértékben, a Brent 103,03 dollár, míg az amerikai könnyűolaj 90,40 dollár jár. Az arany árfolyama jelenleg 4217,50 dollár. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb céget hoz majd nehéz helyzetbe. Koi Lászlót hallják.
4: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évhoz számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
5: A főváros történetének egy kevéssé dicső, ám annál érdekesebb szakasza a törökkor. Folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész-muzeológusával. Mennyire válik Buda, illetve Pest erődvárossá a 17. századra?
6: Teljesen. Ugyanez egy igazgatási centrum továbbra is, és ugyanúgy egy országnyi területnek a központi városa, mint a Magyar Királyságban, tehát hogy ez nem változik meg, de azért egy csomó minden mégis megváltozik, mert például a gazdaságnak, meg a kultúrának a centruma a budai tartományban az nem Budán van, hanem Belgrádban, mert Belgrád az lényegesen délebre van és lényegesen védettebb város, tehát ott nem kell félni a támadásoktól, ezért egy csomó minden oda telepszik le. Nem? Belgrád az akkor hízik nagyvárossá, akkor lesz egy ilyen óriási gazdasági centrum, depóváros, tehát akkor lesz egy igazán nagy és komoly település. Buda megmaradt politikai és katonai centrumnak. Tehát ugye itt a határ mindig nagyon közel van, itt a magyar portyázók, vagy a naszádosok bármikor feltűnhetnek, tehát nem is tudnak másképp élni, mint erődvárosi keretek között, és hát ezt építik. Tehát Buda, amikor először a törökök meglátogatják, ugye 1526-ban, akkor katonai értelemben védhetetlen, gyakorlatilag alig vannak erődítmények, mert minek lennének.
5: Gyakorlatilag a középkori Magyar Királyságnak a szíve.
6: Így van, és a kellős közepén van, tehát nem számít senki semmilyen támadásra. Aztán 26-ban megtanulják, hogy de, bármikor jöhet bárki. És Szapolyai nagyon gyorsan reagál is, tehát a 30-as években neki áll kiépíteni egy új erődítményt Buda körül, már a Várhegyen, és abból egy csomó minden elkészül. És aztán, amikor a törökök átveszik, akkor az első perctől az utolsóig javítgatják ezt az erődrendszert, és próbálják egyre-egyre jobbá és védhetőbbé tenni, és Pesten ugyanezt történik. Tehát Pesten is építkeznek, a magyarok többször is, a 15 éves háború idején is építkeznek, de a törökök is, úgyhogy mind a kettő egy jól védhető erődvárossá válik az utolsó időszakra.
5: Mi lett azokkal a falvakkal, amik a középkorban itt voltak Pest körül? Ugye másfél tucat falunak az emlékét ismerjük, még hogyha pontosan a helyüket nem is tudjuk, hogy hol voltak. Ezek eltűnnek a török korban, vagy megmaradnak?
6: Nem feltétlenül tűnnek el, néhány eltűnik. Azt hiszem, hogy azt nem szabad kihagyni a számításból, hogy azért amikor itt egy ostrom van Buda ellen, mondjuk, akármelyik irányból, hát akkor itt azért sok tízezres seregek jönnek-mennek, és hát azok lepusztítják a környéket adott esetben, és előfordulhat, hogy ez véglegessé válik, de a falvaknak a fele azért az megmarad, és a többinek is tudják a helyét, tehát pusztaként művelik ezeknek a területét is, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag fennmaradnak, egyébként még az is lehet, hogy lakosok vannak bennük, csak már adózó erejű lakosok nincsenek ott. Tehát egy lazább település szerkezet lesz, de hát Budát ugyanúgy el kell látni, tehát ugyanúgy valakinek meg kell termelni azt a zöldséget, vagy azt a búzát, amit majd Budán meg fognak enni. Tehát a környék lakossága szépen jár be piacozni, megvásározni, meg mindent. Ami megerősödik, szerintem az Óbuda például, ami egy egészen rendes várossá válik ebben az időszakban komoly lakossággal.
5: Ez minek köszönhető?
6: Hát általában az szokott lenni, hogy ilyen veszélyesebb helyeken összeszarad a lakosság egy helyre, és akkor egy nagyobb közösséget alkotnak, és az ellenállóbb tud lenni ilyen veszélyhelyzetek idején. Nem is beszélve arról, hogy ugye mondjuk a törököknek is abszolút érdeke megvédeni ezeket a területeket bárki ellen is, hiszen hát nekik adózik, úgyhogy vigyáznak rájuk. Óbudát egyszer kitelepítik a 15 éves háború idején, akkor Érsekújvár közelébe költöznek, de aztán hogy nem visszaköltöznek egy idő után, mert mégiscsak jobb otthon, meg mégiscsak működik. Szóval, hogy Óbuda az egy eléggé jó, prosperáló város lesz a két nagy központ árnyékában.
5: Az, hogy Buda, illetve Pest is erőd várossá válik, illetve tulajdonképpen egy birodalomnak a perifériájára kerül. Mennyire veti vissza a városias fejlődést általában? Ugye Óbuda esetében nem, de a másik kettőnél mennyire?
6: Hát semennyire. Tehát, hogy ezek városként fognak tovább élni, hiszen ezek a funkciók nem vesznek el, a piac funkciók nem vesznek el, az, hogy útkereszteződéseken vannak, az nem veszik el. Hát ott van a Dunahíd, ami egyértelműen húzza a kereskedelmet. Tehát a gazdasági szerep az talán csökken, de ugyanakkor meg bekötődik egy egész birodalmi rendszerbe. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ez a birodalom azért eltart Jemenig, meg Tunéziáig, meg Irakig, szóval, hogy ez egy óriási területet fed le, és ennek a vérkeringésébe kerül bele Buda is egyébként. Buda egyébként azért lényeges még, meg Pest is, mert a magyar területekkel való kereskedelem az itt zajlik. Tehát ez egy átmenő pont a két világ között, igazság szerint, ami azt hiszem, hogy elég lényeges az ő szempontjukból, és a kulturális élet is megmarad. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ezek a centrumok, mint városok, centrumok maradnak továbbra is, főleg Buda egyértelműen kulturális centrum is, csak hát nyilván a fejlődés iránya változik meg. Tehát nem a középkori fejlődés vonalában megy tovább ez a fejlődés, hanem attól masszívan elkanyarodik, mert ugye egy muszlimos fejlődés lesz, nem a keresztény kultúra fog fejlődni benne, hanem a muszlim.
5: Ugye ön azt mondta, hogy bekapcsolódnak egy másik világnak a vérkeringésébe, viszont Buda és Pest visszafoglalásával, keresztény visszafoglalásával ismét egy új vérkeringésbe kell bekapcsolódniuk. Ez mennyire lesz majd zökkenőmentes? Mi lesz a lakossággal?
6: Hát ez a legnagyobb zökkenő, ami lehet. Tehát Buda esetében én azt gondolom, hogy elkezdődik a fejlődése valahogy ott ugye az ismert körülmények között a 13. század közepén, Pesti jóval korábban, és a visszafoglaló háborúk idején ennek így vége van. Tehát azt elvágják. Tehát a nagy töréspont az nem 1541 vagy 1526, hanem 1686. Pest esetében ugye nagyon sok olyan ostrom van, amikor el is foglalják a várost, tehát ott azt nagyon megszenvedi a polgári lakosság mindig. Buda esetében 1686 a kérdés, semmi nem marad. Semmi. Tehát Budának nincs tovább élő lakossága. Egyáltalán semmilyen túlélő lakosság nincsen. A város teljesen romokban hever, néhány tucat ház, ami ezt valahogy túléri, a falak jelentős része szét van lőve. Tehát itt mindent előről kell kezdeni, és hát ez a 18. század jelentős része az azzal telik, hogy hát újjáépítik valahogy, és ugye tudjuk is, hogy a 18. század derekán azért Buda egy nagyon rendes poros vidéki városka tulajdonképpen. Már legalább az, mert a nullából idáig is fel kellett jönni, és aztán hát majd a század végére kezd el ismét valahogy a rangjához visszatérni a város. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy zökkenő. Én azt gondolom, hogy Budapest történetének ez a legnagyobb töréspontja, ami volt.
5: Pest kevésbé szenvedte meg a visszafoglalást?
6: Hát ezt nem nagyon mondanám, mert egyrészt Pest is eltörökösödik, tehát egyre több muszlim van benne az idő előre haladtával, tehát ők nyilván eltűnnek a városból. És hát Pesttel az van, hogy a 15 éves háborúban kiderül, hogy hát lehet tartani Pestet egy ideig, de olyan túl sokáig azért nem, és csak a baj van vele. Úgyhogy a 1686-os és a 84-es hadjárat idején is a török hadvezetés úgy dönt, hogy aztán túl sokáig nem kéne védeni, úgyhogy felgyújtják lényegében mind a két esetben a várost, tehát őket elpusztítják. Szóval nem éli Pest sem jól meg ezt a dolgot. Csak mások a betelepülési viszonyok, mondjuk. Tehát Pestre magyarok is költözhetnek, Budára nem költözhetnek magyarok 1580 után egy ideig, de Pestre költözhetnek. És Pestnek ez az alföldi kapcsolatrendszere az azért eléggé jól működik, tehát hogy az alföldről érkeznek az utak és jönnek a termékek meg a termények, és akkor ez a hídon keresztül megy át a nyugati ország részbe, ez egy nagyon fontos szerepkör lesz.
5: Ön azt mondta, hogy ugye etnikai szempontból nem is török korról, hanem ráckorról is lehetne akár beszélni, hiszen elsősorban rácok telepedtek be, de hát a rácbe telepedés a későbbiekben is folytatódik. Tehát a délszlávok továbbra is telepednek be, csak most már keresztények.
6: Igen, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és azt se pontosan tudjuk szerintem, hogy persze vannak ezek a nagy rác bevándorló hullámok, akik szerbek, akik keresztények, csak hogy vajon mennyi az, aki muszlimként élte meg a visszafoglalást, aztán átigazolt a túloldalra, mert ugye tudjuk, hogy rengeteg ilyen van egyébként, és mi van akkor, hogyha egy csomóról meg nem tudjuk hivatalosan, tehát ugye tudjuk, hogy melyik átadott városban hányan keresztelkednek ki, de aki keresztény volt, az már ugye eleve keresztény volt, na most miből tart egy muszlim rácnak azt mondani, hogy ő tulajdonképpen ortodox keresztény, hogyha a család fele amúgy is az. Szóval ezt azt hiszem, hogy még teljesen nem dolgoztuk föl a kutatás szempontjából, egy csomó szempontból én ezt egy picit mitológikusnak érzem, ami itt történik, de a törökkort felfoghatjuk egy nagy délszláv betelepedési hullámnak is, ami ugye az ország déli részét azt teljesen elviszi, és hát egyébként meg foltokban itt ott megjelenik.
5: Ugye most megjelent ez a Budapest története első kötet, ami tényleg egy hatalmas összefoglalója Budapest történetének, de akkor ezek szerint még például a törökkort tekintetében is van kutatnivaló.
6: Kutatnivaló mindig marad, tehát az sosem okoz problémát. Én azt gondolom, hogy annak kell örülni, hogy ismét sok-sok év után született egy nagy, egységes szemléletű összefoglalás, és reméljük, hogy megjelenik hamarosan a második kötet is. Tehát, hogy egy modern, a mostani tudásunknak egy jó minőségű összefoglalása született meg ebben a kötetben, gyönyörűen kivitelezve, jó térképekkel, képekkel, tényleg nagyon szép kivitelben. Úgyhogy most letettük az asztalra azt, hogy most mit tudunk, aztán majd 50 év múlva az akkoriak leteszik az újabb összefoglalót. Mi most ez a lépcső vagyunk a tudomány lépcsőházában.
5: A Budapest története című könyv első kötete törökkor bemutató részének szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Hamarosan Bándon, az Esekvárban folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Hatalmas érdeklődés mellett folytatódott idén a Bándi Esegvár feltárása. Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt állunk Veszprém megyében, Veszprém városához nagyon közelő Bánd településen. A Bánd település fölé egy 20-30 méterre emelkedő dombon, Várdombon, Esegvárban.
1: Alig egy évvel ezelőtt, sőt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt álltunk már itt, akkor éppen befejezték, vagy nagyjából a végén voltak az ásatási évadnak, most viszont most kezdték el. Elképesztően sok ember van itt körülöttünk a vár területén, és hát ahogy elnézem, azért nagy részük dolgozik is.
2: Igen, idén valahogy nagyobb publicitást kapott ez a lehetőség, hogy minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is, olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjairól érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
1: Összesen hány helyen ásnak most a vár területén?
2: Most jelenleg 6 szelvényünk van nyitva, néhányal hamarosan várhatólag végezni fogunk, és akkor lehet, hogy még lesz idő, lehetőség továbbiakat nyitni.
1: Ahogy látom, folytatják itt ennek a feltételezett várkapunak a feltárását is.
2: Igen, itt a Várdom északi részén van egy izgalmas, szimmetrikusan visszaugatott építmény, aminek a magyarázatát keressük. Talán most már egész közel vagyunk hozzá, hogy valami biztosabb választ is kapjunk rá.
1: De hát valószínűleg egy olyan védmű lehetett, ami mondjuk egy bejáratot őrzött.
2: Valamilyen módon könnyen lehet, hogy az a bejárattal van kapcsolatban, ez egy logikus hely lenne a külső várnak, a belső vártól távol lévő pontján egy bejáratnak. Ráadásul nagyon látványos, kiemelkedő pontján van a várnak, ami a környékről is jól látható volt.
1: Az előbb volt alkalom körbesétálni itt a várat, és hát ugye a legmagasabb és messziről is látható része, az egy kőből épített torony, viszont mellette nem sokkal van egy téglatorony is, legalábbis egy téglatoronynak a maradványa, ott is folytatják a feltárást?
2: Igen, itt a most is álló magas kőből épült torony és a tőle 20 méterre lévő téglatorony közötti részt több szelvénnyel is kutatjuk. Több kérdésre is keresve a választ, az egyikre szerintem hamarosan megkapjuk, hogy például a most álló leglátványosabb kő falu toronynak az egykori szintjeit hogyan kell értelmeznünk. Az a bejárat, amit most használunk, az hogyan viszonyult az egykori külső járószinthez, mennyire beszéltünk egy emelt földszintről, esetleg egy emeleti szintről, vagy az alatta lévő helyiség az pinceként szolgált, vagy már lényegében ilyen földszinti térként, erre hamarosan választ fogunk kapni. Illetve a két épületet, a két torony között a várfalhoz épült az a feltetőleg egykorulag egy épületszárny, egy déli épületszárny. Ennek eddig nagy rész csak gerenda fészkeit láttuk a várfalban, egy-két ponton a kőfalait az épületnek, most ezt sokkal jobban látjuk, például gyönyörűen látszik a falnak a sarka, vörös homokkőből faragott kváderkövekkel megerősítve sarokarmírozással.
1: Ezt a téglatornyot, ezt egy időben építették a kőtoronnyal, vagy később?
2: Ez tavaly sikerült egészen biztosan igazolnunk, hogy ez korábbi a téglatorony, mint a vár. Egy a vár építését valószínűleg jócskán megelőző, de még feltétlenül 13. századi látványos, nagyméretű, talán lakhatásra is alkalmas tornya volt az Igmánt nemzetségnek, aki akkor ezt a területet birtokolta, Várdombot is.
1: Tehát gyakorlatilag egy öreg torony volt?
2: Nem biztos, hogy szeretnék rögtön egy ilyen

0: címkét rágatni, mert az öreg toronyról azt szoktuk gondolni, az ilyen elsődlegesen védelmi célú torony, a lakótorony neve szerint inkább lakócélű, de valószínűleg a tornyok egy része nem feltétlenül ilyen nagyon szorosan csak az egyik vagy a másik szerepet töltötte be, főleg mert abban az időszakban ez volt az egyetlen tornya feltetőleg ennek a nemesi lakóhelynek, ennek a nemesi birtokközpontnak volt, nem túl távol tőle egy földszintes favász szerkezetes épület, de hogy ez a torony ettől függetlenül valószínűleg lakhatási célokra is alkalmas volt, viszonylag tágas volt belülről, de minden bizony a védelmi célokat is jobban ellátta, mint a favázas, fachverkes szerkezetű, többosztatú házacska.
1: Miért építettek? Hát tulajdonképpen mellé egy kőtornyot a későbbiekben, mert a kettő építése között akkor csak néhány évtized telhetett el.
0: Sőt, azt látjuk most, hogy ez a téglatorony, ami tehát korábbi, mint a vár, és a másik favász szerkezetű épület, ami szintén korábbi a várnál, a kettő között az időrend viszony az úgy tűnik, hogy vagy a téglatorony a korábbi, vagy egy időleg épültek. Tehát, hogy ez a földszintes favász szerkezetes épület, ez nem előzi meg a téglatorony építését. Hogy lakhatási célokra szolgált ez a földszintes épület, vagy inkább gazdasági célokra, ezt pontosan nem tudjuk, azt látjuk, hogy volt benne egy kemenc, ami feltöltőleg a sütésre, főzésre volt alkalmas, semmint más ilyen kifejezetten ipari jellegű vagy kézműves jellegű tevékenységnek nyomait nem látjuk benne, meg hogy alapvetően a méretei megengednék, hogy egy ilyen lakócélú földszintes épület legyen. Hogy hogyan egészítette ki egymást itt a szerepeket, illetően a két épület, az még nem tiszta, főleg azért sem, mert valójában azt sem mernénk kijelenteni, hogy ebben az időszakban, tehát itt a 13. századnak mondjuk a közepe táján, csak ez a két épület állt volna a várdombon, hiszen a várdombnak a nagyon nagy része még továbbra is kutatatlan.
1: És a kőtorony?
0: A kőtorony az együtt épült a várfallal, a várfalnak a valószínűleg védelmi szempontból is hangsúlyos pontjain épült föl. Jelen tudásunk szerint legalább három a várfalak síkja elé kilépő, és ezáltal bizonyos módon oldalazásra is alkalmas kőtorony a várfallal együtt, de ezek ilyen négyzetes vagy közel négyzetes tornyok voltak. Az egyikben, amelyik legjobb magasabban áll, úgy tűnik, hogy azért úgy alakították ki, hogy adott esetben még többé-kevésbé komfortos lakhatásra is legyen lehetőség, kandalóknak a nyomait látjuk két szinten is benne.
1: Pillanatnyilag itt állunk az egykori külsővárnak a területén. Ez mennyire volt valóban külsővár, és mennyire település?
0: Ez jó a kérdés. Amikor a vár felépül, azt gondolom, hogy ez már alapvetően külsővár, annak a tároló állattartásra is, istálózásra is, gazdasági tevékenységre is alkalmas tereként lehet talán elképzelni. Ugyanakkor a várat megelőzően itt a külsővár területén már egy falusias településnek a temploma épült, és a templom körül temetővel, tehát mint egy bekebelezte a vár ezt a területet, és utána talán egy darabig elképzelhető, hogy van egy ilyen kettős használat ennek a külsővárnak, hogy a falu még használja az eredeti céljára a templom és a temetőre, miközben a vár is használja, mint a vár kőfalu övezet részeként a saját céljaira.
1: Az imént mondta azt, hogy még ugye teljes egészében nem kutatták meg ezt a várat, sőt, ugye a nagyobbik részét nem kutatták meg, és hogy megfordulunk itt, és elnézünk a külső és a belső vár határa felé, ez a most üres plac, ez tele van hatalmas nagy huplikkal, gödrökkel, megemelkedőkkel, ezt mikor fogják majd megkutatni, mert ez alatt biztos, hogy kell lennie valaminek, mert a talaj magától nem lesz ilyen egyenetlen.
0: Igen, a 2013-ban, amikor az első kifejezetten tervásatás jellegű régészeti kutatások megindultak, akkor különösebb szándék nélkül, véletlenszerűen lényegében, de pont ebben a huplis középső részben húzott az egyik kutatóárok, ez Feld Istvánnak volt az ásatása, és akkor derült ki, hogy mi a fő oka itt a hupliságnak, hogy a külső várat és a belső várat nem csak egy kőfal választotta, hanem egy viszonylag széles, de nem túl mély árok is, és legnagyobb részt ez tükröződik ma is a mikrodomborzati különbség. A várdomb területén.
1: Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy rengeteg itt az ember, a segítőkéz, nem csak hallgatók, illetve tanulók, hanem önkéntesek is, illetve közben, amíg beszélgettünk, addig is több turista is megfordult itt ezen a területen. Hogyan képzelik a várnak a jövőjét?
0: A vár jövője szempontjából ez a jelleg, hogy az ásatásokat próbáljuk egy ilyen nyílt jelleggel csinálni, azt mondom, hogy ez egy követendő vagy tartandó irány. Azt gondolom, hogy ez hasznos lehet a tényleg, aki csak egy fél órára, 10 percre jön föl és rácsodálkozik a munkákra vagy a szebbleletekre, ennek is azt hiszem van egy pozitív hatása szélesebb körben, de annak is van haszna, hogy aki akarja, ténylegesen ki tudja próbálni magát az ástással. Persze, hogyha idejében jelentkezik, mert hogy idén is aztán beteltek a helyek. Ezen túl szeretnénk majd egy kicsit átgondoltabb jelleg jelleggel, ilyen régészeti tanösvény jellegű információs táblákat fölhelyezni, hogy ugye sok mindent már feltártunk a várból, kisebb részleteket, és hogy azokról vannak érdekes adataink, hogy ezekből valamit vissza lehessen adni még úgy is, hogy a felszínen ma ezek a falmaradványok, régészeti maradványok nem látszódnak, hiszen vissza lettek temetve. Az már egy nehezebb kérdés, hogy a feltárt falakból, épületekből mennyit lehet ténylegesen bemutatni, visszafalazni, renoválni. Ez is befolyásolja ennek a kérdésnek az eldöntését, hogy itt a hosszú távú karbantartásra, fenntartásra is kell gondolni, és arányban kell állni a bemutatott, később karbantartást igénylő falaknak azzal, hogy mennyit bírja a helyi közösség.
2: A Bándi Esekvár feltárásán Nagyszobos Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
3: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Elutasította a román parlament a Siegfried Murezsán nemzeti liberális párti miniszterelnök jelölt által javasolt kormány beiktatását a bizalmi szavazáson. 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Murezsán kabinetet csak 182 képviselő szavazta meg, a többiek ellene voksoltak vagy nem vettek részt a szavazáson. Az újabb meghiúsult kormány alakítási kísérlet után Nikosor Dan, a román államfő, most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem 5 hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg. Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök jelöltnek ad kormányalakítási megbízást. Németországban 3,3%-ra emelkedett az éves infláció szeptemberben, havi bázison 6%-kal emelkedett a fogyasztói árindex, éves összevetésben az energiárak emelkedése 14,9%-ra gyorsult. További 3 hónappal az év végéig meghosszabbították Szerbia és az orosz Gazprom földgázszállítási megállapodását változatlan feltételekkel, erősítette meg Dusan Bajatovic, a szerbiai gázszolgáltató vezérigazgatója a szerb közszolgálati televíziónak. A korábbi megállapodás ma járt volna le. Az Oroszország és Szerbia közötti gázszerződés napi 6 millió köbméter gázszállítását biztosítja kedvezményes áron. Alekszandr Vučić volt szerb államfő szombaton telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd reményét fejezte ki, hogy ismét meghosszabbítják az egyességet, biztosítva a Szerbia stabil földgáz ellátását. Szerbia továbbra is 1000 köbméterenként 318 eurót fizet, összehasonlításként a piaci ár korábban 868 euró volt 1000 köbméterenként. Az északai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt, állapította meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétát vetettek be az oroszok. A légitámadás miatt 5-en vesztették életüket, 14-en pedig megsebesültek.
3: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde enyhe mínuszban jár, ez 2%-os csökkenést jelent, 146.777 pontos BUX értékkel, a forgalom közelíti a 26 milliárd forintot. A MOL 2%-kal erősödik, 5060 forinton jár, az OTP 1,1%-kal gyengül, 43.300 forinton, a Richter 1,4%-os pluszban, 12.500 forint, a Magyar Telekom 2540 forinton stagnál. 1,1%-os pluszban jár a 4iG, 1594 forinton, az eurót 366 forinton jegyzik, drágul a kőolaj, a Brent most 103,19 dollár, az amerikai könnyolaj 90,46 dollár jár. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolása az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák önkormányzatiságának helyreállításával, de szerinte ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni. A köztársasági elnök meggyőződése, hogy ennek a döntésnek a jogköre jobb helyen lenne a kamaráknál. Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az orvosi kamarába történő kötelező visszalépés előírása a legészszerűbb átmeneti rendelkezésekkel történjen, közölte az államfő. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, ezt közölte Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter Facebook oldalán. Baka András egyébként napközben felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi törvényről szóló döntésnél szerinte mellőzték méghozzá feleslegesen az általános és részletes vitát a törvény megtárgyalásakor. Ettől függetlenül ezt a törvényt aláírta.
3: Időjárás jelentés.
5: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23-27 fok között alakul. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, 3:30-kor már Kecső Rihárd számít a figyelmükre. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.
1: Köszöntjük hallgatóinkat az Autórádió 146. adása, amiben itt lehettek velünk Szabó Bencével és Rosta Gergővel.
2: És Bunkóczi Lacival.
1: Ráadásul igen, Opel Magyarország országigazgatójával, amivel egy kicsit talán szárazabbnak tűnő témáról szeretnénk beszélgetni, még pedig arról, hogy a haszonjárművek és haszongépjárművek piacán mennyi validitása van az elektrifikációnak, mert hogy a számok azt mutatják, hogy dinamikusabban nő az eladási száma egy elektromos haszongépjárműnek, mint egy benzinesnek, vagy egy hagyományos fosszilis energiában működő ilyen típusú autónak, hogy mi lehet ennek az oka?
2: És az a durva, bocs, hogy dinamikusabban nő, de még a személygépjárműveknél is dinamikusabban, már pedig azért ők meg voltak támogatva eléggé az elmúlt években, de nézzük hogy az okokat, hogy mi lehet ennek az oka. Tényeket, Gergő.
3: Na hát, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Érdekes kérdés, hogy a haszonjármű szegmensen belül az elektrifikáció később indult, és ezért távolabbról indult, vagy mondjuk úgy, hogy mélyebbről indult, mint a személyautókban. Ugye a személyautó szegmensben gyakorlatilag az első elektromos autó kezdemények,
1: Opel Altera. 50 kilométert el tudott menni, viszont cserébe kényelmetlen volt egy picit hátul, összesen csak 4 ember tudott vele menni, de imádtuk. És Éva autója volt.
2: És azt hiszem, hogy így csúszott van. Is a gyártása, nem? Vagy ott volt valamilyen gubanc.
3: A Chevrolet volttal, és az Opel Amperával mondhatjuk, hogy az Opel ugye részese volt az elektrifikációnak a pionír, vagy ennek az úttörő szakaszának, és ugye ezt követték a személyautó szegmensben a Renault Zoe-k, a Nissan Leaf-ek, meg a többiek, akik, de, és ez már ugye hosszú évekre nyúlik vissza, míg a haszonjármű szegmensen belül ezért sokkal később kezdődött az elektrifikáció. Nyilván ennek rengeteg oka van.
2: És ezért is voltak az első fecskék haszongépjárműben? Nem, azt Renault Kangoo-nak volt talán.
3: Voltak ugye nagyon sok, még mai napig is ennek a szegmensnek a nagy részét olyan autók adják, amelyek alapvetően dízel autónak készültek, és a dízelmotor helyére került beépítésre egészen kis szériás, néha egészen hát barkács megoldásokkal az elektromos meghajtás és az akupak, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem is kell 10 meg 20 évre visszanyúlni, hogy nagyon komoly gyártóknál, most annélkül, hogy itt márkákat említenék, olyan barkács megoldások voltak, ami pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtti gyártású autókról beszélünk, ahol konkrétan látszott, hogy a benzintanknak a helye hol volt ki
1: flexelve
3: az a beömlő nyílás, aminek ugye nyilván semmi funkciója nincsen, miután a töltés az nem ott van, mert az akkumulátor csomagot azt nem oda tudták elhelyezni, hanem a raktérben egy szekrényajtóval leválasztott részlegbe. Úgyhogy a hőskor után vagyunk egy lépéssel. És ezért mondhatjuk azt, hogy azért nagyon messziről indul a haszonjármű szegmensben az elektrifikáció, de pont ezért megy jóval nagyobb sebességgel, mint a személyautóban. És most, hogyha egy nagyon picikét, egy-két szám adattal lehet untatni a hallgatókat, Magyarországon a kis haszonjármű szegmens, tehát ez a 3,5 tonna alatti összsúlyú kategória, ez az új autó eladásoknak kb. 15%-át teszi ki most, hogyha kerekítünk. Ez idén 2026-ban 14 ezer autó volt a január-augusztus időszakban. És ebből a 14 ezer autóból 1800 volt elektromos. Ez 12,5%-a ennek a piacnak. Ez majdnem a duplája, mint a tavalyi év azonos időszakában. Tehát majdnem, hogy duplázódott az elektromos haszonjárműveknek az aránya a teljes kis haszonjármű piacon belül. Eszméletlenül gyorsan fejlődik. Nyilván itt van hatása rengeteg mindennek, annak az állami támogatásnak is volt ebben szerepe, ami ugye idén tavasszal futott ki, amit a cégek vehettek igénybe, készpénzre lehetett igénybe venni, és személyautóra és kishaszonjárművekre is létezett, és ha jól emlékszem, egészen 4 millió forint
2: igen, az volt a tetője.
3: Összegig lehetett támogatást igénybe venni kishaszonjármű vásárlása esetén.
2: És ha még tovább bontjuk ezt a statisztikát, mert ugye most a teljes piacról beszéltél, hol áll az Opel ebben a szegmensben, akár az elektromos, akár az LCV szegmensben, és hogy azzal annak örülünk? Te örülsz? Ahol helyet foglal most így 26.01-08-ig?
3: Nyilván egy olyan kérdést feszegetsz, amire csak ilyen hülye válasz lehet volna.
2: Csak politikus válasz van erre?
3: Hát örülnék, hogyha több lenne, hogyha még több lenne, de a viccet félretéve a haszonjármű szegmensen belül, tehát most, hogyha az elektromost félretesszük, akkor az Opelnek a piaci részesedés az egy nagyon fontos mérőszám ebben az autós szakmában. 7%-on vagyunk, 7% az Opelnek a piaci részesedése, 6. kishaszonjármű márka vagyunk, hogyha szigorúan az elektromos szegmens nézzük, ott az 5. az Opel. Uh-huh. Az elektromos kishaszonjármű piacon az 5. az Opel. Azt érdemes a hallgatóknak tudni, hogy az a modell család, vagy az a tágabban vett család, amelynek a termékeinek az alapja, vagy ami az Opel haszonjárműveknek az alapját is képezi, tehát ez a Stellantis család, ez Európa szerte kb. 30%-os piaci részesedéssel bír a különböző európai, nyugat-európai országokban a
1: kishaszonjárműjön. Mm-hmm. Ez egy komoly szám, ami azt jelenti, hogy ott van egy gát a kínai produktumok.
3: Abszolút meghatározó szereplő.
1: Akkor egy komoly frontvonal nyílt az európai parton.
3: Abszolút meghatározó szereplő, és tulajdonképpen ez az a szerep, vagy ez az, ami azt mutatja, hogy ezek a haszonjárműek, hogy az Opel esetén beszélünk, hogyha a kisebbtől megyünk a nagyobb felé, van a Combo, a Vivaro és a Movano. A Vivaro egyébként, ami ugye, talán a legnevesebb, vagy a legnagyobb múltra tekint vissza. 27 éve forgalmazza az Opel a Vivarót.
1: De a Kompót is, magyar nevén Kompót.
2: Kompót, igen.
1: Kompót, igen. Nagyon régóta toljátok, akkor ennek is megvan már az a platformja, ami direkt elektromos platform. Ugye régen az volt a szokás, hogy csináltunk egy platformot, és az különböző hajtásláncokba belehajigáltuk, vagy rádobáltuk a hajtásláncokat. Ezekben a haszongépjárművekben ezek önálló platformként léteznek, vagy ez valami...
3: Ez még az úgynevezett multi-energy platform, tehát ezeket a platformokat, amiken a Stellantisnak a haszonjárművei alapulnak, ezeket úgy alakították ki, hogy a kínálattól függően be tudjon fogadni elektromos hajtásláncot is, vagy pedig hagyományos dízel hajtásláncot, és nyilván ugyanezekbe a platformokba kell, vagy próbálgatják a különböző újításokat is, tehát ha még emlékeznek a hallgatók, régebben volt CNG, tehát különböző gázos hajtások, uh-huh. vagy pedig amiről ugye időről időre szó esik, a hidrogén meghajtású, de az is ugye tulajdonképpen egy elektromos hajtás, ami ezekben az autókban van.
2: Ha már így a hajtásokat számba vettük, kicsit álnaív lesz a kérdés, de hogy a plug-in hibrid, mint hajtáslánc, az sosem volt egy irány a kis haszongépjárműveknél?
3: Tudtommal nem, mert ugye a plug-in hibridnek sok előnye mellett azért azt kell tudni róla, hogy az két technológia egy autóban. Annak az előnyeivel, de a haszongépjárművek esetén a hátrányai nagyobb, vagy több, ez több karbantartást igényel, több szerviz eseményt igényel, több tömeget jelent, ami ugye a haszonjárműnél
2: a nem hasznos tömeg. Igen, az jelentős deficit.
3: Az egy deficit. Ugye itt el kell vinni a benzintartályt, a benzinmotort, az elektromotort és az akupakot, ami ugyan kisebb egy plug-in hibridnél, mint egy teljesen elektromos autónál, de akkor is azért néhány száz kilóval csökkenti azt a hasznos teherbírást, amit egyébként a haszonjárműben meg áruszállításra vagy pakolásra lehet használni, és amire alapvetően kell.
1: Ugye ez az arányosan nagyobb növekedés, mint a személyautópiacon, ez a fogyasztói szokások alapos változását jelzi. Nyilván egy ilyen a saját példámból kiindulva, ugye az én szerelmem Kati az nagyon sokáig nem volt hajlandó elektromos autóba ülni, mert hogy azt mondta, hogy ez nekik őt korlátozza. Tehát bizonyos fajta korlátokat helyez elé. Ma már van elektromos autó, megtaláltuk azt a felhasználást, ami számára is megfelel, és a városban elektromos autóval jár. De én, mint mondjuk cégtulajdonos, akinek dolgoznom kell egy ilyen járművel, hol van az a határ, ameddig én elektromos haszongépjárművet használok? Tehát mennyire látod azt, hogy hol van ennek a felhasználási határa?
3: Azért a haszonjárművekkel kapcsolatban azt érdemes így tudni, hogy van a nagy haszonjármű szegmens, tehát a klasszikus kamionok, nyerges vontatók világa, ahol szintén zajlik az elektrifikáció, és ahol azt lehet mondani, hogy talán előrébb járnak azok a gyártók, akik kifejezetten és kizárólag ezekkel a nagy kamionokkal foglalkoznak, mint az általános gyártók, a generalisták a saját kategóriáikban. Vannak olyan elektromos kamionok, amelyek 1 megawatt töltést tudnak felvenni.
1: Ezt lefordított nekem, létszi, vagy a hallgatóknak, és nekem?
3: Ez azt tessék elképzelni, hogy egy elektromos személyautó, amivel szoktunk találkozni az utcán, bármilyen márka is legyen, mondjuk 10 és 100...
2: 150 mondjuk.
3: Jó, 10 és a teteje az, igen, 150 kilowatt közötti töltést tud fölvenni. A klasszikus 220-as hálózati töltés az ugye még ennél is kevesebb, de az úgynevezett tip 2, tehát ezek a fali töltőberendezések, ezek mondjuk így 22 kilowattal szoktak tudni tölteni. Most tehát 1 megawatt az ennek a nagyon sokszorosa. És ezt csak azért kezdtem ezt, és nem válaszoltam így a kérdésedre, de csak azért kezdtem ezt elmondani, mert arra gondoltam, hogy valójában a kis haszonjármű szegmensben az elektromos autókat még mindig nagyon sokan úgy tartják számon, hogy ez az úgynevezett last mile kiszállítás. Tehát a last mile kiszállítás az mit jelent? Ez az utolsó mérföld, az amikor egy városi, vagy elővárosi, vagy ne egy isten belvárosi elosztó központtól addig a pontig, ahova ki kell szállítani az adott árut, terméket, vagy bármi mást, az már olyan közel van, hogy arra a picike távra igazából nem érvényesül ez a hatótávpara, ami nagyon sokakban benne van, és ami egy nagyon erős fék az elektromos autó irányában, hiszen napi mondjuk, hogy 150-200 kilométerről van szó ebben a last mile-ban, amit mondjuk egy töltéssel el lehet vinni. Ez nagyon sokakban így él, és tényleg a felhasználásoknak ez a, mondjuk úgy, hogy a jellemző többsége, de például futárcégeknél már előfordulnak olyan fuvarok, ahol tudják, hogy azon a távon egy töltéssel el tud menni rendszeres viszonylatban. És nem csak ez a klasszikus last mile, és azért mondtam a kamion példáját, mert ott egyáltalán nem a last mile-ról van szó, az a másik véglet, amikor tényleg egy nagyon hosszú távon keresztül.
2: De ezen a last mile-on elindulva, ezzel voltak épp azt mondjuk, hogy nem állhat egy cégnek a flottája kizárólag tiszta elektromos haszongépjárművekből, mert akkor ott marad az űr, ami nem a last mile, hanem az összes többi.
3: Abszolút jól mondod. Igazából azt határozza meg, hogy milyen autót fog választani valaki, hogy az ő cégének a működése az mit igényel, mit tesz lehetővé. Valójában a haszonjármű az egy célszerszám, az egy munkaeszköz, az nem egy autó, ami megtetszik.
2: Nem azért veszed, amiért tetszik, mert jól néz ki.
3: Igen. Ez egy munkaeszköz, és célszerszámként kell rá tekinteni, és hogyha ez a legmegfelelőbb célszerszám ahhoz a munkához, amit ennek a cégnek el kell látnia, amivel ő az ő bevételét tudja termelni, akkor ilyet fog választani.
1: Ja, a Kifli az jelentős mértékben Opel flottát használ. Van már elektromos autója a Kiflinek? Tehát, hogy ez egy nagyon élhető példa, hogy azért az last mile, ugye? Az a Kifliről mondhatjuk azt, hogy ő tökéletes szegmense
2: igen.
1: A, az elektromos haszongépjármű vásárlónak.
3: A Kiflinek a Kiflisek nevében nem akarok nyilatkozni, de a Kifli nyilván egy nagyon fontos ügyfele az Opelnek, hát több száz kombót használnak, több száz Opel kombó járkál a magyar utakon, elsősorban budapesti, vagy pedig a balatoni viszonylatokban. Ezek mind dízelautók. A Kiflisekkel néhány héttel, vagy inkább hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnának elektromos autókat is, ki is próbáltak. Még nem tartott az ő üzleti modelljük, vagy nem tartanak ott, hogy nagy számban belevágnának az elektromos autókba, de nem tudom, hogy mit hoz náluk.
2: De mit mondtak indokként, hogy miért nem? Mert valójában, hogyha beilleszthetők ők ebbe a felhasználási módba, vagy nem a Kifli, egy bármelyik másik cég, akkor mi az akadálya annak, hogy nagy számban cseréljék?
3: Nem akarok a Kiflisek nevébe beszélni még egyszer, mert lehet, hogy hülyeséget mondanék, amivel nem vagyok képbe az ő teljes működésükkel kapcsolatban, de mondok egy példát, a valós életből vett példát. Van egy szállítmányozó cég, kiskereskedelmi, kisboltokat lát el bizonyos termékekkel, és 100 fölötti kishaszonjárművük van. És a fuvarjaiknak egy nagy részére tökéletesen jó lenne egy elektromos haszonjármű. Van napelemparkjuk ott, ahol van a logisztikai elosztó központjuk, tehát még a töltést is meg tudnák oldani, viszont az ő működési modelljükben az van benne, hogy a sofőr este hazamegy az autóval.
1: És otthon nem tudja tölteni.
2: Erről akartunk beszélni, igen. De ez már lehet, hogy a második blokkra szorul.
1: Mert én most beszélgettem egy olyan barátommal, akiknek 300-as flottaparkjuk van, céges flottaparkjuk, és ahol ő azt mondta, hogy a TCO, ami az a jelzőszám, ami azt mutatja, hogy mi a megtérülése egy céges autónak. Annak esetében egy elektromos autó megtérülése magasan messze jobb arányokkal bír, mint egy fosszilis energiával hajtott. Tehát, hogy üzletileg mérhetetlen módon megéri, még akkor is, hogyha hazaküldi a dolgozóját, aki egy tyúkbelet betol a konnektorba, és azzal feltölti, és ő pedig átvállalja. Erre van valamilyen mód, hogy ő ezt a munkáltató átvállalhassa ezt a költséget.
2: Még lehet, hogyha kifizeti neki a villanyszámláját havonta, akkor is jobb jobban jár üzletileg.
1: Tehát, hogy nagyon érdekes, hogyha erre nem kapott még rá valójában.
2: Hogy ennek mi lehet az oka? Hogy miért nehéz beültetni elektromos autókba alkalmazottakat? Ez mint, nem tudom, költői kérdésként.
1: Hát amiért az én szerelmemet se tudtam nagyon sokáig beleültetni, de amikor elkezdte kipróbálni és rájött arra, hogy ez milyen praktikumokkal jár, akkor azért most már ki se lehet nagyon robbantani belőle, ha a városba jár. És most zenélünk egyet, és jövünk vissza, mert hogy még van egy pár olyan kérdés, amit mindenképpen szeretnénk egy picit feszegetni Rosta Gergővel, az Opel magyarországi országigazgatójával, az elektromos haszongépjárművek térnyerésének vonatkozásában.
2: Ezt gyönyörű végszó folytatjuk.

0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pillanatokon belül 3:30. Jó napot kívánok, a mikrofonnál ezúttal Kecső Richárdot hallják. Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan Nemzeti Liberális Párt miniszterelnök jelölt által javasolt kormány beiktatását a bizalmi szavazáson. 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a kabinetet csak 182 képviselő szavazta be, a többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a szavazáson. Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nikus Ordán államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy fog nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem 5 hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg. Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök előttek ad kormányalakítási megbízást. Évvégéig meghosszabbította a Szerbia és az orosz Gazprom a földgázszállítási megállapodást. A szerződés változatlan feltételekkel a napi 6 millió köbméter gázszállítását biztosítja Szerbiának. A szerb gázszolgáltató közlése szerint Belgrád továbbra is kedvezményes áron jut az orosz energiahordozóhoz. Szerbia földgázellátása továbbra is jelentős mértékben függ az orosz importtól. Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt, ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök állapította meg a Telegramon. Az államfő közölte, hogy az összetett támadás volt, csaknem 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők. Közölte, hogy az orosz légitámadás következtében országszerte eddig 5-en vesztették életüket, köztük egy gyermek és 14-en megsebesültek. Megnyílt az ukrajnai háború okozta károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására, ezt közölte az Európa Tanács. A magánszemélyek, jogi személyek és az ukrán állam is jelezheti a háború miatt elszenvedett veszteségeket, köztük az egészségügyi és oktatási hozzáférés elvesztését, valamint a természeti erőforrásokban keletkezett károkat. Eddig legalább 195 ezer igény érkezett, ezek közül több mint 65 ezeret már rögzítettek. A következő lépés egy hágai központú nemzetközi kártérítési bizottság felállítása lesz, amely elbírálja az igényeket és javaslatot tesz a kártérítések összegére. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozza az ügyészség idehaza a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte, hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Megkezdődött a Balaton környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető, magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Erről írt a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized hibás döntései és a hiányos szabályozási környezet komoly károkat okoztak a tónak, mivel számos olyan magánprojekt valósult meg, amely közvetlen veszélyeztette a Balaton természeti értékeit és szépségét.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti érték tőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 146.592 ponton. A részvénypiac forgalma 26,9 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter erősödik 1,5%-kal 12.520 forintig. A MOL 0,3%-kal gyengül 5.035 forintra, az OTP 1,3%-os mínuszban 43.240 forinton. A Magyar Telekom 1,1%-kal esik 2.538 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366,5 forintot, 1 dollárért 322,5 forintot kérnek. Európában sincs jó hangulat. A londoni foci pár pontos mínuszban, egyébként a madridi Ibex is hasonlóan van. A frankfurti DAX 3/10, a párizsi és a milánói börzén pedig 6%-os a csökkenés. Elindult a kereskedés a Wall Street-en is, pluszban nyitottak a főbb indexek New Yorkban. A Dow Jones 1/10, az S&P 500 4/10, a Nasdaq Composite pedig 6%-kal erősödik itt a kereskedés első perceiben. Az arany ára 1,1%-kal van feljebb, 4224 dolláron unciánként. Az olajárak is emelkednek, az amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $91.20, a Brent $103.80-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul, a fővárosban 24 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 4 órakor várom Önöket, most pedig folytatódik az Autórádió.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.
1: És még mindig az Autórádió, és még mindig a 146. adás, és még mindig Szabó Bence,
2: és még mindig
1: Jobbágyi Robi, és még mindig én,
2: és mindig Bunkóczi László,
1: és országigazgatója, és amiről beszélgettünk, az, hogy az elektromos haszongépjárművek térnyerése vajon minek köszönhető, és emellett nyilván nem tudunk amellett elmenni, hogy én egy hagyományos fogyasztó vagyok, és én nem nagyon tudom magam rávenni arra, hogy elektromos haszongépjárművet vegyek, egész egyszerűen korlátoz. És talán ez a piaci része az, ami miatt a sok elektromos haszongépjármű bemutatása mellett talán meglepő, de mégis logikus lépés az, hogy az Opel dízel motorjaival az egész palettája megvan, nem csak az normál személyautókéval, hanem a haszongépjárművekkel is, hogy akkor ez mégiscsak lehetséges, hogy az Opel, meg ti fejlesztitek ezeket a dízel erőforrásokat, és annak van mégiscsak jövője? Tehát, hogy akkor mégiscsak mi az irány, hogy akkor ilyen nem is legyen meg olyan is?
3: Abszolút, tehát a dízel motor azért mindig velünk volt az elmúlt 40 évben biztosan, talán még több is, és hiszen ugye a haszonjármű palettát mindig is dízelmotorok hajtották zömében. És volt egy időszak az elmúlt 1-2 évben, talán nagyon sok gyártónál a dízelmotor az egy citokszóvá vált, és gyakorlatilag ki is kopott a kínálatból nagyon sok gyártónál. Nálunk az Opelnél még van, a személyautókban is dízel, az Astrában van egy nagyon jó kis 1.5-ös 4 hengeres dízelmotor. És a haszonjárműveket még mindig, és most nem csak az Opelről beszélünk, hanem a teljes európai piacról, még 80%-ban még mindig dízelmotorok hajtják, és ez még azért nagyon sokáig így lesz. Amellett, és itt van egy nagyon fontos tényező, ami mellett nem tudunk elmenni, az a szabályozói környezet, ami azért elég dinamikusan változik, de van ugye az EU-nak egy széndioxid kibocsátás csökkentési alap irányultsága, hogy így mondjam. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a hallgatók még emlékeznek, volt egy 2025-ös nagyon-nagyon erős, nagyon durva mérföldkő az európai gyártók számára előírva, hogy hány gram per kilométer széndioxid kibocsátást kellett elérni a teljes általuk eladott autóparkra vetítve, az úgynevezett CAFE. Ez a CAFE, ez a Corporate Average Fuel Economy.
1: Természetesen mi más lenne itt a rádióban
2: nálunk.
3: De ez egy annál kicsit keserűbb kafé a gyártók számára, hiszen egy nagyon-nagyon meredek utat írt elő 2025-re, és ugye ezt változtatta meg 2025, tehát tavalyi év márciusában az Európai Bizottság egy olyan rendelkezéssel, aminek értelmében nem 2025 végéig, hanem 2027 végéig a három év 25-26-27 átlagában kell elérniük az európai piacokon tevékenykedő gyártóknak ezt a kibocsátási szintet.
2: Most tudjuk, hogy mennyi, hogy hány gram per 100 kilométer?
3: Igen. A kis haszonjárműveknél, a személyautóknál ez 93.
2: 93, egy ideje már benézett 100 alá.
3: Így van.
2: Sajnos, itt jött a downsizing és az összes többi borzalom.
3: Így van, így van. És a kis haszonjárműveknél ez 153 gram per kilométer. A 153 gram per kilométer az azt jelenti, hogy ma egy átlag kis haszonjármű, tehát mondjuk ebben a Movano szegmensben, 3,5 tonnás áruszállító kategóriájában az a 2.2-es 180 lóerős dízelmotor, ami az Opel Movanót is hajtja, ez egy automataváltóhoz kapcsolt legmodernebb Euro 6D technológiával rendelkező dízelmotor. Ezt a dízelmotort, tehát ez a legkorszerűbb, legmodernebb dízelmotorok ma körülbelül ilyen 200-250 gram per kilométer széndioxidot bocsátanak ki. És a gyártóknak 2027 végére el kell érniük az előző három év átlagában ezt a 153 gram per kilométert. Ki lehet számolni, hogy ez azt jelenti, hogy három eladott haszonjárműből kettő dízel mellé egy elektromost is muszáj lesz eladni. Na most ugye, ez 2027-re érvényes, ez egy nagyon meredek pálya nagyon sok gyártó számára.
2: És ez egyébként nem brand szinten van kezelve, hanem külön van véve a szegmens? Ez nem elég eladni mondjuk 5 elektromos Fronterát, és akkor lehet a dízel Movano is?
3: Nem, a szabályozói környezet külön nézi a személyautót, és külön nézi a kisasszonyjármű szegmást. Így van. De ugyanakkor azt gondolom, hogy az elektromos autózást lehet szeretni, vagy nem szeretni, lehet benzingőz fennek lenni, vagy teszlás vallásúnak lenni, teljesen mindegy, jönni fog, erősödni fog, gyorsulni fog, azt nem tudjuk még, hogy milyen ütemben, meg milyen mértékben, meg pláne Magyarországon mennyire lesz gyors vagy erős, vagy milyen hatások fogják befolyásolni az elektromobilitást, a mobilitásnak az elektrifikációját, de ami biztos az az, hogy jönni fog és erősödni fog, és nem csak azért, mert a szabályozói környezet kényszeríti rá a gyártókat, meg a vevőket is, hogy ezt vegyék, hanem azért is, mert nagyon sok helyen a hagyományos fosszilis üzemanyagoknak az ára bizony-bizony minden egyes, tök mindegy, hogy hol lévő geopolitikai esemény hatására az egekbe megy. És ezt egyre nehezebben fizetik meg nagyon sokan.
1: A műsor elején azt ígértük a hallgatóknak, hogy ez egy kicsit szárazabb adás lesz, mint szokott lenni, és hogy ezt az ígéretemet be is tartsam. Azért még itt a kibocsátás kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy a kibocsátási kvótáknak a betartása érdekében a gyártók az úgynevezett downsizingot, a motorok méretének, teljesítményének csökkentését választották útként sok esetben. Ugye ennek némiképpen ellentmond, hogy most ti egy 2-2-es dízelmotort fejlesztetek ezekbe a szongépjárművekbe. Én például sose tudtam azt, hogy nekem volt kisbuszom, Opel kisbuszom is, hogy mi lehet abban az okosság, hogy egy 1.6-os biturbo motor teszünk egy 9 személyes kis buszba, ami sokkal többet fogyaszt, mint egy nagyobb méretű motor a dolognak a jellegéből adódóan. De hogy ez a 2-2-es motor, ez tudja azokat? Tehát vannak olyan fejlesztések, amivel egy nagyobb motor már tudja azt a kibocsátási értéket, ami az 1.6-ot, vagy ez utopisztikus?
3: Nem, ez nem utopisztikus. Hát nyilván a nagyon sok új technológia, amit a piacra dobnak a gyártók, főleg a nagyon szigorú európai szabályozói környezetben azért történik, hogy az új szabályozásnak megfeleljenek. Tehát ez a 2-2-es dízelmotor, ez egyébként egy nagyon-nagyon jó kompromisszum, egy relatív alacsony széndioxid kibocsátás, és egy nagyon jól használható, nagyon jó teljesítmény mellett. És amit nagyon fontos még látni, és abban, amit mondasz, Laci, ami nagyon-nagyon fontos, szerintem a hallgatók szempontjából is talán kézzelfoghatóbb, hogy a széndioxid kibocsátás az teljesen egyenesen arányos a fogyasztással.
2: Igen.
3: És igazából igen, nem szép dolog ezt mondani, de valójában elsőként az ember mindig arra gondol, hogy mennyit fogyaszt ez az autó, nem pedig azt, hogy mennyi széndioxidot bocsátunk ki a légkörbe.
2: Hát igen, de elég, hogyha papíron tudja, vagy az adott mérési ciklusban teljesíti az adott 130 vagy majd 150 gram per 100 kilométer, aztán, hogy a gyakorlatban a felhasználásban fogyaszt 300 gram per 100-at, az már nem érdekli az

0: De nem tudom, hogy mi a kibocsátási arány.
1: Igen, hát ezt most én sem tudom megmondani. Mindenesetre a mérési ciklusra visszatérve, a jelenleg érvényben lévő VLTP mérési ciklus azért sokkal közelebb van, és sokkal egy valós felhasználási helyzetnek a szimulálásához.
2: Ez jó hír, mert eddig ez nem volt így.
1: Mert eddig ez egyáltalán
2: egy laboratórium volt. Körülmények voltak
1: abszolút
2: valójában.
1: Abszolút így van, és hát most nem akarok belemenni abba, hogy a dízelgét az ki, melyik gyártónál indult, meg hogy melyik gyártót fogja még utolérni, vagy még nagyon durván érinteni. Tehát ott nyilvánvalóan a különböző gyártók arra készültek fel, hogy van egy bizonyos mérési ciklus, amit teljesíteni kell, és mindezek mellett meg sok minden más, ami azért tényleg fontos, és amire tényleg felelős döntéshozóként, állampolgárként, stb. Azért figyelnünk kell. Ezeket már nem vették figyelembe.
0: Beszélgettünk arról, hogy az elektromos autóknak a megtérülése egy vállalkozás számára messze jobb arányokat eredményez, mint egy fosszilis energiával hajtotté. Ugye ebben az is benne van talán, hogy nem nagyon romlanak ezek a paripák el, vagy kevesebb meghibásodási lehetősége van valójában egy elektromos. Gondolom ez elektromos haszonjárművekre is igaz.
1: Abszolút.
0: Kevesebb elromlandó dolog
2: viszont
0: van
2: benne. Ritkán van olajcsere, igen.
0: Igen.
1: Igen, egy elektromotorral hajtott járműben sokkal kevesebb alkatrész van, mint egy belső égésű motorral hajtott járműben. Sokkal kevesebb alkatrész van, sokkal kevesebb mechanikai folyamat van, aminek következtében kopik, használódik, forgácsolódik, stb. Az egyes alkatrészek, és nyilván sokkal kevesebb lehetősége van, hogy ezek elromoljanak, illetve sokkal, nem is azt mondom, sokkal kevesebb, hanem teljesen más jellegű karbantartási igénye van egy elektromos meghajtású autónak, mint egy dízelnek, vagy egy benzinesnek. És hát nyilván ez ugye visszaköszön a karbantartási költségekben, visszaköszön abban is, hogy az adott autóra számított alkatrészköltség hogy néz ki, és ez visszaköszön ebben a bizonyos TCO-ban, ebben a Total Cost of Ownership-ben is, de hogyha egy picit tovább megyünk, akkor a biztosítási díjaktól kezdve az összes olyan költség, ami terheli ezt a bizonyos TCO-t, egy elektromos autó esetében sokkal kedvezőbb, mint egy dízel autó esetében. A biztosításban egyébként, most, hogy ezt mondtam, vannak olyan tételek, ahol a biztosító társaságok még szigorúbbak az elektromos autókkal szemben, mint a dízel vagy a benzines autókkal szemben, de hogyha belegondolunk, és itt nyilván ugye az üzemanyagnak a használata, ami, hogyha van egy napelem parkja az embernek, vagy hogyha minden héten be kell állni a MOL kútra, nyilván ez az egyik legnagyobb tétel. És ez az, ami egyre inkább rá fog bírni szerintem nagyon sok céget arra, hogy átgondolja, hogy ezt a bizonyos last mile-t, ezt érdemes-e megugrani egy elektromos haszonjárművel.
0: Bár azt mondod, hogy kevesebb karbantartás kell legyen elektromos haszonjárművel, de mégiscsak kell. És nyilván, ha én döntéshozó vagyok, biztosan az alapján is döntök arról, hogy milyen autót veszek, hogy milyen szerviz háttere van egy az általam megvásárolt eszköznek, ami nem autó, hanem eszköz, ahogy mondtuk, hogy kell ahhoz valami speciális képzettség mondjuk egy márkakereskedőnek, vagy a csapatának, hogy egy elektromos autót karbantartson, vagy ezt állandóan újra tréningezitek, szóval, hogy tudtok egy olajcserés szerelőből faragni egy kompjútervezérelt szerelőt, aki programoz egy elektromos autót. Ez hogy működhet?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Az egész szakmának ez egy nagyon nagy challenge, egy nagyon nagy kihívás, hogy nem csak az elektromos autóknál, hanem a klasszikus benzines, vagy hibrid, vagy dízel autóknál is az elektronikáknak egyre nagyobb szerepe van az autókban. És azért az autószerelői szakma az alapvetően nem erre lett kitalálva, vagy nem ezen szocializálódott, nem erre irányultak a képzések az elmúlt évtizedekben, különös tekintettel arra, hogy nagyon gyorsan fejlődik ez a technológia, és különösen a diagnosztikai beavatkozása, tehát amíg,

0: A diagnoszták, a hibafeltárás az, ami gyakorlatilag egy computer science-én nőtte ki magát a modern autók esetében. És az elektromos autóknál ez nyilván hatványozottan így van, ezért az összes gyártónak, márka kereskedésnek, márka szerviznek, nekünk, mint az Opel importőrének nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzük a szakembereket, és olyan képzéseket adjunk nekik, ami a márkának, a gyártónak a technológiáit jeleníti meg, és a gyártónak a technológiáira irányítja rá a figyelmet, azoknak a különlegességeknek, speciális diagnosztikai műveleteknek, beavatkozásoknak a gyakorlatát sajátítja el a dolgozó ezeknek köszönhetően, ami miatt a márka szerviz, és ami, bocsánat, de minden tiszteletem mellett nem biztos, hogy a magánszervizekben olyan magas szinten elérhető.
1: Külön technológia szervizelne egy elektromos autót, és egy nevezzük hagyományos, tehát tök külön helyen csináljuk, más biztonsági szabályokkal.
2: Egyébként a képzéseken túlmenően igényel a dealer hálózat oldaláról valami investíciót pluszban, amiért mondjuk nem szívesen szervizelik, vagy tiltakoznak a hagyományossal szemben?
0: Ezeknek az investícióknak a nagy része már minden olyan márkának a hálózatánál megtörtént, akiknél néhány éve már van elektromos autó a kínálatban. Fel kell szerelni például fali töltőket, ugye ezeket folyamatosan modernizálni kell, mert ezek is fejlődnek. Ki kell alakítani azokat a zónákat, ahol például egy 400 voltos kört vagy egy 800 voltos kört meg lehet bontani. Ehhez teljesen speciális szakképesítés és minősítés kell, hiszen itt, ha valaki rosszul nyúl az autóhoz, akkor életveszélyes áramütést is érheti nagyon könnyen, ezért abszolút különleges biztonsági előírásokat kell betartani, csak úgy, mint például, amikor egy ilyen autót kell szétbontani, vagy hogyha nagy Isten egy elektromos autó karambolozik, akkor ott a mentési, bontási, mentesítési munkálatokat is különleges szakképesítés rendelkező tűzoltók végezhetik, a tűzoltóknak is különleges célszerszámaik vannak az elektromos autó tüzeknek az oltására, például az elektromos autóknak a szétbontására például, itt ez egy teljesen más dolgot igényel. Ez egy szakma. Így van.
2: Kifutunk az időből lassan, pedig én sajnálom, hogy nem beszéltünk a megkerülhetetlen kínai offenzíváról, amit akár személyautó, akár most ilyen esetben haszongépjármű témában is elő tudunk venni.
1: Ahol úgy látjuk, hogy hogy az európai gyártás az egyelőre akadályozza partra szállást, vagy legalábbis...
2: Szépen fogalmazva.
1: Igen, egyelőre még ellenállunk, de hát nyilván kérdés, hogy meddig tudunk, illetve hogy a mi technológiai tudásunk az offenzívet fel tudja majd tartani, de hát remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy erről beszélgessünk, úgyhogy...
2: De hát elvitte a fókuszt a kibocsátási norma és a szabályozás.
1: Ami egyébként tényleg nagyon furi, hogy ezeket az arányokat megérezze az ember, hogy a gyártók, és aztán nem mögött a logikát, vagy a valódi ökológiai lábnyomnak azért mértékét nagyon nehezen tudjuk mit felmérni, de azért ez egy nagyon, nagyon tudományos szám, hogy ahhoz, hogy te el tudj adni 3 dízel autót, az el kell adnod egy elektromosat.
2: Igen.
1: Igen. És nyilván azt persze nem tudom, hogy mondjuk egy gyár tulajdonosai hogyan csavargatják a te kezedet, hogy valójában eladtad-e azt a 3 dízeled mellé azt az egy darab elektromos, tehát ez hogy képződik le?
0: Hát erre, hogyha gyorsan mondhatok valamit, azért szerencsére az Opel központjában, Rüsselsheimben olyan kollégák ülnek, akik a földrajzot annak idején megtanulták, és rájöttek arra, hogy Európának a különféle szegletein más-más sebességgel működik ez az elektrifikáció. Tehát tőlünk itt Magyarországon nyilván egy más elektromos autó eladási arányt várnak el, mint a norvég kollégáimtól, vagy mint a holland kollégáimtól, ahol teljesen más.
1: Szóval, ha jól olvastam, akkor Norvégiában szóval 97%-a az autóknak elektromos.
2: Igen, ott van nekik megújuló energiaforrás dögivel, azért is tudják ezt rendesen meg van államilag támogatva, meg hát ugye csak vízenergiából, meg szélből elél az ország.
1: És hiszem. Akkor a kicsit a kőolajból, a Brent kőolajból, ezekből ennyit beszéljünk.
2: Arról is beszélünk, igen, de csak az elektromos
1: volt. Az a bónusz a tetején, igen. Hogy szeretnénk még egyszer megköszönni Dudás Gergőnek, a Dopál magyarországi országigazgatójának, arra, hogy eljött és erről beszélgetett velünk.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útra indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csődeljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csődeljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Koi Lászlót hallják.
5: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
4: Befejeződött az amerikai csapatok kivonása Irakból. A Pentagon bejelentése szerint a további fenyegetések megoldása mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége, beleértve az iszlám állam terrorszervezet alvó sejtjeinek felszámolását. Washington ehhez továbbra is támogatást nyújt a hírszerzés és célzott képzések terén. Az Egyesült Államok csapatai 2003-ban vonultak be először Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. Ezt követően 2011-ben kivonultak, majd 2014-ben az iraki kormány kérésére visszatértek. Október végéig meghosszabbítja a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Idehaza havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a Molbubit azok, akinek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A BKK közölte azt is, hogy a Molbubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 146.192 ponton áll. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint. A vezető részvények nagy részt mínuszban, kivéve a Richtert, 1,6%-os pluszban 12.530 forinton a gyógyszergyár. A MOL 3%-kal esik 5.035 forintra, az OTP 1,9%-os mínuszban 42.990 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal gyengül 2.532 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 322 forintot és 30 fillért kell adni. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén. London 3/10, Madrid 4/10, Milánó, Frankfurt 7/10, Párizs és Milánó pedig 9%-kal gyengül. A Wall Street-en ezzel szemben viszont pozitív a hangulat, a Dow Jones 1%-kal emelkedik, az S&P 500 6%-os pluszban, a Nasdaq kompozit mutató pedig már 1% felett tartózkodik. Az aranyárak némileg emelkednek 8%-kal, 4213 dolláron az uncianként jár. Az olajára is drágult, az amerikai könnyű olaj most 90,80 dollár, a Brent 103,50 dollár kerül.
3: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
6: Jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm a Partcafé hallgatóit és nézőit, műsorvezető társammal Pritzinger Péterrel együtt. Szia Péter!
7: Szia Szévi, Marsal Szévivel immár a 39. műsort készítjük az idei évfolyamban, és ez változatlanul a Balaton hangja. Egy picit arról fogunk beszélgetni itt az ősz végén, hogy hogy alakult az eddigi turisztikai forgalom, hogy alakultak az eddigi turisztikai eredmények a Balaton desztinációban.
6: És akkor rögtön bele is csapunk a lecsóba, mert nyilván az egyik legautentikusabb, aki erre tud válaszolni, az pontosan te leszel. Úgyhogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogy látod, hogy hogy alakult az idei szezon, az idei adatok mit mutatnak, és egyáltalán a benyomásaid mik voltak?
7: Megígérem a kedves hallgatóknak és a nézőknek is, meg neked is, hogy a beszélgetés végéhez közeledve meg fogom mondani pontos számokkal.
6: Így szoktak feszültséget kelteni.
7: Szerintem kezdjük azzal, nézzük egy picit szubjektív oldalra dolgot. Neked milyen balatoni nyarad volt?
6: Hát az az igazság, hogy nagyon sokat voltam a Balatonon. Engem egyáltalán nem zavart a szélsőséges időjárás, mert hogy én nagyon szeretem a meleget. Gyakorlatilag mindenhol voltam, a déli parton, az északi parton, voltam vendéglőben, voltam kis partmenti büfébe, voltam
7: arborétumban.
6: Tessék?
7: Naplemente élmény meg volt?
6: Naplemente élmény is volt, és azt hiszem napfelkelte élményem is volt. Sőt, bicikliztem is talán. Igen, nagyon finom borokat kóstoltam, ettem süteményt, fagylaltot, gyakorlatilag szerintem kiskipteltem azt, amit lehetett a Balatonnál.
7: Oké, én is hasonlókról tudok beszámolni, nagyon sokat voltam részben munka, részben magán programokból kifolyólag az elmúlt hónapokban a Balatonnál, mindezeket csináltam, amit mondtál, árérték arányban jó dolgokat találtam. Ha nagyon kéne, ha nagyon-nagyon kéne, föl tudnék idézni egy vagy kettő apró kellemetlenséget, de összességében csúcs volt szerintem az eddigi, az eltelt 8-9 hónap a Balatonnál. No, mielőtt akkor belecsapunk a témába, először egy picit lépjünk szerintem visszább, logikailag is, meg időben is. Honnan tudjuk azt, amit a turisztikai forgalomról, a Balatonról tudunk? Tulajdonképpen mit tudunk biztosan? Ja, biztos te is megfigyelted, a kedves hallgatók, nézők is megfigyelték, hogy a sajtó mindig tele van balatoni hírekkel, közleményekkel, aktualitásokkal, és ezek nagyon sokszor, ezek a hírek, ezek kifejezetten kattintásvadász, hatásvadász, negatív megjelenések, vagy ugye tartalmak.
6: Volt, bocsáss meg, hogy félbeszakítek, egy adásunk is, ahol Kardos Gáborral beszélgettünk pont erről, hogy ennek mi az oka, és miért így kommunikálnak egyesek a Balatonról.
7: Most egyelőre talán maradjunk annyiban, hogy ez az egyik forrás, sok ahonnan az emberek tájékozódnak, hogy olvassák, fogyasztják a híreket, a szerkesztett tartalmakat, a közösségi média tartalmakat, és ezek alapján valamilyen kép kialakul a fejükben a Balatonról. Nem mindegy, hogy kinek a fejében. Annak, aki oda szeretne menni, annak, aki csak úgy általában a 10 millió Balaton szakértő egyike ebben az országban, és mindenről van véleménye természetesen, miért ne pont a Balatonról lenne. Annak, aki helyben élő, vagy második otthonnal rendelkező ember, annak, aki turizmusból, vagy részben turizmusból él, vagy a turizmusban van a megélhetése az üzlete, vagy annak, akinek semmi köze a turizmushoz, tehát vállalkozó, vagy csak egyszerűen egy átlag helyi lakos, aki nem a turizmussal foglalkozik, vagy mondjuk az önkormányzat, vagy a különböző attrakciókat üzemeltető kollégák, önkormányzati intézmények munkatársai, stb. Szóval teljesen fontos megkülönböztetni azt, hogy ki gondol valamit a Balatonról, és az a valaki honnan szerzi az információit. A másik az az, hogy tulajdonképpen mik azok a mérőszámok, mik azok a mutatószámok, amikben biztosak lehetünk. Ez meglepően sok ilyen mutatószám van. Nyilvánvalóan van kettő, amit általában sajnos szerencsétlen módon túl szoktak értékelni, vagy abszolutizálni szoktak. Az egyik a vendégek, az érkező vendégek száma, a másik a vendégészakák száma. De emellett például kíváncsi vagyok, hogy tudod-e, hogy mik azok a fogyasztási mutatók, amikből nagyon jól rekonstruálható mondjuk egy akár a Balaton, de bármelyik másik turisztikai térségnek a forgalma, a terhelése. Tehát a vendégszám és a vendégészak a számon kívül vajon mi írja még le, hogy mi történik egy turisztikai desztinációban, vagy egy településen?
6: Hát mondjuk az adó számok, az adóval kapcsolatos számok, igen. Gyanítom, hogy az önkormányzatoknál is kell, hogy legyen valami adat az idegenforgalmi adón kívül is, hogy hányan érkeznek ebbe a térségbe.
7: Igen, oda is van adatszolgáltatás. Nem is gondolnád, hogy milyen triviális dolog. A háztartásokba keletkező szemét mennyisége az egyik, a másik a vezetékes víz fogyasztás. Nyilvánvalóan teljesen jól követhető, hogy egy átlagos vízfogyasztású hónaphoz képest mit jelent egy jelentősebb vízfogyasztással járó adott esetben egy nyári hónap. Ezek is fontos mutatószámok. Ott vannak a Bahart forgalmi adatai. A kompokon, illetve a személyhajókon utazó vendégeknek a száma. Ott vannak a mi rendszerünkben a kikölcsönzött kerékpárok száma. Ezek mind-mind olyan adatok, amiket összességében kell értékelni, és messze nem csak azt kell megnézni, hogy hány vendég és hány vendégészaka keletkezett egy adott időszakban, egy desztinációban, a mi esetünkben a Balatonnál.
6: Van, aki ezeket az adatokat egyben is látja és értelmezi?
7: Egyre többen dolgozunk azon, hogy egyre több adat egymással összefüggésében látható legyen. Ezzel foglalkoznak a Magyar Turisztika Ügynökségnél, foglalkoznak a Visit Hungarynél, és nyilvánvalóan mi is foglalkozunk ezzel a Visit Balaton 365-nél, de például a Balatoni Fejlesztési Tanács, meg az ő tulajdonában álló Integrációs Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Is használ adatokat. Azok az adatokat, amik meg nem úgymond nem maguktól keletkeznek, azokat meg kutatásokkal gyűjtik. Mi is végzünk ilyen kutatásokat, a Pannon Egyetem is végez ilyen kutatásokat, elképesztő értékes kutatásai vannak a Limnológiai Intézetnek, tehát klasszikus közvélemény és piackutatási módszerekkel, meg tudományos kutatási módszerekkel is meg lehet keresni jelenségeknek a hátterében álló adatokat, és ki lehet utána ezeket nyilvánvalóan értékelni. Az a jó, hogyha egymás kutatási eredményeit, egymás adatait minél többen ismerjük meg, és meg tudjuk keresni, vagy most már szoftverekkel, AI alapú szoftverekkel meg tudjuk kerestetni az összefüggéseket ezek között. Még egy picit mindig a módszertannál maradva, ugye az sem mindegy, hogy a megszerzett vagy az előállított adatokat, azokat mivel vetjük össze? Ugye az állandó növekedés, az állandó bővülésnek a bűvületében élünk. Ha valamelyik évben egy bizonyos adat, mondjuk egy augusztusi hónapnak egy turisztikai forgalmi adata nem haladja meg az előző év azonos hónapjának a forgalmi adatait, akkor kétségbe vagyunk esve, hogy Jézusom, nem nőtt a turizmus, mi lesz most, mindannyian meghalunk. Pedig, ha egy picit hosszabb idősávot nézzünk, vagy hosszabb időszakot nézzünk, most hoztam is egyébként ezzel kapcsolatban adatokat.
6: Ugye mindig a 2019 az nálunk egy ilyen iránymutató.
7: Hát az a bűvös szám, mert az, az azt megelőző évekhez képest 2019 volt a rekordév. Esetleg, ha ezt nem tudnák a kedves hallgatók, illetve a nézők, régen beszéltünk már számokról, ebben az évben, 2019-ben 2,9 millió vendég érkezett az egész évben, tehát a 12 hónap alatt a Balatonhoz.
6: Belföldi, külföldi.
7: Igen. Ezt követte a 2020-as Covid bezuhanás, amikor 2 millió vendége volt a Balatonnak, és aztán 2021-től kezdett feltápászkodni a válságból a desztináció, 2 millió 4, 2 millió 8, és 2023 volt az az év, amikor elérte a vendégek száma a bűvös 3 milliót, magyarul meghaladta a 2019-ben mért addigi rekordot, a 2,9-et. Ehhez képest, tehát az igazán jelentős ugrás a vendégszámban és a vendégészakaszámban az 21-ről 22-re, 22-ről 23-ra, és 23-ról 24-re történt, és tulajdonképpen annak kell örülni, hogy a Balaton 2025-ben, és most már nagyjából egyébként elmondta, majd megelőlegezhetjük, hogy 2026-ban is ezt az egyébként szép szintet tudja tartani, ami év végére, majd meglátjuk, hogy hogy lesz a szeptember, október, november, decemberi forgalom, el fogja érni szerintem, de lehet, hogy egy picit meg is fogja haladni a 3 millió vendéget és a 9 millió vendégészakát.
6: Azt meg tudod mondani, hogy mi történt 23, 24, 25-ben, amiből ezek a számok keletkeztek?
7: Hát gyakorlatilag ekkorra rugózta ki magát a turizmus, a Covid okozta sok helyzetből. Nem csak a Balatonra igaz ez, hanem általában az egész magyar turizmusra. Na most még egy picit itt a számokkal játszva. Nem mindegy, hogy az összehasonlításnál tudjuk-e azt, hogy mit hasonlítunk össze mivel. Tehát amikor mondjuk valaki azt mondja, ami egyébként objektíve igaz, hogy 2026. augusztusában a külföldi vendégek száma 6%-kal csökkent, úristen, ez nagyon rosszul hangzik. Minek a 6%-a? 100 000-nek, vagy 1 milliónak, vagy 3 milliónak a 6%-a? Ha mondjuk úgy lesz, ahogy én várom, hogy a mi várakozásaink teljesülnek, és egy picit az ősz visszakompenzál a relatíve szerényebb nyári eredményekből, és megint elérjük a körülbelül 3 millió vendég, körülbelül 9 millió vendégészakát. Számoljunk egy picit. 3 milliónak az 1%-a, az 30 000, hogyha jól számolok.
6: Igen.
7: Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 2 millió 970 ezer, vagy 3 millió igazából nem jelentős, még 1-2%-os csökkenésnél szerintem stagnálást mondunk, főleg akkor, ha hozzáveszünk azt, hogy jó, nézzük meg, hogy mennyi volt a költés. Ezek a vendégek mennyi pénzt hagytak ott a térségben. És akkor jönnek az egyéb dimenziók, hogy hol hagyták ott azt a pénzt. Ha azt látjuk, hogy 1-2%-kal kevesebb vendég érkezik egész évben a Balatonhoz, de mondjuk a költésük nem csak a partmenti településeken realizálódik, hanem a parttól 5-8-10-15 kilométerre is elmennek egy attrakcióért, egy kézműves műhelyért, egy kis fesztiválért, valamilyen kulturális programért, és ott is hagynak pénzt, akkor mi elégedettek leszünk, mert azt mondjuk, hogy egyenletesebb a térbeli eloszlása a fogyasztásnak. Ha azt látjuk, hogy egy picit izmosabb a tavasz, meg egy picit izmosabb az ősz, mint amilyen tavaly volt, és a nyár meg mondjuk ugyanolyan, vagy 1-2%-kal gyengébb, annak is örülni fogunk, mert az azt jelenti, hogy sikerült a négy éjszakos Balaton irányába, az egész éves kínálat irányába terelni a vendégeket, és sikerült a vállalkozókhoz olyan időszakokban is forgalmat és ezen keresztül költést orientálni, vagy generálni, amikor egyébként kevesebbet tudtak volna kiszámlázni.
6: Van olyan adat vagy tendencia, ami első látásra más mutat, mint amit vártunk, vagy a balatoni szereplők vártak?
7: Az biztos, hogy van olyan, amit a balatoni szereplők nem vártak. Ha viszont megint azt mondom, ha időben egy picit eltávolodunk, és magasabbról helikopter nézetből nézünk rá, tulajdonképpen nincs semmi meglepő. Tehát ha most belegondolunk abba, hogy mik voltak azok a tényezők, amik az idei balatoni turisztikai forgalmat befolyásolták, most a nyár 3 hónapjáról beszélek, a június, július, augusztusról, akkor például tudjuk azzal kezdeni a dolgot, hogy sokkal erősebb volt a forint. A magyarok pénze többet ért külföldön, a külföldiek pénze kevesebbet ért Magyarországon. Ennek biztos, hogy volt hatása a forgalomra. A másik, amit mindig el szoktak mondani, hogy Balaton vagy Adria. Ez egyébként egy hibás összehasonlítás, de mondjuk, nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók vagy a nézők, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy 2025 júniusa az Horvátország minden idők legerősebb júniusa volt. Ehhez képest a 2026 június az rosszul sikerült Horvátországban, valószínűleg egy picit túl dobták az áremeléseket, ezért mit csináltak a horvátok július-augusztusban, gyorsan lejjebb vitték az áraikat. Nyilván ennek volt egy elszívó hatása. Egyébként az én véleményem az az, hogy a legtöbben nem a Balaton helyett választják az Adriát, vagy az Adria helyett a Balatont, hanem van, aki szereti a tengert, és ezért oda megy, van, aki meg szereti a Balatont, az meg ezért a Balatonhoz jön. Most az egy évben megtörténik-e mind a kettő, az nyilvánvalóan sok mindentől függ. A másik dolog, ez a bizonyos hőkupola. Ezzel most szembesült először, nem csak a Balaton, nem csak a balatoni bizony vállalkozók, nem csak a vendégek, hanem az egész ország. Tehát az, hogy heteken keresztül 40 fok vagy a fölötti hőmérséklet, ami őszinte leszek, ha meglátom a lázmérőn, hogy közelít a 40 fokhoz, én kétségbe esek, és azonnal keresek valami árnyékos, hűvös vagy hűtött helyet. Tehát az a hőmérséklet, ami a lázmérőn az emberi egészségre már ártalmasnak számít, ilyen volt a környezetünk hőmérséklete. Nyilvánvalóan senki nem szeretne megbetegedni, se fiatal, se idős. Tehát mondjuk az olyan extrém kivételeket, mint te, aki bármennyi napot, bármilyen mennyiségben, bármilyen hőmérsékletet szeret és jól bír, azért a legtöbben nem ilyenek vagyunk. Nyilvánvalóan ennek is köszönhető, hogy kevesebben voltak bizonyos időszakokban. És megint azt mondom, hogy attól függ, hogy honnan nézzük, tehát amikor mondjuk egy egyébként 40 fokos hőmérsékletű napon, mondjuk este 7 órakor Badacsonyban vagy Szigligeten tömve volt a strand, és igenis volt víz a Balatonban, ugye Kardos Gábor bele is állt combig, és levideózta saját magát, akkor azért nehéz volt úgy értelmezni, hogy nem megy a Balaton, hogy nem működik a balatoni turizmus. Lett ennek egy olyan hatása, hogy a déli, a napközepi órákban nyilvánvalóan mindenhol kisebb volt a forgalom. Lett ennek egy olyan hatása, hogy mondok egy házunk tájáról való példát, kevesebben kerékpároztak. Ki a francnak van kedve 42 fokban a tűzön napon biciklizni. Tehát nyilvánvalóan ez is egy meghatározó és újonnan jelentkezett körülmény volt. Nézzük az alacsony vízszintet. Rengetegen posztoltak, rengetegen szitták, becsmérelték, sajnálták kinek ízlése szerint a Balatont, hogy nincs a Balatonban víz. Ez nem igaz, a Balatonban természetesen volt víz. Ez egy természetes folyamat, hogy a tó vize időnként csökken, vagy a vízszintje időnként megnő. Én ugyan nem vagyok ennek a kutatója, de mondjuk annyit a médiában megjelent hírekből is bárki megérthet, hogy ez egy élő rendszer, egy élő ökológiai rendszer, amelyik időnként nyilvánvalóan elsősorban a klimatikus viszonyoknak köszönhetően többet párologtat a melegben, a napi kipárolgás fizikailag több, mint amennyi a befolyásokból vagy a csapadékból származó vízpótlás, főleg akkor, ha nincs eső, meg hogyha a Balatont töltő patakok, meg folyók vízgyűjtő területén sincsen csapadék.
6: És ha jól tudom, akkor még mindig nem értük el a rekord alacsony vízszintet, ami 2003-ban volt talán?
7: Ez így van, tehát ez egy természetes jelenség, nyilvánvalóan nem feltétlenül kell neki örülni, de ha mondjuk lefordítom a gyakorlat nyelvére, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke Fekete Tamás mondott egy nagyon találó példát egy interjúban, amikor azt mondta, hogy Balatonföldváron, a déli parton eddig combigérő vízben kellett bemenni 150 métert, hogy úszás mélységbe jussunk, most meg bokáig érő vízben, vagy adott esetben egy picit egy ilyen lidószerű homokos partszakaszon, de amikor beérsz ahhoz a bójához, amelyiknél 120 cm a vízmérség, az első marás után ott 120 cm a vízmérség. Tehát nem igaz, hogy nem volt víz a Balatonban, csak hát ezt is sokan sokféleképpen tálalták elsősorban a közösségi médiában.
6: Mindjárt folytatjuk tovább, mert hogy nagyon érdekes dolgok derülnek ki ezekből az adatokból, de most elmegyünk egy kis szünetre. Várunk mindenkit vissza a Partkaféba.

0: Fél táv megúszva. A Partcafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pontban fél ötkor, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-dal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
5: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a Paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
4: Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután konfliktus tört ki a pilótafülkében. Izraeli közlések szerint az egyik másodpilóta késsel megsebesítette a kapitányt, majd megpróbálhatta veszélybe sodorni a repülőgépet. Az indítékot még vizsgálják. Az utasok és a személyzet segítségével sikerült lefogni a támadót, a gépet pedig biztonságosan leszállították, méghozzá Tabukban. A Fly Dubai közölte, hogy minden utas biztonságban van, a szaudi hatóságok pedig vizsgálják a történteket. Elkészültek a nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek, ezt közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, az állapotuk miatt cserére szoruló példányok helyett pedig legalább 3-szor annyit ültetnek. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a szivacsváros elv alkalmazása is. A BKK októberben lakossági bejárásokon mutatja be a jelenlegi fasorok állapotát és a tervezett beavatkozásokat. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetési elfogadásnak gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük forduló eljárások azonban egymástól független ügyek. Sezták Miklóst egyébként már át is szállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe. Sezták Miklós ügyvédje szerint a volt minisztert már mentelmi jogának felfüggesztése előtt megfigyelték a hatóságok. Pap Gábor Abliknek azt mondta, a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték, és részletesen rögzítették, kivel beszélt, milyen ruhát viselt és milyen autóba szállt. Az ügyvéd Sezták őrizetbe vételének jogszerűségét is vitatja. Ezzel szemben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal korában azt közölte, hogy az őrizetbe vétellel megvárták a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat hivatalos megjelenését.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 7,1%-os csökkenés mellett 146 ezer 145.994 ponton. A részvénypiac forgalma 29,3 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 1,3%-kal erősödik 12.490 forintra. Az MOL 3%-os mínuszban 5.035 forinton. Az OTP egy 2%-os gyengülés mellett 42.930 forinton, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.534 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 386 forintot és 40 fillért kérnek, pontosabban ez a svájci frank, 1 euróért 366 forintot és 30 fillért, 1 dollárért pedig 322 forintot és 70 fillért kell adni. Európában most a londoni FTSE pár pontos pluszban tartózkodik, méghozzá egy 10%-os. A DAX Index Frankfurtban 0,5%, a párizsi és a milánói tőzsde pedig 6,5%-kal gyengül, a madridi IBEX gyakorlatilag stagnál. Európában vegyes kép alakult ki, a Dow Jones Európában is, és mellette pedig Amerikában is vegyes kép alakult ki. A Dow Jones pár pontos mínuszban tartózkodik most, az S&P 500 4 tized, a Nasdaq Composite pedig 8%-kal gyengül.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Kedves hallgatóink, illetve nézőink, folytatódik a Partcafé. Ez itt a Balaton hangja, Masa Szilviával.
2: És Pritzinger Péterrel.
1: Megyünk tovább.
2: Na hát idáig azért nagyon szépen elemeztük, hogy ez az idei év eddig hogy alakult, és hogyha voltak hatások, akkor mik voltak, de még kettőről azt mondtad, hogy nem beszéltünk. Mégpedig?
1: Igen, az egyik az maga a naptár, amit mindig kell nézegetni. Itt nyilvánvalóan fontos az, hogy egy adott évben mikor ér véget a tanév, meddig tart az iskolai időszak, és mikor indulnak el a családok a Balatonhoz, meg máshova is természetesen. Illetve az időjárás, ami nagyon különböző volt ebben a három hónapban, nyugodtan kimondhatjuk, hogy egyre rosszabb. Uh-huh. Tehát a nyaralás szempontjából fokozatosan egyre rosszabb volt az idő, emiatt a rettentő hőség miatt, és ez látszik is a számokon. A június az még elég erős volt, a július az mondjuk, hogy olyan volt, mint a tavaly, az augusztus meg egy picit gyengébb. Ha viszont az első 8 hónapot nézzük egyben, akkor azt mondhatjuk, hogy összesen a vendégek száma körülbelül 1,5%-kal, vagy 1,6%-kal, a vendégészakák száma meg nem egész 3-mal csökkent, tehát ez még nem tragédia az első műsorrészben elmondottak szerint, és erre szoktam azt mondani, hogy várjuk már meg, ameddig a játékvezető lefújja a meccset, tehát még van 4 hónap, szeptember, október, november, december, amiben bízunk, hogy az egyébként nagyon gazdag és színes balatoni program kínálat, a nagyon vonzó ajánlatok oda fogják vonzani a vendégeket. Amit most tudunk, ugye az eddigi nyárutó vénasszonyok nyara, meg az előttünk álló időszaknak az időjárásáról egy enyhébb, csapadékosabb, de enyhébb térre számíthatunk, mint amilyen a tavalyi volt. Ez magyarul kedvez az aktív programoknak, a gasztró programoknak, a boros programoknak, a kulturális programoknak. Én bízom benne, hogy nem kell majd elkönyvelnünk azt, hogy nem megy a 4 évszakos Balaton, hanem azt fogjuk tudni mondani, hogy igen, volt egy jó tavasz, volt egy olyan, amilyen nyár, és volt egy jó, vagy van egy jó ősz-téli időszakunk.
2: És akkor ott van még a bizonyos árvasszúnyog, amivel nagyon sokat foglalkozott mindenki, főleg a sajtó.
1: Hát itt is hagyosszak meg személyes tapasztalatot. Balatonföldváron mi a közvetlen a bőrünkön érezzük azt, amikor az esti északnyugati szél hozzácsapja az árvasszúnyog rajt a parthoz. Nem a legkellemesebb dolog, de 2-3 napig volt egy picit kellemetlen, túl lehet élni. Egyébként meg, ha az ember belegondol abba, hogy az árvasszúnyogra szükség van, a tó ökológiai rendszerének egy fontos szereplője, egyébként a víz tisztaságának az egyik fontos összetevője, akkor azért elnézhető ez a kis biológiai jelenség.
2: Én azt láttam, hogy a szolgáltatók részéről nekem is van egy nagyon kedves barátnőm, akinek egy partmenti büféje van. Voltam ott nála, azt hiszem, augusztus a 20-ai hétvégén, és alkalmazkodnak a szolgáltatók és a vendégek is a megnövekedett árvasszonyokhoz, tehát mondjuk lekapcsolják a villanyokat 8 óra után.
1: Igen, illetve a vendéglátóhelyeken, aki reggel nyit, vagy délelőtt nyit, az a kolléga Stakari. Azzal kezdő, hogy összesöpri az árvasszonyok tetemeket. Gyakorlatilag ez a folyamatnak a vége. És akkor még egy dologra térünk rá szerintem, hogy ha már így értékelünk, szakadjunk le a vendég meg a vendégészak a számokról, hogy rengeteg minden egyéb tudásunk van a Balatonról.
2: Na.
1: Ki tudtuk mutatni, végeztünk egy kutatást arra vonatkozóan, hogy a magyar GDP-n belül és a turizmus turizmus által megtermelt GDP-n belül mennyi a Balaton kontribúciója. Meg tudjuk mondani azt, hogy a Balaton azon a mércén mérve, hogy jó hely, ahol jó élni, jó vállalkozni és jó kikapcsolni, feltöltődni, különböző mutatószámok, mérhető mutatószámok alapján, ez számokban kifejezve egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ha jól emlékszem, 4,3. Ha ennek az indexnek a módszertanát a balatoni turisztikai szereplők, a balatoni térségi szereplők elfogadják, és minden évben megmérjük, hogy mennyi most éppen ennek a kompozit indexnek mennyi az adott évi aktuális értéke, akkor be tudunk nézni, hogy melyik az a mutató, ami lerontja, melyik az a mutató, amelyiknek a hátterében lévő folyamatokkal érdemes foglalkozni, hogy ez az index, ez javuljon. Mit gondolsz? Az összes lehetséges szempont közül a lakossági megkérdezés melyiket hozta ki a legmagasabbra a Balatonnak, mi a legnagyobb értéke? A 4,65 egyébként elárulom.
2: A víz.
1: A biztonság.
2: A biztonság.
1: Az, hogy egy biztonságos helyen vagy. Uh-huh. Ez kapta a legmagasabb értéket az összes lehetséges értékelési szempont szerint. megnéztük azt, hogy a Balaton mennyire látható a digitális térben a turisztikai, más turisztikai ajánlatokkal összevetve. Tehát azok a vendégek, akik ma már nem keresnek a Google-ban, hanem adnak egy feladatot, egy promptot adnak az AI alapú ajánlórendszernek, hogy ajánlj nekem vízparti programot, ahol csodálatos panoráma mellett nagyon finom borokat lehet inni. Megnéztük, hogy ezen az AI láthatósági vagy ajánlhatósági térképen hol szerepel a Balaton, sajnos csak az ötödik, a Bleditóval, a Wörthersee-vel, a Gardatóval, a Komuitóval, tehát a hasonló tavat körülölelő destinációkkal összevetve. Megnéztük azt is, hogy mit lát az AI ajánlórendszer a balatoni vállalkozókról. Hány vállalkozót lát a vendéglátó helyek közül? 3200 vendéglátó helyet azonosított be a négy különböző AI alapú ajánló, és ebből körülbelül 600-nak gyakorlatilag fehér folt nem látszik, nem, tehát nincs rajta az AI térképen 600 olyan vállalkozás, ami elvileg vendégeket vár, és vendégeknek akar valamit eladni. Megkérdeztük a balatoni lakosokat, a második otthonnal rendelkezőket, megkérdeztük a vállalkozókat, az önkormányzatokat, hogy milyen balatoni turizmus szeretnének ők. Egy több mint 1000 fős válaszadói sokaság nem azt mondta, hogy több vagy kevesebb turizmust akar, hanem másmilyet. Másmilyen szerkezetűt, időben, térben, egyenletesebb eloszlásút. Nagyon értékes adatok. Ezeket a közeljövőben mutatjuk be a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a Visit Hungary vezetőinek, illetékeseinek. Ezt követően a térségi szereplőknek, a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak, a Balatoni Turisztikai Kerekasztalnak, illetve mindenkinek, aki érdeklődik, és természetesen a sajtóhoz is el fogjuk ezeket juttatni, hogy ne csak a lángos ár alapján ítéljenek a Balatonról, hanem nézzük meg, hogy valójában mit szeretnének az a 400 ezer ember, 250 ezer helyi lakos, 150 ezer második otthonnal rendelkező, milyen turizmust képzel el? Egyébként nem utálják a balatoniak a turizmust. Nagyon is elfogadják. A 0-tól 100-ig terjedő skálán 70 fölötti értéket képvisel az a mondat, hogy egyetértek azzal, hogy a Balatonon a turizmus a húzóágazat.
2: Volt egyébként ezen a biztonságon kívül olyan adat, ami neked is meglepetést okozott?
1: Nem. A helyi elköteleződés nagyon erős. Uh-huh. Tehát a büszkeség, az érzés, hogy szeretjük az élőhelyünket, a lakóhelyünket, a Balatont, ez rendkívül erős, ezt szerintem ennek nagyon kell örülni. Amiben kevésbé magas értékek jöttek ki, ezt majd részletesen fogjuk publikálni, az az összehangolt működés, a szervezet működés, az egymás tevékenységéről, az egymás tudásáról való információszerzés, a tudásmegosztás, az együttműködés, de ez szerintem teljesen természetes egy ekkora térségben, amit igazából nehéz, ahogy Kardos Gábor szokta mondani, hogy egy nagyváros, persze lélekszámát tekintve egy jó nagyváros, de a földrajzi elhelyezkedését és a települések meg a lakosság megosztását tekintve ugyancsak nehéz lenne városként kezelni.
2: És a KKV-k kvázi láthatatlansága?
1: Ez főképpen digitális láthatatlanságot jelent, ami óriási nagy baj. Tehát az a vállalkozás, aki azt hiszi, ugye a másik műsorunkban, a digiturizmóban szoktunk ezzel behatóbban foglalkozni, aki azt hiszi, hogy ő kinyitotta az üzletét, és majd jönnek a vendégek, az súlyosan téved. Hogyha van egy weboldala, meg fönt van a Facebookon, és azt hiszi, hogy ő ezzel készen van, az megint csak súlyosan téved. Tehát itt a hangsúly a következő hetekben, hónapokban, években azon lesz, hogy a mesterséges intelligencia technológiát alkalmazó ajánlórendszerek ajánlják-e a mi térségünket, a mi településünket, a mi szolgáltatónkat, a mi éttermünket. Nyilván csak akkor tudják ajánlani, ha megtalálják. Ha van róla olyan mennyiségű és minőségű szöveges és képi tartalom, amit az AI keresők, az AI ajánlók értelmezni tudnak, fel tudnak ismerni. Visszakanyarodva egy picit az előző kérdésedhez még, igazából a mi megközelítésünk, a mi szemléletünk az az, és hála Istennek egyre többeké egyébként ez a Balatonnál, hogy olyan térség nincs, ami 6 hétig működik, vagy 8 hétig működik, nem csak turisztikai térség, hanem semmilyen térség. Tehát egy adott terület, és az ott élő emberek, az nem tud úgy működni, hogy egy évben 2 hónapig, vagy 2,5 hónapig van ott élet, és egyébként alszik, vagy tud, csak az kevésbé izgalmas, semmilyen perspektíva nincs benne. Éppen ezért mi is ugyanazt képviseljük, amit egyébként 15-20 éve nagyon sokan, hogy egy egész éves balatoni gazdaságnak kell működnie. Arról meg nem lehet nem tudomást venni, hogy a Balaton gazdasági teljesítményének a 80%-a az turizmusból származik. Akkor ezzel a területen nyilvánvalóan foglalkozni kell. Akkor nyilván a vállalkozói összefogásokat, együttműködéseket, termékfejlesztéseket akkor segíteni kell. De ezt hívjuk úgy, hogy destination management. A szezon hosszabbítás nevű szó az, amit nagyon nem szeretünk. Ugye sokan mondják, hogy meg kell hosszabbítani a szezont, ez tök jól hangzik, csak ugye nem jelent semmit. Nem lehet a szezont meghosszabbítani, mert ahhoz magát

0: illetve élménycsomagokat kialakítani, és akkor lesz vendég tavasszal is, meg ősszel is, meg télen is, és ha minden jól megy, vagy hogyha ügyesen csináljuk, akkor ráadásul olyan vendégek érkeznek, akiket a helyiek szívesen is fogadnak. Akik kulturáltan viselkednek, megbecsülik azt a helyet, ahol vannak, nem szemetelnek, tudatosan fogyasztanak, esetleg udvariasak, és természetesen jó vásárló erejűek.
1: Ezzel a sok feldolgozott, el nem mondott, még el nem mondott adattal mi a cél? Mit gondolsz, hogy hogy lehet ezt egy egységes formába önteni, és hogy lehet ez majd egy megoldás a mostani problémákra?
0: Hát a végső cél az, hogy értsük a valós folyamatokat, értsük a valóságot, értsük azt, hogy kinek mire van igénye, kinek mire nincsen igénye, és amire senkinek nincs igénye, azt ne próbáljuk meg eladni. Tehát ne vágyvezérelt alapon próbáljunk meg turisztikai szolgáltatásokat csinálni, hogy szerintem jó lenne ide egy kalandpark, hanem tudjuk már meg, hogy akiknek el akarjuk adni, az létezik-e az a célcsoport, turisztikai marketing kifejezésével perszóna. Erről majd a következő adásban Szentpéter Ildikóval fogunk beszélgetni, hogy milyen balatoni perszónákra próbálunk lőni, ajánlatokat megfogalmazni. Tehát magyarul a valóságismeret és a minél gyorsabb, minél jobb döntések, illetve a vállalkozók hozzásegítése ahhoz, hogy ők a valóságismerete alapján hozzák a döntéseiket.
1: Azért itt a műsor elején megbeszéltük, hogy ki mit csinált a nyáron. Szerintem ugyanazokat csináltuk, amit tavaly. Tehát kell, hogy másképp gondolkodjunk a Balatonról?
0: Egy tekintetben talán igen. Az időjárás, a klíma nem fog a kedvünkért megváltozni. Visszaalakulni a régi kerékvágásban, nem is tudom pontosan, hogy hogyan fogalmazzak. Tehát a Balaton nem fog hozzánk alkalmazkodni, hanem nekünk kell hozzá. És ezért ezt is meg kell érteni. Például, amint említettem, a Limnológia Intézetnek és a Pannon Egyetemnek az ezeken a témákban való rendkívül értékes kutatásait mindenkinek meg kéne ismerni. Remélem, hogy a képviselőik el fogják majd fogadni a meghívásunkat ide a műsorba beszélgető partnernek. Mind a két intézményből van már kiszemelt áldozatunk. Tehát nekünk kell alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, és ez persze ez érthető, hogy vannak, akiknek ez nehezen megy. Tehát akinek az a elvárása mondjuk vállalkozóként, hogy a 10-15-20 évvel ezelőtti biznisze ugyanúgy menjen a nyár folyamán, az sajnos csalódni fog. Ha ő is nem alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, akkor előbb-utóbb sajnos le kell húzni a rolót. Ezzel nincs mit csinálni, mondom még egyszer, nekünk kell alkalmazkodnunk, a természet nem fog mi hozzánk alkalmazkodni.
1: Hú, még hallgatnálak napestig, és remélem még fogunk a kutatásokról beszélgetni, ígérd meg.
0: Biztosan.
1: Köszönjük szépen, meg köszönöm szépen, hogy ezekbe a kulisszatitkokba beavattál, és most egy kellemes programelem jön, mégpedig a program ajánló az október 1-e és az október 4-e közötti csütörtök és vasárnapi bő hétvégére. Kezdtem,
0: mert a második az nekem a kedvencem.
1: Hát akkor kezdem én. Október 3-án szombaton a Mozgás és a Balatoni Szőlőhegyek hangulata találkozik a Tagyonhegyen. A Dűlő Trail 13,9 kilométeres útvonala a Tagyonhegy és a Szent Balázshegy dűlői között vezet, a résztvevők futva és túrázva teljesíthetik a távot, útközben 6 pincészet frissítő pontjai várják őket. A program pedig jó példa arra, hogyan kapcsolódhat össze az aktív kikapcsolódás, a szőlőhegyi környezet és a balatoni borkultúra.
0: Milyen szép átkötés, október 3-a, Murci Fesztivál, Balaton Lelle, Kishegy, nem tudom, kellene még ezen kívül erről tulajdonképpen valamit mondani. Ugye a fiatal bor, az éppen erjedésnek indult bor, a Murci adja ennek az eseménynek, vagy ennek a rendezvénynek az apropóját.
1: Persze, a gyönyörű környezet.
0: Persze arra, hogy jó balatoni bort fogyasztunk, arra mindig találunk apropót, de ez egy különlegesen érdekes, ez egy nagyon klassz rendezvény, sokadik alkalommal tartják, emberi léptékű, jó hangulatú, szeretjük, mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Balaton Lelle, Kishegy, október 3, Murci Fesztivál.
1: És október 4-én vasárnap vezetett túrán fedezhetik fel az érdeklődők a Szentgyörgyhegy természeti és kultúrtörténeti értékeit. Azoknak szól ez a program, akik egy őszi, aktív programban vágynak, amint egy 8,5 kilométeres útvonal Kisapátiból indul, és körülbelül 4 órán át tart. A túrázók többek között a Szentkeresztkápolnát, a bazaltorgonákat, a hegytetőt, az oroszlánfejűkutat, a Tarányi házat és a lengyel kápolnát is érintik. Az út során nem csak a tájjal, hanem a hegy geológiai és történeti

0: érdekességeivel is megismerkedhetnek a résztvevők, és akinek mindez a program nem volt elég, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
1: Ennyi fért a mai Partcaféba. Köszönjük szépen kedves hallgatóink, illetve nézőink kitüntető figyelmét. Jó szívvel ajánljuk a következő beszélgetést is, ahol tulajdonképpen a most megkezdett gondolatokat fogjuk folytatni, az, hogy hogyan próbálunk vendégeket csábítani a Balatonhoz. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
0: és Prinzinger Péter.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: Viszlát.
1: Viszlát.
2: Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
2: Otthonunk Európa. Aktuális információk csütörtökönként a 8 órai hírek után a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pestre a Pesti híd fő előtt, csak a belső sáv járható. Baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. A 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább a Hegyalja úton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szélkámán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM 17 órai hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák, illetőleg az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csőd eljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csőd eljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Koi Lászlót hallják.
8: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
7: Három éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozata 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
9: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
7: Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott. Az Erste makrogazdasági jellemzője szerint a tartósan magasabb energiaárak a következő hónapokban egyre erősebben jelenhetnek meg a hazai inflációban. Nagy Jánost hallják.
10: Kellemetlen, hogy ilyen meredeken kezdett el emelkedni ez az érték. Az árazások szerint a világ egy része legalábbis elkezdett felkészülni tartósan magasabb energiaár környezetre, amit a forint erősödése gyakorlatilag a nyárig ellensúlyozni tudott, és tényleg alacsonyan tartotta ezeket a hazai begyűrűződéseket. Ugyanakkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy júliustól kezdődően, főleg ugye az augusztus-szeptember még további emelkedést élhetett előre. Ebből a szempontból ezek egyre inkább meg tudnak jelenni sajnálatosan először a termelői árakban, aztán pár hónappal később majd a fogyasztói árakban is.
7: Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus. 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké majd 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzelfogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virvász Pétert hallják.
11: Talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik. Most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra, itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárási változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
7: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alaptámogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Seszták Miklós egyébként már át is szállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe. Seszták ügyvédje szerint a volt minisztert már mentelmi jogának felfüggesztése előtt megfigyelték a hatóságok. Pap Gábor Abliknek azt mondta, a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték, és részletesen rögzítették, kivel beszélt, milyen ruhát viselt, és milyen autóba szállt. Az ügyvéd Seszták őrizetbe vételének jogszerűségét is vitatja. Ezzel szemben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal korábban azt közölte, hogy az őrizetbe vétellel megvárták a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat hivatalos megjelenését. Új repülésfejlesztési központot nyitott Budapesten a Gripen vadászgépeket gyártó Saab. A létesítmény 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg működését, a létszám pedig a közeljövőben tovább bővülhet. A központ egyik fő feladata a kiterjesztett valóság alkalmazáson lesz a Gripen karbantartásában és a műszaki személyzet képzésében. A Saab szerint a budapesti egység a jövőben további fejlesztési feladatokat is kaphat, így Magyarország szerepe túlmutathat a vadászgépek üzemeltetésén. A beruházás beruházást a vállalat saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósította meg.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: Két helyen még tart a kereskedés, úgyhogy előbb azt nézzük meg. Európában nincs jó hangulat. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi CAC-on 9/10%-kal esik, Milánó 8/10, Madrid pedig 3/10%-kal gyengül. Amerikában most jó a hangulat, a Dow Jones minimális pluszban 1/10%-kal erősödik. Az S&P 500 5/10, a Nasdaq pedig 9/10%-kal van feljebb. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.393 ponton zárta a mai napot. A részvénypiac forgalma 53,9 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A MOL 1,5%-kal gyengült 4.974 forintra, az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt, a Richter 3,1%-kal erősödött 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.544 forinton fejezte be. Nagyobbat erősödött a forrázsi 3,7%-kal, az Ány biztonsági nyomda 2,3%-os, az Appenin 1,1%, az Autovalis 1,6%, a Cikpannónia 1%-kal erősödött. Pluszban zárt a Masterplast 1,7%-del, a Panergy 3,5%-kal, a Waberez pedig 2,6%-kal. Gyengült a Cvak 5%-kal, illetőleg a Rába 2,2%-kal, az Opus részvények 3,6%-os mínuszban zártak, az MBH jelzálogbank 1,4%, a Graphisoft Park 1,7%, a DH Group 4%-os mínuszban fejezte be, az Akko 3,6%-ot gyengült, a prémium kategória többi részvénye pedig stagnált a nap folyamán. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyolaj a WTI horonként $91.60, a Brent $103.80-en áll. Az aranyára is pluszban 0,5%-kal 4.497.5 dolláron. A palládium 0,2%-kal csökken, az ezüstára 0,6%-kal van lejjebb. A réz 0,4%, a platina pedig 0,9%-os pluszban jelen pillanatban. A holland tőzsdén jegyzett gázára már a november végi szállítással majdnem 4%-os emelkedéssel áll. Egy megawattórányi gázért 72 eurót és 20 eurócentet kérnek. Idehaza nincs változás az üzemanyagárak tekintetében. A 95-es benzin és a gázolaj országos átlaga továbbra is 636, illetve 709 forint literenként. Ezzel már több mint egy hete lényegében változatlan szinten alakult az átlagár. A nemzetközi olajpiacon ugye jelentős a mozgás, erről már itt beszéltünk a korábbiakban.
1: Időjárás jelentés.
7: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk utolsó szeptemberi adásában először Fehérvárra látogatunk, ahol a kis herceget táncban meséli el a Székesfehérvári Balettszínház. A vendégünk lesz Egerházi Attila igazgató. Az ember tragédiáját mutatja be hamarosan a Budapest Báb Színház, Hoffer Károly bábtervező mesél a kulisszatitkokról, Rozmán Lajos klarinét művész pedig a felvilágosodás korába kalauzol a zenevilágnapja alkalmából. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk. Kedves hallgatóink, volt egy nagyon izgalmas bemutató a Nemzeti Táncszínházban. A Székesfehérvári Balett Színház adta elő a Kis Herceget szeptember 29-én. Két előadás is volt, és hát mondanom sem kell, hogy rendkívül nagy volt a siker, de most október 5-én Fehérváron lesz az igazi bemutató, hiszen azért a Vörösmarty Színház mégiscsak az anya színháza a Székesfehérvári Balett Színháznak, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint Semegerházi Attila, igazgató és művészeti vezető. Szia Attila, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szerbusz, én köszönöm a megkeresést.
4: A Kis Herceget azt gondolom, hogy mindenki ismeri, ezt ugye nyilván ti is ilyen családi, vagy kicsit ilyen gyermek darabnak szántátok, ugyanakkor azt tudjuk, hogy hát maga a mű az a felnőtteket is eléggé meg tudja érinteni, de az biztos, hogy gyerekeknek színházat csinálni az mindig nehezebb, prózai színházat is, és táncszínházat talán még egyel nehezebb, mint hogyha a beszéd is lenne benne.
5: Hát igen, ez így igaz. A Kis Herceg egy olyan, tipikusan egy olyan mű, egy tanmese, ha szabad így fogalmazni, amiről több réteget le lehet fejteni, azt gondolom. Tehát én is olvastam egész fiatal, mondhatnám gyerekként, és most is ugye, mert érintett vagyok a műben, tehát most is olvastam, és teljesen más rétegeket fedezek fel benne. Egyébként mondottad, hogy gyerekeknek szól, és felnőtteknek is, de kizárólag azoknak a felnőtteknek, akikben ott él még a gyerek, és nincs rácsukva az ajtó. Tehát én azt gondolom, hogy pont erről is többek között, vagy alapvetően erről szól a mű, hogy gyermeki szemmel kell tekinteni a világra, még akkor is, ha nagyon sok tapasztalatunk van. Hát Albert Einsteint is egyszer megkérdezték, hogy mi a titka az ő mérhetetlen nagy tudásának, és azt mondta, hogy jól kell tudni hegedülni. Nem viccelt a bácsi, hanem ezt ő komolyan gondolta, tehát a művészet től nem szabad elszakadni egyébként, erre való, mert akkor azok a gyakorlati életben is nagyon-nagyon sokat segítenek.
4: Legutóbb azt hiszem, hogy pont a Pinokkio előadás kapcsán beszélgettünk, ami szintén egy nagyon-nagyon sok rétegű tanmese, nem véletlenül őrizte meg a, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a popkulturális történelem ilyen nagyon sokáig, de ott egyébként mi volt a tapasztalat, meg hát a korábbi gyerekdarabjaitok kapcsán is kérdezhetem, hogy mennyire szabad magasra vinni a lécet, vagy simán belefér az, hogy a gyerekek előadás után megkérdezik, hogy de apa az ott hogy is volt, meg mi is volt, tehát az, hogy nem kell feltétlenül egy ilyen nagyon ready-made, egy ilyen kész dolgot odaadni a gyerekeknek, hanem pont az a jó, hogyha egy kicsit gondolkodhatok, ha egy kicsit elmélázhatok azon, hogy ott vajon mit is gondolt, vagy mi is történt, hiszen nyilván az alap történetet a Pinokkio esetében és a Kis Herceg esetében is, bár ott talán maga a sztori nem is annyira fontos, de hogy ezt mindenki ismeri.
5: Hát igen, pont a Kis Herceg, illetve a pilóta, aki ugye maga a szerző, Saint-Exupéry, ugye ő mondja azt, hogy a felnőtteknek mindent el kell magyarázni. Hát hál' Istennek a gyerekeknek nem kell. A gyerekek látják, hogy abban a kígyóban ott van az elefánt, és nem pedig egy kalap. Na most ez így van, és ez valójában így van. Tehát nekik nem kell elmagyarázni. Ők pontosan érzik, hogy miről van szó, és azáltal, hogy érzik, és ez az első lépés, akkor meg is értik. Tehát nem kellett nekik elmagyarázni a Pinokkiót és az abba kódolt üzeneteket, mert átment nekik.
4: Előbb mondtad, hogy te is érintett vagy a darabban, hát nyilván egyrészt művészeti vezetőként és igazgatóként nem maradhatott észrevétlen ez a te személyed előtt, de hogyha jól tudom, akkor a látványvilágáért, meg valahogy a fényekért is valahogy, ugye, hogy abba is belenyúltál.
5: Egyébként sok olyan produkciónk van, aminek nem én vagyok a koreográfusa, sőt, alkotók, én nem is vagyok érintett benne, azokat én hagyom azoknak, akik azt készítik, hiszen ez egy nagyon személyes dolog az alkotás, és abba nem illik beleszólni, úgyhogy én is ugyanúgy várom izgatottan, mint bárki más a közönség soraiból, hogy milyen lesz egy másik alkotó által készített mű. Ebbe viszont érintett vagyok, ugye Cristina Porres Mormeneo készíti a koreográfiát, kiváló zeneszerzője van, csak úgy, mint a Pinocchio-nak, Szirtes Edina Mókus, aki ugye fehérvári kötöttségű ő is, fantasztikus zenét írt ismét, és valóban a látványvilágát, illetve pontosabban a díszletét, a színpadképét és a fénytervét én jegyzem, de Harman Anett a jelmeztervező, ugye hát a jelmez is egy nagyon fontos domináns eleme ennek a műnek, mint minden más táncműnek, úgyhogy ez egy összeszokott alkotói gárda.
4: Ugye említetted Krisztinát, akinek a teljes nevét én nem tudom olyan gyorsan kimondani,
5: Porres Mormeneo. Hát a spanyoloknak van még 4-5-6-12 nevük, neki csak 3, ugye az apai ágról, anyai ágról kapják a nevüket. Egyébként több spanyol táncos is van a társulatban, ez egy nemzetközi társulat. Van egy kiváló magyar táncosunk, a Bank Lili révén, aki a Táncművészeti Egyetemről jött, végre van híd köztünk és a Táncművészeti Egyetem között. Aha. Úgyhogy szépen alakul a társulat.
4: Igen, de azért Krisztina több mint 10 éve dolgozik veled, hogyha jól emlékszem.
5: Hát nem, majdnem 20 éve.
4: Úristen!
5: Majdnem 20 éve. Hát ő egyébként, nem árulok el talán titkot, ő az én párom, feleségem, múzsám, egy kiváló szólista, fantasztikus tehetségű, karizmatikus táncművész, balettmester az én összes balettemnek, és a társulat repertoárjának, balettjeinek a próbavezető balettmestere, most már azért vannak segítői a társulatnál, de vigyázó szemét ő tartja ezeken a darabokon, és most már másodízben koreografál a társulatnak, hiszen a Pinocchiót is ő jegyzi.
4: Igen, emlékszem.
5: Ő ért a gyermekek nyelvén egyébként nagyon jó.
4: Én azt gondolom, hogy azért mindenki egy kicsit, mert a tánc az azért műfajilag se áll ettől olyan nagyon-nagyon távol. Arról mesélj egy picit, hogy kezdődik a munka. Nyilván az ember, vagy a művészeti tanács, vagy nem tudom, hogy megy ez nálatok, de kiválaszt egy művet. Odáig rendben van. De akkor mik az első vázlatok? Hogy dolgozik egy koreográfus, vagy egy rendező? Hogyan képzeli el? Elő kell táncolni, vagy jegyzetelsz esetleg? Hogy működik ez?
5: Igen, ez nagyon sokan megkérdezik, hiszen ez egy olyan alkímia, egy olyan izgalmas dolog betekinteni a kulisszák mögé, és ez nagyon jó kérdés. Nincs rá egy egységes válasz, hiszen minden alkotó máshogy dolgozik, mint hogy minden író is másként dolgozik, másként ír, minden festő is máshogy dolgozik, nem csak más színekkel, hanem más ütembe, másként. Egy, ami közös bennünk alkotókban, hogy ugyanabból az anyagból dolgozunk, azaz a világból, és a képzelet fantázia világból, ami pedig egyénenként változik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy így kell alkotni, ilyen nincs. Az, hogy Krisztina hogy dolgozik, hát ez az ő titka, ez egy olyan belső világ, amiben nem lehet pontosan betekinteni. Én maximum arról tudnék beszélni, de hát most nem itt, nincs itt a helye, hiszen ez nem én jegyzem ezt a darabot, hogy én hogy szoktam dolgozni, bár én is nagyon sokféleképpen közelítek meg egy darabot, de egyébként hát úgy van, hogy van egy mű, ugye azt megírta először is az író, a Saint-Exupéry, és azt kell csúnya szóval le kell fordítani a tánc nyelvére, ami sokkal ősibb nyelv, mint az írás, vagy a beszéd, egy primordiális nyelv, ugye megszületik egy gyerek, sokkal előbb gesztikulál és testbeszéddel kommunikál, mint hogy szavakkal fogalmaznak, és ezt tömöríteni kell, tehát a tánc annyiban más, hogy tömörít. Ugye egy írónak egy helyzetet, egy szituációt, egy lelkiállapotot sok szóval, sok mondattal körül kell írnia, hogy az átmenjen. Na most egy mozdulattal, vagy két mozdulattal egy egész életet el lehet mondani. Tehát ez a sok hátránya mellett a táncművészetnek irdatlan nagy előnye, hogy tömörít és borzasztó közvetlen. Tehát nem szorul magyarázatra, nem kell körülírni. Tehát vissza kell fordítani, ennyit tudok elmondani róla, és persze ez egy alkímia, és hát mindenki más, hogy minden koreográfus ezt máshogy oldja meg.
4: Így hát nem szorul magyarázatra, ahogy te is mondtad, ezért is annyira ideális a tánc, mint műfaj a gyerekeknek, úgyhogy nagyon ajánljuk a kedves szülőknek, meg az érdeklődőknek, érdeklődőknek. Egész biztos vagyok benne, hogy ez egy különleges darab, és nagyon jó, hogy hozzányúltatok, mert szóval vannak klasszikusok, amiket egy kicsit így az általam előbb említett popkultúra erodál, hogyha érted, mire gondolok, tehát a rajzfilm, a merchandise, stb.
5: Igen.
4: Kis hercegből
5: de
4: is.
5: De egyébként egy népszerűsít is ugyanazzal. Igen,
4: de vannak vállalhatatlan feldolgozások, főleg az animáció területén. Se baj, viszont a tietek egy nagyon-nagyon különleges darab. Ezt azt gondolom, hogy mindenki tanúsíthatja, aki ott volt szeptember 29-én a Nemzeti Táncszínházba, de akkor október 5-én irány Székesfehérvár, hiszen itt lesz a darabnak az igazi ős bemutatója, ez a valódi premier, jól mondom?
5: Abszolút, így van. Sok szeretettel várunk mindenkit. Felnőtt gyermekeket, felnőtteket, családot, egy izgalmas program, és tulajdonképpen ez egy, mint ahogy mondottam, tömörít a táncszínház, ez egy tanóra, tehát 45-50 perces a
4: 50
5: mű,
4: perc,
5: sűrű, izgalmas, cselekménydús. Úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom.
4: Jó, szóval valószínűleg a kisebbek is végig tudják ülni, ugye 6 éves kortól ajánljátok, kisiskolás igen. kortól. Nyilván nem azért, mert olyan valami szörnyűségek vannak benne, csak azért ezt a sztorit, vagy a mondani valót föl kell fogni, és azért nem árt, hogyha ahhoz már benőtt a kópék fejelágya. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Egerházi Attila volt a vendégem, a Fehérvári Balett Színház igazgatója, művészeti vezetője. A kishercegről beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát nagyon sok sikert kívánok nektek.
5: Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen én is. Szervusz.
5: Szervusz. Természetesen.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: Mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, nagyon izgalmas vállalkozásba fogott a Budapest Bábszínház, ugyanis az ember tragédiáját állítják színpadra, méghozzá október 17-én lesz a premier, és itt van a vonalban Hoffer Károly, akivel gyakorta szoktunk beszélgetni, de most báb tervezői minőségében, nem úgy, mint a Semmi 2.0-nál, amikor is ugye rendezőként voltál itt. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Jó napot mindenkinek.
3: Rögtön adódik a kérdés, hogy hogyan tud az ember, hogy mondják ezt, hogy az egyik sapkába is lenni, meg a másik sapkába is lenni, egyszer bábtervező, egyszer rendező, mert valahogy azt gondolna az ember, hogy persze színház, meg bábszínház, de azért mégis ez két teljesen különböző attitűd.
4: Hát igen, csak mégis nagyon erősen összekapcsolódik akkor, amikor egy bábszínházi produkció készül. Ugye mi közel egy évvel ezelőtt kezdtük a közös munkát Keresztes Tamással, aki a produkció rendezője, és Giliga Ilkával, mert hogy ez a produkció is több tervezőasztalon készül. Uh-huh. Ilka jegyzi a díszletési jelmeztervezői munkálatokat, és ezen kívül még Sánta Balázs animációs tervező felel majd a látványnak egy részéért, és Baumgartner Sándor pedig fénytervezőként kapcsolódott a produkcióhoz. De a nagy-nagy együttélést azt egy évvel ezelőtt kezdtük Ilkával, Tamással és Gimesi Dórával, a színházunknak a vezető
3: dramaturgiával, irodalmi
4: vezetőjével.
3: Igen.
4: És tulajdonképpen az, hogy ezt a hihetetlen őrült nagy utazást, ami az ókori Egyiptomtól egészen az űrutazásig tart, vagy hova tovább, valamiféle apokaliptikus jövőbe. Hát ezt azért nagyon-nagyon komolyan át kellett gondolni minden szempontból, úgyhogy egy hatalmas képzőművészeti ikonográfiai gyűjtéssel indultunk, és megpróbáltunk valami nagyon izgalmas folyamatábrát felpakolni, hogy azok a szimbólumok, amik egy-egy történelmi korra jellemzőek, azok milyen ismétlődő rendszert alkothatnak, vagy milyen folyamatokat írhatnak le ebbe a hihetetlen utazásba, és hát ennek a végeredményét láthatják majd a nézők október 17-től a nagy színpadon. Közel 80 figurával dolgozunk, ami egészen hihetetlen, és ezek között házból faragott klasszikus zsinóros marionett figuráktól, a klasszikus kesztyűs figurákon keresztül az egészen különleges speciális protézis bábokig, tárgyakig és mindenig is mozog és mozdul minden. Talán mondhatom így 15 éve a Bábszínház társulati tagjaként, hogy én ekkora produkcióban szinte még nem is vettem részt, pedig azért egy pár dolgom már túl vagyok. Hihetetlen nagy vállalás, azt gondolom a részükről, de ugyanannyira izgalmas is.
3: Hát az biztos, és hát igen, az ember tragédiája azért az nem egy kis darab, meg nem egy kamaradarab. Protézis bábokat emlegettél, és én megnézegettem a próbafotókat, Pitti Marcell nagyon izgalmas fényképeit, amit persze bárki megtehet a Budapest Bábszínház oldalán, és ott láttam igen ilyen csuklóra szerelt fejeket. Erről van szó?
4: Hát többek között.
3: Aha.
4: Ez ugye az én egyik nagy szerelem színem a tragédiából, az egyiptomi szín.
3: Hát szerintem az mindenkinek egyébként.
4: Többek között azért is, mert hogy nem csak azt a csodálatos ikonográfiai dolgot lehet megjeleníteni benne, ahogyan az egyiptomiak ábrázolták az embert, a maga léptékeivel és a léptékváltásaival, szóval, hogy a bábszínpadon valóban hangyányi tud lenni egy rabszolga és gigantikus méretű egy fáraó, hanem azért is nagyon-nagyon izgalmas a kép, amikor Lucifert arra kéri Ádám, hogy mutassa meg, hogy ebből mi lesz egy pár ezer év múlva, és hirtelen kirángat minket az időből, aztán pedig visszazútjant az eredeti helyünkre, ami egy komoly tervezői feladat. De egyébként, ha már itt tartunk, azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb feladat a tragédiában bábos szempontból, az a tömegképzés például.
3: Aha.
4: Hogy 10 fantasztikus színész fogja játszani az előadást, ugye a főszerepben Ádámként El Nagy Attilát, Évaként Podlovics Laurát és Luciferként Barta Bendegúzt látjuk, de hát Ács Norbert, Csarkó Bettina, Hanus Zoltán, Krucsó Rita, Pető Gergő és Teszárek Csaba, illetve és most én az igazán nagy kuriózum, még Plasek Gyöngyit is láthatjuk majd a színpadon.
3: Ha.
4: Szóval, hogy ők mindannyian arra vállalkoztak, hogy akár az annyira színes, szagos, nagyon sok szereplővel megjelenő színekben, mint mondjuk London, az összes karaktert életre keltsék. És akkor ez mindig nagyon nehéz, hogy hogy lehet ennyi kézre, lábra, maszkra, bármi egyébre úgy megtervezni érvényesen tömegeket színpadon, hogy ezeket a sorsokat, karaktereket egyénítve is el tudják vinni, úgyhogy embert próbáló feladat minden szempontból a színészeinknek is, de azt gondolom, hogy ez egy csodálatos nagy közös küzdés, hogy stílusos legyek a tragédiához.
3: Volt már egyébként erre kísérlet, vagy volt már Bábszínházban ember tragédiája?
4: Ugye én amikor ide kerültem, akkor még volt szerencsém beugróként játszani a Garas Dezső
3: rendezett tragédiában. Tényleg, igen.
4: Aminek egészen lenyűgöző látványvilága volt Balla Margitnak köszönhetően, és azt hiszem, hogy nekem egyébként akkor toldatálódik a művel kapcsolatos szerelmem is. Tehát, hogy én akkor szerettem bele a Madách szövegébe igazán, vagy akkor kezdtem el sorra-sorra felfejteni, megérteni, elmélyedni abban az elképesztően hatalmas, nagy és megkerülhetetlen magyar irodalmi klasszikusba, ami ez a mű. És hát ott is fantasztikus, bár technikai megoldások voltak, úgyhogy ezt például tervezőként nagyon nehéz volt letenni, és egy teljesen új és tiszta lapot nyitni, és azt gondolom, hogy elég méltó folytatása lesz ez a Bábszínház tragédia játszásának. De egyébként egy csodás előadást láttam a Kabuca Bábszínháztól is Veszprémből, akik a tavalyi évben mutatták be a tragédiát, egy teljesen másik gondolat mentén fűzték fel, és ott is fantasztikus bábokat láttam, úgyhogy így nyilván harsokba kiabál Madách Imre műve azután, hogy bábszínpadon megjelenjen, és hát megpróbálunk mindent is kimeríteni abból, ami a Bábszínház kelléktárában adott.
3: Nyilván Gyimesi Dórát kéne megkérdeznem, de azért óvatosan megkérdezlek téged is, képviselve egy kicsit azokat a hallgatókat, akik megijednek a műnek a hosszától és a részletességétől, mármint az irodalmi műnek, hogy nyilvánvaló, mint ahogy a legjobb és legismertebb Shakespeare művekből is húzni kell, nyilván ebből is körülbelül milyen hosszú lesz az előadás, vagy hogyan képzelitek ezt?
4: Hát mindenképpen két részben fogjuk játszani az előadást, Bizáncot követően, ahogy ezt klasszikusan a tragédia játszás folyamán láttuk, Bizáncot követően lesz egy szünet, hogy a hossza milyen lesz az előadásnak, az egy kicsit megítélhetetlen most még, mert nagyon különálló egységekként kezeljük a történelmi színeket, és azokon belül is egy elég komoly elmélyült munka zajlik. Most például Cuhorka Emese koreográfussal próbál a csapat, és minden mozgást módon kicsiszol. Úgyhogy ezt nehéz egyelőre megítélni, de azt gondolom, hogy annak a gondolati ívnek a mentén, és talán ez volt a legfontosabb sorvezetőnk, hogy Lucifer az egyetlen élő szereplő az egész darabban, és Ádám és Éva a teremtést követően a paradicsomból való kiüzetés után szintén húsvér karakterek lesznek, de amikor a történelmi színekbe elindulnak, akkor mindegyiküknek lesz egy bábteste. És a bábtest mögött, bármilyen formátumú is ez, folyamatosan fogjuk látni a mozgatókat, így van egy bábok fölötti dialóg Lucifer és Ádám között például, amikor némi rálátással tudnak beszélgetni arról, hogy mi történik az adott színen belül. Tehát ez a bábos forma, ez tulajdonképpen ilyen jelentésrétegekkel gazdagítja a mű értelmezését, hogy Ádám egyszerre tud a történelmi szín részesévé válni, és egyszerre tud tulajdonképpen egy picit rálátva Luciferrel közösen beszélgetni a történésekről. Elképesztően izgalmas képzőművészeti formák alakulnak a színpadon, és ami még talán különleges, vagy feltétlen meg akartam említeni, hogy az első olyan produkció, amiben Keresztes Tamás Keresztes Gábort, a testvérét kérte fel zeneszerzőnek, és most először dolgoznak ők együtt egy produkcióban, úgyhogy ez még külön izgalmat ad ennek az egész produkciónak.
3: Hát igen, és ez a produkció, ahogy elmondtad, tulajdonképpen egy bizonyos síkon egy képzőművészeti alkotás is, amellett, hogy egy történetet mesél el, és színház. Nyilván minden színházban jelen van ez, de azt gondolom, hogy nálatok nagyon-nagyon jelentőség teljesen, de hát majd mindenki ezt október 17 után megtapasztalhatja. Tök jó, hogy szóba hoztad Cuhorka Emesét, mert én meglepődve fedeztem föl őt a stáblis. Szerintem mindenkinek megvan az Emese arca, hiszen aki kortárs táncot látott már, ő a Hódworks-el, Hód Adrienékkel dolgozott nagyon sokat, de aztán nagyon-nagyon sok darabba lehetett látni. Koreográfusként egy ilyen jellegű dologban szerintem ő még nem vett részt, vagy nem tudom, hogy a Bábszínházban egyáltalán dolgozott-e ő már.
4: Szerintem neki ez most egy hihetetlen nagy kaland és nagy utazás, elképesztő érzékenységgel nyúl a figurákhoz is.
3: Az biztos.
4: Hogy a figura is az őt mozgató színész közös mozgása, hogy eredményez egy következő jelentést, vagy egy jelentésrétege, az egészen különleges számomra, és éppen beszélgettem vele arról, hogy egy bábszínész diplomát mindenképpen ki kell, hogy állítsunk a próbafolyamnak a végén, mert annyira hihetetlen koncentráltan közelít a figurák és a figurák mozgatása felé.
3: Hú, hát egyre jobban hangzik a dolog. 16 pluszos az előadás, hát gondolom igen. Nyilván Madács Műve önmagában is ezt valahogy megköveteli, nem csak azért, mert hogy olyan részek lennének benne, csak hogy egyszerűen, hogy az ember fölfogja, hogy mi történik benne, de akkor elsősorban így a középiskolásokra fókuszáltok, vagy onnan fölfelé van elképzelés a nézőkről?
4: Aha. Hát természetesen lévő, hogy kötelező olvasmányról beszélünk.
3: Jó, de hát akkor is igen.
4: Elsősorban a középiskolásokat szeretnénk megcélozni, de én azt gondolom, hogy mint a Bábszínházban minden, az életkori besorolástól fölfele mindenkinek szól az előadás. Függetlenül attól, hogy 16 pluszt írtunk ki, vagy 3 pluszt írtunk ki, nagy-nagy szeretettel várjuk a nézőket.
3: Na hát ennél szebb végszó nem is kell. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Hoffer Károly bábtervezővel. Beszélgettem az ember tragédiájáról, és akkor októberben, novemberben, és hát gondolom, hát az évad végéig fogjátok játszani, sőt szerintem jövőre is. Tényleg mit illik egy bemutató előtt kívánni egy kalappal nektek? És hát gondolom ezt a darabot azért majd el fogjátok vinni különböző fesztiválokra, hiszen itt azért nem akármiről van szó, de hát nyilván még korai erről beszélni.
4: Nagyon bízom benne, de most egyelőre a legfőbb fókuszunk ez az október 17-e szombat délután 6 óra, amikor is bemutatjuk majd a nagy színpadon.
3: Sok sikert kívánok még egyszer.
4: Köszönjük szépen. Köszönöm a beszélgetést.
0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem.
0: Mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, október 1-e a zene világnapja, és ebből az alkalomból nagyon sok koncert lesz ország, sőt világszerte. Mi most egyetlen egy koncertre fogunk fókuszálni, ami a Magyar Zeneházába lesz, és a Metrum Trio Plus adja, és itt van ennek a triónak az alapítója, Rozmán Lajos klarinét művész a vonalba. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: És üdvözlök mindenkit sok szeretettel.
3: Igen, különlegesen izgalmas ez a koncert, mert az az alcím, hogy történelmi utazás, időutazás, zenei alaphanggal, és ti egy nagyon izgalmas, de egy kicsit ilyen elfelejtett korba kalauzoltok vissza, vagy kevésbé populáris korba inkább azt mondanám, ez pedig a felvilágosodás. És szerintem mindenkinek így elsőre valahogy így a francia forradalom ugrik be, meg valahogy az a korszak, de hát itt azért nagyon nagy nevek voltak, nagyon nagy gondolatok voltak, és nagyon nagy zeneszerzők voltak természetesen.
5: Igen, mivel bizonyos szempontból lehet mondani, hogy ma is egy romantikus korban élünk.
3: Abszolút.
5: Ugye a közérzetét tekintve ezért a 19. század az, ami óriási közelségben van, illetve hát azt érezzük magunkénak, és annak az örökségét hordozzuk sok szempontból. Hát a rendkívül konzervatív klasszikus zenei körökben pedig aztán különösen van egy ilyen nosztalgikus alapérzés mai napig. Ugyanakkor a zene aranykorának még ez a konzervatív zenei élet is valahogy egyetért abban, hogy a 18. századot tartja.
3: Hát a bécsi ami, klasszika, ugye?
5: Igen,
3: a Parnassus.
5: Igen, mint a mértéknek az avartalan megmutatkozását, és hát ugyanakkor, hogy ez a század is egy milyen sokszínű és összetett, és hát sok szálon futó dolog volt, ezt nem nagyon tették hozzá, illetve, hogy egy kicsit idealisztikus formában tekintünk erre, mi zenészek mindenképpen, és mivel azt tapasztalja az ember muzsikusként, újra és újra gondolva a saját helyzetét, a szakmáját, a művészetének a megítélését a világban, ezért folyton fölmerül a kérdés, hogy milyen volt az a közeg, amiben ezek a zenék keletkeztek, és amiből ezek a zenék kinőttek. Hát ezt a kérdést feszegeti ez a koncert, és nem csak zenei hangokkal az esetben.
3: Hát nem véletlenül, mert egyébként nagyon sok az áthallás, hogyha mondjuk csak a türelmi rendeletre, tehát a vallásszabadságra, a vallások iránti toleranciára gondolunk, ugye, ami ekkor ütötte fel a fejét, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, és hát mind a mai napig tart, vagy az állam és az egyház viszonya, ugye ez egy kényes kérdés, vagy egyáltalán a viszonyunk a hatalommal, az állammal, még akkor is, hogyha hát nincsenek már feudális családok, vagy királyi családok, akik törvényeket hoznak, de azért a törvényhozással van mindig épp elég problémánk, szóval kétségtelenül vannak áthallások, és hogyha jól tudom, akkor ti nem csak zenélni fogtok, hanem ezek az áthallások fókuszba is kerülnek Flex Zoltánnak köszönhetően.
5: Igen. Flex Zoltánt nem annyira rég ismertük meg, de hát ugyanakkor nagyon sok oldaláról ismertük meg, és sok csatornán keresztül ismertük meg, hát részben természetesen személyesen is. De ugyanakkor...
3: Bocsánat, ő szociológus, jogász,
5: kultúrtörténész. Igen, hát kultúrtörténész az talán hivatalosan túlzás, de hogy nem hivatalosan igaz, azt magam is bátran megerősíthetem. És az ővele való találkozás az nagyon sok mindent megerősített. Hát részben ugye most itt ez a nagyon mozgolódó, nagyon változékony, nagyon dinamikus társadalmi helyzet, amit itt jelen pillanatban is átélünk, mindenképpen felszínre hozott olyan kérdéseket, amiket az ember talán maga sem gondolt aktuálisnak, vagy inkább érinthetetlennek gondolt, vagy talán nem gondolta, hogy ezekkel dolga lenne művészként, vagy alkotóként. De hát az utóbbi időszak azért sok mindent megváltoztatott, és talán fölpörgette azt a tempót is, amiben az ember a saját szakmáját, a saját szakmájának viszonyát, a hétköznapi életével, a társadalom különböző rétegeinek az igényeivel, a gondolkodásával összeköti. És hát ez a koncert természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen az a pár mondat, amit most itt fölvázoltunk, hát hosszú-hosszú előadások és beszélgetések és vita esteknek lehetne az anyaga és a témája, de azért szimbolikusan szerettük volna egy igazán klasszikus zenei környezetben, egy koncert környezetben azt fölfejteni azt a kérdést, vagy azt fölmutatni azt a kérdést, hogy létezik-e a zenélés, a zene egyáltalán ebben az arisztokratikus formában, ahogyan mi azt az iskolai oktatásunk során burokban és a koncerttermek burkaiban megtapasztaljuk.
3: Hát akkor mondd el kérlek, hogy miket fogtok játszani. Ugye említettük a bécsi klasszikát, és azért ebből nem lesz hiány.
5: Igen, és ennek a feszültsége rettenetesen érdekes nekünk. Aha. Tehát természetesen Flex Zoltán nem a zenéről fog beszélni. Egy picit rávilágít arra a társadalmi közegre és arra a társadalmi közérzetre, amiben ezek a ma abszolút kanonikusnak tekinthető és tökéletesnek tűnő zenei remekművek, ugye Johann Sebastian Bach, vagy Handel, Mozart, Haydn, ezek a legismertebb klasszikus nagymesterek, még a Bach családból az egyik sikeres Londonba szakadt fiú, Johann Christian Bach is szerepel a műsorban. Mindezek aztán persze átirat formában is, tehát ez zenei szempontból ezt feszegetjük, ezt a kérdést, hogy ami nincs annyira köztudatban, ami a színházban természetes, mint egy ilyen dramaturgi munka, az valójában a zenében is természetes, hiszen ezeket a több száz éve keletkezett darabokat, én nem hiszek ebben a korhű előadásban, hiszen pont amiről itt szó van, hogy milyen volt a közérzet, ez az, amit nagyon nehéz megtapasztalni, tehát hiába veszek a kezembe korhű hangszereket és risporos parókát a fejemre teszem, nem tudom azt az érzést, hogy milyen az, mikor nincs meleg vizem, és milyen az, mikor a gyorsaságot, a sebességet a ló képességeivel mérték.
3: Igen, annyit érdemes ehhez hozzátenni, így nagyon udvariasan, és nyilván a régi zene előadói iránt való mélységes tisztelettel, hogy azért a korhű hangszerek nem mindig szólnak olyan nagyon-nagyon klasszul, és nagyon óvatosan fogalmazok, nem mindig tiszták, és hiába most már azért úgy vagyunk vele, hogy ha már hallgat az ember zenét, akkor szereti, hogyha az többé-kevésbé úgy, nem tudom, a helyén van, vagy stimmel, és ez azért az eredeti hangszerekkel előadott régi zenéről nem mindig mondható el, nem tudom, hogy...
5: Változtak nagyon meg, tehát, mit nevezünk gyorsnak, lassúnak, ez pont olyan kérdés, hogy aha, mit nevezünk halknak és hangosnak, tehát a teljes közeg volt gyökeresen más, a terméknek a mérete, a világításnak a minősége,
3: hiánya,
5: a fűtésnek a minősége, vagy éppen tényleg hiánya, hát elképzelni nem tudjuk ma, hogy télen hogy folytak az istentiszteletek mondjuk ezekben a hatalmas templomterekben, ahol hétről hétre zenekari újdonság válságok csendültek föl. Szóval ez egy nagyon komplex kérdés, és ennek a komplexitását szeretnénk valójában egy este alatt úgy érzékeltetni, hogy közben koncert élményt is kap a hallgató, és a tudást, vagy a szociológiai hátteret sem egyszerűen száraz előadás formában fogja megkapni, nem csak azért, mert Fek Zoltán kiváló előadó, hanem azért, mert egy színházi rendezőt is, színészrendezőt is kértünk arra, hogy ezt kívülről szemlélje meg ezt az egész procedúrát, ami itt most lezajlik, és csináljon belőle az ő szemléletével pont ezekbe a gondolatokba belehelyezkedve egy olyan folyamatot, ami tulajdonképpen sokkal több, mint egy civil

0: és tapasztaltuk a zenei affinitását, illetve érzékenységét, ami egy nagyon izgalmas alaphelyzetet teremtő, és ismeri Flex Zoltánt is egy másik szinten, egy másik szálon, úgyhogy összeértek ezek a szálak, és hát nagy várakozással tekintünk, régóta folyik már természetesen a munka, úgyhogy most vagyunk a finishben, és nagyon-nagyon drukkolunk természetesen a zene háza összes csodálatos adottságát látvány szinten is akár kihasználva, hiszen az egy elképesztő hely, ahol gyakorlatilag a környezet is jelen van szinte a teremben. Fogunk élni ezekkel a lehetőségekkel.
1: Hát igen, már csak azért is, mert nektek megvan az a fantasztikus, nagyon jó és kár, hogy nem széles körben elterjedt tulajdonságotok, hogy kotta nélkül játszotok, mint a pop és rock zenészek, mondom ezt némi éllel, tehát, hogy nyugodtan lemehetnek a fények, lehetnek ilyen fények, olyan fények, nem kell nektek feltétlenül látni valami darab papírt, amire föl van minden írva, és azt gondolom, hogy ez nagyban hozzá tud tenni a színpadképhez, illetve hát magának a koncertnek a hangulatához.
0: Ezen az estén most nem lesz ennyire hangsúlyos, de természetesen az a szabadságérzet, amit mi mindig keresünk, az ezzel is összefügg, hogy az ember nincs kötve a kottához sokszor, vagy ha jelen van is a kotta anyag, az egyéb célokat is szolgál, például azt érzékeltet fén, hogy ennek a grafikai látványossága is mennyire érdekes akár. Mm-hmm. Úgyhogy igen, ez is benne van a játékban. Ha itt mondom, nem is hangsúlyosan, hiszen ez nem lesz olyan értelemben színház, amilyet egyébként csináltunk már, nem egyet, nem kettőt, igen. De minden esetre egy színházi szemlélet itt is jelen lesz, és az egész dramaturgia ennek lesz a vezérlő elve, amit a rendező képvisel.
1: Említettük a rendezőt, és akkor elmondott, hogy kik lesznek még az alkotótársaid itt a koncerten?
0: Igen. Metrum Ensemble, ugye, ami igen. A nagyobb formáció is, és hát most ebben a pillanatban is készülünk nagyobb volumenű, nagyobb zenekart foglalkoztató estekre. Jelen pillanatban nagyon sokat játszunk trió formátumban, amit úgy neveztünk el, hogy Metrum Trio Plus, ami egy picit azt jelzi, hogy ez a trió is valamennyire képlékeny. Rákóczi Anna, fuvolaművész és jó magam, akik a Metrum Ensemble alapítói vagyunk, és művészeti vezető is egyben. Mi vagyunk a kiinduló pont, amihez társul jelen esetben Kántor Balázs csellóval, ez adja a mostani repertoárnak a nagy részét, és hogy még egy ilyen kis minizenekari jelleget is ölcsön a játék, Koppán Kata Brácsán csatlakozik, tehát lesz egy ilyen relatíve, idézőjelben nagyobb létszám is jelen a színpadon, ami kihasználva az adottságokat, és nem titok, hogy a zeneházának az elektronikus kis mindenféle titkos zengésekkel játszó lehetőségeit, ez is nagyszabású módon fog megszólalni. Tehát mindenképpen nagyszabású hangzásban gondolkozunk, és hogyha a katedrális akusztikát nem is tudunk a zeneházába varázsolni, de minden rafinált lehetőséget ki fogunk használni, hogy ez nagyon gazdagon és nagyon dinamikusan, akár a mai pop zene dinamizmust megközelítve, vagy akár túl is szárnyalva létrejöjjön.
1: Nagyon izgalmas. Egy dolgot még itt kiszúrtam a programból, hogy fogjátok játszani Haydn-nak az órákra, az óraművekre, a mechanikus órákra írott kis szösszeneteit. Ugye azt kell tudni, hogy tulajdonképpen hát ezek az első ilyen robotzenék, hogyha úgy tetszik. Ráadásul azért szerette Haydn is ezt a megoldást, mert ugye nem volt az, hogy ő rá volt utalva arra, hogy most a fuvola művész le tudja játszani megfelelő gyorsasággal azt, amit ő megálmodott, hanem volt egyszerűen egy kis gép, egy zenélő óra tulajdonképpen, amiben behelyezték ezeket a hengereket, ahol az ő átiratai voltak, és akkor az ugye, hát mindenki ismeri ezeket a kézzel tekerhetős kis ilyen zenélő játékokat, ugyanolyan jellegű hengert kell elképzelni, csak azt hiszem, itt az alapja talán ilyen fuvola volt, tehát tulajdonképpen egy fuvós hangszer rejtőzött az óra mélyén, és most akkor ezeket ti visszainterpretáljátok igazi hangszerekre, hogy én ezt jól értem.
0: Igen, hát ez a játék lehetőség, ez a színházi dramaturgiával való összevetésnek az egyik eleme mindenképpen, és hát a műsornak nagyon sok szála van, ami ilyen módon, mint ez a zenélő óra történet hosszú estig lebontható lenne, hiszen ez is egy nem is olyan egyszerű történet, mert eleve, hogy a szerkezet az körülbelül hogyan is nézett ki,

0: sokféle volt ez a szerkezet. Ugye részben organasípos szerkezetekről is beszélünk, részben tényleg ezekről a klasszikus hengerbe kódolt zené órákról, és hát az is igaz, hogy ezek kvázi bizonyos szemlélet szerint a korabeli hangfelvételeknek is tekinthetők, hiszen ez elvileg, azt azért hozzáteszem, hogy nem elvileg, és nem tudjuk ezt biztosan, de Haydn is ugyanúgy hallotta, hogy mi ma halljuk, tehát ez egy biztos, hogy egy olyankor dokumentum egyben, ami nagyon beszédes. De most ebben a pillanatban nekünk az az igazán izgalmas, hogy ezeket tényleg hangszerekre visszajátszva, és ebben volt Kondor Ádám zeneszerző segítségünkre, aki egyébként más darabokhoz is hozzányúlt, klasszikusokhoz a műsorban, hogy ez hangszereken hogy válik élővé, tehát most itt egy fordított játék van, hogy újra élővé válik az a mechanikus lehetőség, az a mechanikus tervrajz, vagy rejtvényrendszer, ami ott ezekben egyébként klasszikusan kottákban szintén le van írva. De hát szóval, hogy igen, egy végtelen történet nyílik itt is.
1: Nagyon izgalmas lesz, tehát elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy október 1-e, ez egy csütörtöki nap, este 7:30-tól a Magyar Zeneházában lesz a Metrum Trio Plus zene és felvilágosodás, történelmi időutazás zenei alaphanggal a Zene Világnapján című, nem rövid, de nagyon tartalmas című, és nagyon tartalmas koncertje. Rozmán Lajosnak nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert kívánok nektek, én igyekszem majd menni, és hát erre kapacitáljuk hallgatóinkat is. Köszönöm még egyszer, szervusz!
0: Várunk mindenkit szeretettel, szervusz!
2: És most! Ennyi volt mára! Találkozzunk jövő hét szerdán délután!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
4: 94.2 Trend FM.
3: Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a kategóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
8: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pestre a Pesti híd fő előtt, csak a belső sáv járható. Baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. A 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább a Hegyalja úton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alaptámogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Sezták Miklós egyébként már át is szállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe. Sezták ügyvédje szerint a volt minisztert már mentelmi jogának felfüggesztése előtt megfigyelték a hatóságok. Pap Gábor a Blicknek azt mondta, a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték, és részletesen rögzítették, kivel beszélt, milyen ruhát viselt, és milyen autóba szállt. Az ügyvéd Sezták őrizetbe vételének jogszerűségét is vitatja. Ezzel szemben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal korábban azt közölte, hogy az őrizetbe vétellel megvárták a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat hivatalos megjelenését. Új repülésfejlesztési központot nyitott Budapesten a Gripen vadászgépeket gyártó Saab. A létesítmény 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg működését, a létszám pedig a közeljövőben tovább bővülhet. A központ egyik fő feladata a kiterjesztett valóság alkalmazása lesz a Gripen karbantartásában és a műszaki személyzet képzésében. A Saab szerint a budapesti egység a jövőben további fejlesztési feladatokat is kaphat, így Magyarország szerepe túlmutathat a vadászgépek üzemeltetésén. A beruházást a vállalat saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek, ezt közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, az állapotuk miatt cserére szoruló példányok helyett pedig legalább háromszor annyit ültetnek. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a szivacsváros elv alkalmazása is. A BKK októberben lakossági bejárásokon mutatja be a jelenlegi fasorok állapotát és a tervezett beavatkozásokat. Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást a Fly Dubai, Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután konfliktus tört ki a pilótafülkében. Izraeli közlések szerint az egyik másodpilóta késsel megsebesítette a kapitányt, majd megpróbálhatta veszélybe sodorni a repülőgépet, az indítékot még vizsgálják. Az utasok és a személyzet segítségével sikerült lefogni a támadót, a gépet pedig biztonságosan leszállították Tabukban. A Fly Dubai közölte, hogy minden utas biztonságban van, a szaúdi hatóságok pedig vizsgálják a történteket.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-ot gyengült 4.974 forintig, az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt. Erősödött a Richter 3,1%-kal 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2544 forinton zárta a kereskedést. Három éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
11: Az energi- energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem, így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
12: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
12: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
13: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitel.pont ZRT elnök vezetőigazgatója.
14: Köszöntöm a hallgatókat, én is, szervusz.
13: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem a kedves hallgatók itt a felsorolt titulusokból kitalálják, hogy nagyjából a következő szűk egy órában alapvetően a KKV szektorba és a kis- és középvállalkozói szegmens pénzügyi finanszírozási környezetéről, lehetőségeiről, hitelezéséről és a szabályozói környezet változásáról beszélgetünk, de hát akkor csapjunk is bele, hogy azt mondom, hogy így unblock, hogy látod a KKV szektor helyzetét jelenleg, mármint ami a pénzügyi környezetét, esetleg beruházási kedvét illeti ebben a világban, ebben a makrogazdasági helyzetben.
14: Éppen tegnap voltunk egy konferencián, ahol egyébként találkoztunk is, és hát szakértők, akik egyébként makrogazdasággal és elemzéssel foglalkoznak, világosan elmondták azt is, amit egyébként általában az emberek éreznek, és kifejtve ezek számokban még meggyőzőbb. Tehát, hogy csak néhány összefoglalóképpen mondjak az elemzésekből, ami nagyon szíven ütheti az embereket, az, hogy mekkorát is zuhant a bizalom, ami egyébként beruházások számában is és volumenében látható. Ez jelenleg kevesebb, mint egy, vagy kicsit több, mint egy negyede a vállalkozásoknak az, aki tervez beruházást a közeljövőben. És hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor ez még megdöbbentőbb, hiszen amikor még a 2008-as válság hullámai csapkodták Magyarországot és a világ partjait, akkor is 2011-ben ez a szám 50% fölött volt. Aztán később 16-ban ez akár elérte a 77%-ot, tehát volt egy lendülete egyébként a beruházásoknak és a beruházás hajlandóságoknak, és onnantól kezdve pedig ez hanyatlik. Egészen talán 2023-ban volt ennek a legalja, amikor elérte a 23%-ot is. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy milyen állapotban van egyébként az a szektor, a kis és középvállalkozások, ami egyébként nem csak Magyarországon, Európában, Nyugat-Európában, de világszerte egyébként a gazdaságot megalapozó vállalkozói szektor. Tehát nagyon fontos, hogy
13: ez. Tehát tulajdonképpen a gazdaság gerince, és nálunk egyébként minden kormány szereti a KKV szektort.
14: Igen, mindenki szereti a KKV szektort, de nem mindegy, hogy szereti a KKV szektort, nem mindegy, hogy egyébként.
13: Ez kicsit önironikusan mondtam, elnézést, tehát hogy tényleg minden kormány zászlójára tűzi a KKV szektornak a megsegítését, sőt volt itt ugye feltőkésítési ambíciókról is hírek, a pozícióknak a javításáról. Aztán miként mondtad, hát ebből a szempontból, mármint a beruházás oldalról nézve elég siralmas a kép, hiszen azért mégiscsak a rövid, meg a középtávú elképzelések hiány vagyunk, nem?
14: Így van, tehát, hogy valójában itt egy szerkezeti probléma adódik, tehát sokan apostrofálják úgy esetleg, hogy válságban, vagy válsághelyzetben vagyunk, ez valójában nem az, tehát nem úgy, mint ahogy egyébként egy korábbi hitelválság kapcsán, vagy likviditási válság kapcsán ténylegesen olyan makrogazdasági történések folyamatok voltak, amik egyébként nagyban érintették a kis és középvállalkozásokat, hanem itt egyfajta fajta kiüresedés volt, egy szerkezeti a finanszírozni is úgy kell, hogy a megfelelő pénzt a megfelelő helyre jutassuk el. És ez nagyon fontos, hogy ne csak ezek a döntések ne csak döntéshozóknál, állami szerveknél tudjanak kibontakozni, hanem ezek a vertikumon keresztül megvalósuljanak, és olyan szférákba is lecsurogjon, ahol ténylegesen tudják, hogy azt a pénzt mire és hogyan. Ennek nagyon fontos eleme egyébként az új, most, hogyha beszélünk egy kicsit a jövőről is, vagy beletekintünk a jövőben, az uniós források kapcsán ugye történik egy jelentős elmozdulás a nem térítendő forrásoktól a visszatérítendő források felé, ami kvázi hitelek, tehát itt nagyon sok olyan lehetőség lesz most az uniós források megnyilása kapcsán, amik megnyílhatnak, erre még nem lehet mindent is biztosan tudni, egészen pontosan milyen részletekkel, de megnyílhatnak a KKV szektor finanszírozása tekintetében is, és ezek kedvező, visszatérítendő, tehát kölcsön konstrukciók lesznek javarészt. A korábbi egyébként nagyjából ugye inkább vissza nem térítendő források túlsúlyához képest.
13: Igen, tehát mondjuk alacsony kamatozású hitelekről van szó, tehát alacsonyabb a piacinál, azt tegyük hozzá. Ugye a beszélgetésünk legelején bizalmi deficitről beszéltél, akkor, amikor például a beruházások hajlandóságának negatív sztoriát elemezzük, mi az, ami nagyon közre játszik, ha felsorolunk pár kondíciót, a finanszírozási környezet, tehát az, hogy kvázi drágán lehet jutni hitelhez, esetleg a klíma, ugye a vállalkozások szempontjából, hogy bármere néz, mit lát és mit tapasztal, az adórendszer, a bürokrácia, te miben látod?
14: Minden, és gyakorlatilag mi is érdekli a vállalkozókat. A vállalkozóknak egy stabil politikai és jogi környezetre van szükségük ahhoz, hogy egyébként a vállalkozásokat sikerre tudják vinni. Hogyha ez hiányzik, hogyha egyébként mondjuk például a korrupciós folyamatok ezeket megingatják, illetve hát azt érzik, hogy a maguk területén igazából nem tudnak versenyhelyzetbe kerülni, akkor ez történik, amit látunk gyakorlatilag, bizalomvesztés, bizalmi deficit alakul ki ebben a körben, és ezért nagyon fontos különbséget tenni a korábbi válsághelyzetekhez képest a mostani szituációban, mert ez valójában egy a fejekben lezajlott deficit, egy bizalmi deficitről beszélgetünk, amit vissza kell építeni, ugyanakkor viszont strukturálisan is át kell alakítani, és nem feltétlenül mindent betonba kell önteni.
13: És hogy megfigyeltő, vagy tetteni lehető, itt egyfajta dualitás, hiszen a nemzetközi pénz- és tőkepiacok bizalom a Magyarország irányába visszatért, ami látszik ugye a hozamkörnyezetünkön, mármint amit ugye fizetni kell az állampapírok után, másrészt ugye a forint árfolyamában is megerősödik, meg az árfolyam, és hát alapvetően egyébként a hitelminősítők sem rontották le még Magyarországot, meg kívánok. Ugye ezzel szemben van a mindennapok problémája a KKV szektor esetében, ahol egyébként még ugye túl sok változás, mármint pozitív érdemi változás nem történt.
14: Ez a fajta megelőlegezett bizalom, amit nemzetközi megelőlegezett bizalom, ez nagyon erősen látszik, mind abban a kockázati prémiumban, amit most kell fizetnie az államnak, és amit korábban kellett fizetnie, tehát látszik ez a fajta kockázati prémium szűkülés, és ugyanakkor viszont látszik a nemzetközi megítélésen is, ugye a hitelminősítők is úgy dolgoznak, hogy hát időről időre minősítik az országok, amikor itt van az ideje, akkor valóban meg is teszik. Nyilván ebben van némi mozgástere az államnak, de mindenképpen az a nyilvánvaló és nagyon fontos, hogy először is a nemzetközi bizalomnak kell visszatérnie. Ezen szerintem jó úton vagyunk, hogyha ezt egyébként érzi a magyar társadalom is, azt szerintem elkezdte, tehát most már valamiféle mondjuk így mikroszinten mi is érezzük az ügyfeleinken, hogy azért most már picit nyíltabbak, picit jobban mérnek, picit bátrabban cselekszenek, és bátrabban vállalnak beruházásokat, de ez még mindig nem az a lendület, ami egyébként korábban volt jellemző.
13: Ott már esetleg van némi elmozdulás, amelyről korábban hónap hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül beszélünk, hogy a KKV szektort, meg sok mindenkit a vállalkozói szegmensben a kivárás, a talponmaradás jellemzett. Itt van-e már előrelépés, vagy még túl korai ezt a kérdést feszegetni?
14: Gyakorlatilag ez folyamatosan egyébként fennáll, tehát hogy van egyfajta olyan igény a KKV szektorban, úgynevezett likviditási termékek irányában, amire szükségük van. Most mondtam az előbb, hogy ez nem egy likviditási válság, de ugyanakkor viszont ezek a fajta termékek szűkében vannak. Tehát ez a fajta támogatása a KKV-nek, hogy amellett, hogy beruházási hiteleket nyújtsunk számukra, bizonyos mértékű likviditási, csúnya szóval ezt úgy szokták mondani, hogy egy félig meddig valamennyire szabad felhasználni, nem szabad felhasználni, semmelyik nem szabad felhasználni, amit egy vállalkozásnak nyújt egy hitelező, de bizonyos fokú rugalmasságot, hogyha lehet benne tanúsítani, annak mindenképpen a vállalkozók nagyon örülnek, és nem pedig egy ilyen rigid, nagyon mindenféle számszerű elvárásnak megfeleléssel.
13: Visszatérve picit a finanszírozási környezetre, akkor, amikor vállalkozókkal beszélek, rengetegen panaszkodnak arra, hogy nem tudom, tapasztalod ezt, hogy ismét beindult a körbetartozás szituációja. Ezt többen mondják a szektorból. Ugye panaszkodnak továbbra is a drága finanszírozási konstrukcióra, ezt is megerősíted vagy sem, de hát ugye továbbra azért a magyar országi jegybanki alapkamat még mindig magas, tehát ugye arra ugye plusz még ugye többet költségekkel kell felvenni hitelt, nem akármilyen sztori kigazdálkodni. És hát természetesen van meg itt a harmadik téma, amely valószínűleg több százer vállalkozást érintett, ez a generációváltásnak a témakör, amikor át kell adni a stafétabot, de nincs kinek. Én most összefoglaltam ilyen kis csomagba, és akkor visszatérünk itt a finanszírozási környezetre, hogy látod ezt?
14: Azt látni kell, hogy egy csökkenő kamatpályán van most szerencsére a gazdaság, de ennek ellenére még mindig magas, ezt teljesen jól látják a vállalkozók. Ugye mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kevésbé a piaci kamatozásról, hanem inkább a támogatott konstrukciókkal dolgozunk, és ez azt viszont látjuk, hogy ezek igen népszerűek, és azért tudnak népszerűek lenni, mert a kamatkörnyezet még mindig magasabb a megszokottnál, illetve még a vállalhatónál. Az nagyon fontos egyébként, hogy banki szempontból, vagy finanszírozói szempontból elmondjam, hogy önmagában az, hogy kinek adunk, hogyan adunk, mit adunk, amellett még az is nagyon fontos, hogy milyen kamat mellett. Hiszen hogyha kénytelen egy bank, egy finanszírozó magas kamat mellett adni kölcsönt, akkor az magas adósságszolgálattal jár, magas adósságszolgálattal megnövekedett kockázattal jár. Tehát valójában akkor visszatérünk oda, hogy kevesebbet fogunk adni, hiszen a magasabb kockázat mellett akkor mégse engedheti meg magának esetleg az a vállalkozás, hogy annyit felvegyen. Tehát ilyen szempontból is fontos az, hogy egy vállalható, kiszámítható, és itt a kiszámítható is fontos, tehát az, hogy nem egy változó, nagyon-nagyon nagy mértékben változó adósságszolgálat, hanem kiszámítható adósságszolgálattal rendelkező konstrukciókat tudjunk nyújtani a vállalkozásoknak.
13: És ugye itt van a generációváltás témaköre, nap mint nap hallunk, olvashatunk róla, vagy láthatjuk a lehúzott cégrólókat olyan vállalkozások esetében, hogy el sem hitted volna, hogy nem képesek tovább működni.
14: Igen, a generációváltás az egy komoly probléma, ez nem csak most, ez nálunk most jelentkező probléma, de gyakorlatilag Nyugat-Európában is tőlünk nyugatabbra ez már egy létező, bevált módszer. Nyilván itt akár családon belül is, akár egy management buyout, tehát egy olyan fejtel környezetben, amikor a cégvezetés veszi át a tulajdonlást, olyan is elképzelhető, és ezeknek a finanszírozása jelenleg Magyarországon bizonyos tekintetekben volt erre próbálkozás, bizonyos tőke alapok ezzel foglalkoztak, ez nem feltétlenül szorosan a mi témánk, illetve ezek inkább ilyen tőke programok, illetve tőke konstrukciók, ami a hitelt illeti, a hitel is tud ebben szerepet játszani, egy megfelelő, hosszú távú, alacsony kamatozású hitel tekintetében ez is tud segítséget nyújtani, és azt gondolom, hogy ez teljesen valid igény, és legitim, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni.
13: És ugye van meg itt az elmúlt pár évnek az a stagnálásos vagy stagflációs korszaka, amit leginkább a KKV szektor érzett meg. Ugye a nagyok, amelyek mögött külföldi háttér áll, azok nyilván ki tudták bekkelni, sőt volt, aki képes volt növekedése is, de a KKV szektor klasszikusan nem az nem annyira felmentett tőkését, vagy kibír pár évet. Hogy látod itt az elszámolások és a eljárások számát nézzük, a csőd, a felszámolás és végelszámolási folyamat vonatkozásában, mennyire ingattam meg az elmúlt pár év egyébként a KKV szektor gerincét?
14: Erre kevésbé van a rálátásom, hogy pontosan szemszerűen milyen folyamatok zajlottak le. Én azt gondolom egyébként a saját példánkból adódóan, hogy az elmúlt években viszonylag stabil, hogy mondjam, egy kockázati környezetben tudtunk működni, tehát azok a vállalkozások, akiket mi finanszíroztunk, vagy meg tudtunk finanszírozni, azok tudták tartani a törlesztési rendet. Nagyon kevés olyan volt, aki egyébként mondjuk olyan jellegű oknál fogva nem tudta ezt tartani, ami mondjuk egy általánosan megállapítható, vagy valami általánosan piaci környezeti hatás okozta volna, de természetesen ezek ma is létező folyamatok. Én azt gondolom, hogy ezek az alapvetően különböznek az egy-két évtizeddel korábbi csődhullámokhoz is illetve.
13: Legyen így, azaz még egyszer megvetkezem be. Igen, majd beszélünk majd az államilag támogatott hitelekről is, de még volna itt ugye egy nagyon fontos téma, akkor ez pedig az, hogy nyilván egy új kormánytól a vállalkozói szegmens sok új szabályozást elvár, egészen pontosan ugye a létkörülményeinek a jobb szabályozását várja el, hogy elegánsan fogalmazzunk. A hozzátok visszaérkező jelek alapján, vagy megkeresések, visszacsatolások alapján, hol látjátok azt, ahol változtatni kellene, és hogy könnyebb lehetne tenni a vállalkozók életét?
14: Rettenetesen bürokratikus az állam, rettenetesen bürokratikus az elszámolás, az adózás. Gyakorlatilag a vállalkozások egy jelentős részét a kapacitásuknak azzal töltik, hogy riportoljanak, hogy adót számoljanak el, hogy a napi adminisztrációt elvégezzék, ahelyett egyébként, hogy új üzleteket keresnének, ahelyett, hogy új ügyfeleket szolgálnának, ahelyett, hogy innoválnának, ahelyett, hogy azon gondolkoznának, hogy hogyan lépjenek tovább, és hogyan növekedjen a vállalkozásuk. Ez óriási veszteség, hogyha ezeket a számokat így összeraknánk, akkor nem tudom, hogy valaki, aki már ezeket összerakta, és vajon hány évre jött ki a vállalkozás életében az az elvesztegetett idő, amit egyébként egy olyan állami adminisztrációban, ahol digitalizálva van minden, ahol le van egyszerűsítve, ahol ténylegesen annak idején volt ez a szlogán, hogy egy sor alá téten majd lehet.
13: Igen, igen, de jól mondom, ez 2010-ben tényleg ez volt egyébként.
14: Igen.
13: Most picit leszek itt az ördög ügyvédje, mert azért tényleg történtek előlépések, digitalizáció, meg bevallás terén, meg ugye az adóhivatal elkészít elméletileg helyt, és sok mindent jó, mondjuk a vállalkozások esetében kevésbé, magánszemélyek esetében inkább többi, de szóval mi az a terület, ahol mondjuk lehetne csökkenteni a bürokráciát, adózás, hiszen egy vállalkozó, aminek esetleg ugye mindenképpen van székhelye, több hatóság felé is szolgáltat, folyamatosan szolgáltat, elég, hogy csak az önkormányzatot mondjuk, elég, hogyha csak a adóhivatal, elég, hogy csak a központi elszámolásokat nézzük.
14: Valóban, tehát mondjuk egy APEC nullás kikérje most már sokkal egyszerűbb, mint évekkel korábban, mert digitálisan megteheti, de hogyha egy önkormányzattól kell még hasonló okiratokat beszerezni, hát akkor lehet, hogy le kell mennie neki vidékre, vagy vidékre följönni a Pestre, hogyha neki egyébként több telephelye van, akkor mindegyenként kell összeszedni ezeket az okiratokat, tehát hogy ebben is azért vannak még
13: tehát mennyiségek. A fajta egységesítés egyébként például annak idején a szlovákok nagyon jól megcsinálták, hogy ha jól emlékszem, egy oldalnyi monitoron, pontosan egy A4-es lapon mindent el lehetett intézni. Ugye Magyarországon ez még nagyon várat magára, sőt ugye az még hagyján, hogy sok a elszámolási kötelezettség, de különböző műfajúak, valahol sárga csekkes, valahol QR kóddal megy.
14: Igen, tehát hogy ez valóban érdemes lenne egységesíteni. Erre vannak azért, hogy mondjam, ezeket nem kell kitalálni. Tehát erre vannak példák, nemzetközi példák. Mások ezt úgy csinálják, hogy egyszerűen lemásolják, ami sikerüles, ami jól működik. Nekünk se kellene egyébként egy hatalmas nagy innovációkba vágni ebben a tekintetben, le kell másolni azokat.
13: Mondjuk a beszélsz külföldi vállalkozókkal, mindenki panaszkodik egyébként a bürokráciára. Németek, osztrákok ugyancsak, hogy ott is hatalmas a elszámolási többet jó, de most mi itt élünk, úgyhogy
14: nem szintünk én is nagy. Egyébként válaszolva az eredeti kérdésedre, valójában valóban történtek ebben ebben előrelépések, csak jöttek helyette újak. Tehát mindig vannak olyan, hogy most jó, most ebben valóban már kevesebbet kell dolgoznom, de akkor viszont a bürokrácia egy másik részében meg többet kell szolgáltatnom. Tehát ilyen is rengeteg.
13: És akkor bármennyire is meglepő, kedves hallgatóik is szerintem nem hiszik, de véget ért a műsorunk első része. Tartunk egy pár perces szünetet, maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
2: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákra szóló törvénymódosítást Baka András köztársasági elnök. Az államfő támogatja a kamarák szakmai önkormányzatiságának megerősítését, ugyanakkor kifogásolja a kamarai tisztségviselők választását korlátozó szabályokat. Baka András szerint a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításánál arra is ügyelni kell, hogy adminisztratív okokból egyetlen orvos se veszítse el a munkavégzéshez való jogát. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, érdemben bérlegelik az államfő észrevételeit és előkészítik azok parlamenti megtárgyalását. Baka András felhívta az országgyűlés figyelmet a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására. Erről adott közleményt ki a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, ma aláírta. Ám a törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az országgyűléshez fordult. Az államfő szerint a törvény tárgyalása során az országgyűlés anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen tartalmilag teljesültek volna. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsődrendű vádlottját az olasz Ilara Salis jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Októberi meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus. 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké majd 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virvász Pétert hallják.
4: Talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest. Az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik, most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra, itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárás változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
0: Időjárás jelentés.
9: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
10: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója, és miként ígértem a műsor első részében, beszélünk most a államilag támogatott hitelekről is, hogy ennek is pro és kontra oldala van. A bírálók azt szokták felróni, hogy olyan kedvezményezeti kör alakul ki, amely egyébként nem piacképes. Akkor ez lenne a felvetésem, hogy látod ezt? Hiszen azért, még ha megállapítás nyers is, mert tulajdonképpen ugye, mint kvázi hitelminősítők, a kereskedelmi bankok is beszállnak, ti is beszálltok, tehát azért megint csak meg kell állapodni, meg kell állapítani, hogy vállalkozásra vissza tudja fizetni a hitet, de kétségtelen felmerülnek ilyen kritikai hangok.
11: Igen, tehát alapvetően azért külön kell választani azt a struktúrát, amiről talán a műsor első felében is beszéltünk, hogy nem térítendő és visszatérítendő. Tehát itt nagy különbség van. Itt valójában a visszatérítendő, tehát a kölcsönnyújtás az önmagában bír egyfajta validációs képességgel. Tehát ugye az, hogy egy finanszírozó bank vagy egy finanszírozó intézet hajlandó arra, hogy kockázatot vállaljon egy vállalkozással kapcsolatban, és ténylegesen kölcsönt nyújtson neki, az egy teljesen más validáció, hiszen ő a bőrén fogja érezni, hogyha ez nem fog működni, hogyha egyébként nem képes arra, annak az üzleti tervnek a végrehajtására, hogyha neki abból nem fog megtérülni a kölcsön, hogyha nap végén nem fogja tudni törleszteni a kölcsönt, akkor ez az ő problémája is, mint finanszírozó. Mint egyébként egy nem térítendő állami támogatás, ahol egyébként más szempontok alapján, biztos ott is vannak nagyon okos szempontok, de más szempontok, vagy hasonló, vagy nem hasonló, vagy teljesen más szempontok alapján elvézik a minősítését a cégnek, és akkor az most vagy bejön, vagy nem jön be, hát ha nem jön be, akkor ezt tudomásul veszik, ha meg bejön, akkor meg örülnek neki. Na most ez egy kölcsönnél nem így működik, hogyha hogyha itt nagy számú törvény alapján itt most nagyfokú nem fizetés történik, akkor az az adott bank, pénzintézet, pénzügyi vállalkozás csődbe fog menni, hogyha ez nem jól csinálja. Tehát ezért nagyon fontos a különbségtétel, hogy ilyen szempontból a validáció önmagában a hitelezéssel megvalósít egyfajta validációt a projekt szempontjából. Most az, hogy támogatott, igen, tehát nyilván vannak támogatott és nem támogatottak, azt nyilván a kormányzati döntéshozónak kell ilyen szempontból mérlegelnie, hogy az adott körülmények között érdemes-e támogatásra a gazdaság, a mikrovállalkozások, a kisvállalkozások, vagy pedig elégséges a piaci környezetben felvehető hitel, és a piaci kamatokkal felvehető hitel. Most azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért az elmúlt időszakban néhány számítást végeztek, a korábbi kalkulációkat, és az alatt látszódott, hogy valójában még ekkora kibocsátás, még ekkora beruházás sem történt volna, hogyha nem lettek volna azok a kedvezményes kamatozású hitelek, amik egyébként az akkor még magasabb piaci kamatozásokat kiváltották volna, és még ezen felül sem jelenti azt, hogyha nem lettek volna ezek a kedvezményes kamatozási hitelek, akkor valójában felszívta volna-e a piaci kamatozású termékek, mert nem biztos, hogy lett volna egyébként a bankok részéről egyáltalán hajlandóság a finanszírozásra. Te emlékeztetnélek az előbbi példámra a magas adósságszolgálattal kapcsolatban, amikor magasabb lesz a kockázat, és így aztán kevesebb lesz a hitelkibocsátás is. Tehát, hogy valószínű, hogy ez azért az elmúlt időszakokban még nagyobb terhet rótt volna a gazdaságra, hogyha ezek most nincsenek.
10: És mire tippelsz egyébként, hiszen új kormányban mi lesz az államilag támogatott hitelekkel? Hogy látod a jövőjüket? Hiszen azért az elmúlt másfélben nagyon sok beindult, és azért abba volt sok pozitív elem.
11: Tehát most alapvetően azért különbséget kell tenni a most bejövő EU-s források és az eddig felhasznált állami támogatott hitelek között. Itt valójában az elmúlt időszakban, amiről beszélünk, itt állami kamattámogatás folyt, tehát itt ugye fontos különbséget tenni, hogy nem a hitel volt az, ami állami forrásból lett megtámogatva, ezek piaci forrású hitelek, amik fel lettek használva, és amiket nyújtott a pénzügyi közvetítő rendszer az ügyfeleknek, az piaci források mellett tudta volna nyújtani, hogyha egyébként nincsen a kamattámogatás az ügyfelek részéről. Tehát, hogyha így az ügyfelek alacsonyabb törlesztő részét, tehát alacsonyabb kamattal tudtak fizetni. Itt, amiről beszélünk, az lényegében a Széchenyi beruházási mikrohitel, ami mondjuk például a pénzügyi vállalkozások által nyújtott beruházási hitel. Itt, hogyha számokat kell mondani, hát az elmúlt időszakban ez egyébként 21 év végétől volt, ez 280, majdnem 283 milliárd forint került kibocsátásra mind a mai napig. Ez 5724 szeptember elejéig darab ugye, hitet jelöl, és ez még nem a teljes, mert hogy ez csak a pénzügyi vállalkozások által, tehát az a néhány pénzügyi vállalkozás, aki ebben a programban részt vett, egyébként 31 darab pénzügyi vállalkozás vett ebben, és vesz mai napig részt ebben a programban. Ezeknek a kibocsátásáról beszélünk. Nem beszélve arról, hogy a pénzügyi vállalkozásoknak a tevékenysége az ilyen tekintetben, tehát a KKV finanszírozás tekintetében, ez visszavezethető egészen 2010 környékére, sőt 2009-2010 környékére, ahol még a Európai Uniós forrásoknak a közvetítésében vettek jelentős szerepet részt, ott is akár tízezres számban lettek finanszírozva KKV-k, ott is 100 milliárd forint fölötti összegekről beszélünk. Később lettek piaci jellegű, szintén KKV-knak nyújtott források, amiket szintén a pénzügyi vállalkozások nagy sikerrel tudtak folyosítani, és a bankok által NHP-ként elhíresült konstrukciók egy részében is a pénzügyi vállalkozások aztán részt vettek. Akkor az MNB az nyilván ezeket a kamatokat igen csak lenyomta, tehát van 2,5%-os kamatokon lehetett ezekhez hozzáférni viszonylag hosszabb időtávra.
10: Hát ugye az eurozónában nagyjából ez van a normális, ez a 2,5-3%-os kamatkondíció.
11: Ez volna, igen, talán a normális, itt azért hozzá kell tenni, hogy az eurozónából érkező pénzeknek a közvetítésében nagyon furcsa, hogy annak idején, hát ez az elmúlt 16 évnek az öröksége, de miután a pénzügyi vállalkozások ezt az úgynevezett, még a Jeremy alapból érkező pénzeket sikeresen ki tudták helyezni rengeteg KKV-nak, utána ezt elvették tőlük, és utána csak néhány bank kapta meg ezt úgynevezett az MLB pontokon keresztüli hozzáférést, és MLB pontokként vettek néhány bank ebben benne, és ebből ki voltak zárva a pénzügyi vállalkozások, ami több szempontból sem tűnt, legalábbis számunkra, szerintem mások számára sem, korszerűnek és hatékonynak. És akkor itt van...
10: És akkor itt adódik a kérdés, hogy látod egyébként, ha már beszélsz a pénzügyi vállalkozásokról, hogy milyen funkcióba tudnátok magatokat belavírozni, hiszen most helyzet van kvázi.
11: Nem tudom, mennyire emlékszel, volt ez a régi mondás, hogy útba esik, jövet mellett a takarék szövetkezet. Na most hát mi is elmondhatnánk magunkról, hogy hát útba esik, jövet mellett, tehát sajnos nem rímel a pénzügyi vállalkozás erre, de a visszat félretéve azért is hozom ezt szóba, mert egy óriási nagy hiány van a pénzügyi közvetítő rendszerben. Annak idején a 2011-2012-es években gyakorlatilag a nagy átszervezés történt, hát közismert, hogy a takarék szövetkezetek szintjén integrációnak hívták ezt a folyamatot, aminek a végeredménye az lett, hogy hát most mai napra már egy sem maradt igazából a talpon, vagy nem nagyon tudtak meg talpon maradni, és ez egy akkora hiányt jelentett igazából főleg a vidéki társadalom számára, ami űrt egyébként egy itt lévő pénzügyi vállalkozási hálózat, mert most gyakorlatilag egy hálózatról beszélünk, hogyha arról beszélgetünk, hogy az MFB, mint refinanszírozó, és alattuk a pénzügyi vállalkozások, mint hálózat tevékenykedik az elmúlt 15 évben, mondhatjuk, mert az MFB-nek a jogelődje az MVZRT kezdte még a pénzügyi vállalkozásokkal való refinanszírozást. Ez a hálózat, ez gyakorlatilag valami hasonló szerepet, legalábbis a finanszírozás szerep területén tud nyújtani a KKV-knak, mint egyébként az a óriási kieső szegmens, ami a takarék szövetkezeteket jelöli. Tehát ez egy nagyon nagy érvágás volt, én azt gondolom a rendszerben, ami kapcsán egyébként a pénzügyi vállalkozások, mint megoldás, legalábbis a hitelezés tekintetében jelentős szerepet játszottak.
10: Visszatérve az Európai Uniós forrásokra, ugye a beszélgetésünk elejét ezzel kezdtük, hogy látod azoknak hasznosulását? Nem beszélve arról egyébként, hogy azok meglehetősen célzott programok mentén lehetnek.
11: Az Európai Uniós források kétségkívül, hogy a leghatékonyabban tudják szolgálni mind az állam, mind pedig a KKV-k céljait ilyen tekintetben, tehát a legolcsóbb forrás ilyen tekintetben, és ilyen szempontból, hogy mondjuk számszerűen is hozzáférhető, és számszerű mennyiséget lehet ilyen, erre fordítani, ez egy előnyös dolog. Ami a konkrétan a bejövő folyamatokkal kapcsolatos, erről még viták vannak, illetve nem lehet pontosan tudni, hogy milyen módon és milyen eszközökkel lesz ez elosztva, ez az RRF-es források visszatérítendő források tekintetében. Amit biztosan tudunk, ami véleményünk erről, és a mi véleményünk az, hogy minél sokszínűbben kellene megteremteni ennek a elosztási rendszernek az alapjait, tehát minél több fajta termék áll rendelkezésre, minél jobban illeszkedik ez a KKV-k igényeihez, annál jobb, és másik oldalról pedig vertikálisan minél sokrétűbben tudják ezt nyújtani. Tehát nem csak egy nagy bank, nem csak egy kis bank, nem csak egy középbank, de akár egy pénzügyi vállalkozás, és egy pénzügyi vállalkozás halmaz, akik versenyeznek egymással, és azt mondják, hogy hát én ezért az ügyfélért, nekem megéri azért versenyeznem a bankokkal, egymással, stb. És ezen a KKV-k csak nyerni tudnak. Hogyha megint bezárkozunk ebbe, mint ahogy egyébként erre volt már például, hogy az Európai Uniós forrásokat csak nagyon szűk körben és bizonyos szereplők között lehet hozzáférni, akkor ezt a versenyt korlátozza, és akkor van az, hogy hát valakinek jut, valakinek nem jut.
10: És hogy látod egyébként a pénzügyi vállalkozás, mint közvetítő, miben tud elsődlegesen segíteni, ha már említetted a vidéki takarékszövetkezetek példáját, tehát ugye oda bement a delikvens, és alapos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen hitel lehetőségek vannak, milyen tenderekben vehet részt, ki legyen az ügyintézője, tehát ilyesmi konstrukcióra gondolatunk alapvetően?
11: Bemegy az ügyfél a bankba, hol fog eldőlni az ügye? Ott rögtön a fiókba, akkor szerencséje van, de ha nem, akkor valamelyik régióban, vagy még följebb, vagy a központban, hogyha olyan. És egyébként beilleszkedik a termékportfóliójába, vagy valami módosítás kell hozzá. Ezzel szemben egy olyan környezetben, ahol egyébként az ügyfél és a fiók, nevezzük annak, a finanszírozó, egészen közel van egymáshoz, tényleg a terepen van, ugye most ezek hiányoznak, ezek a takarékszövetkezetek, akik tényleg ott voltak a terepen, de a pénzügyi vállalkozások ezt a hiányt ki tudják váltani, ismerik az ügyfelet, tényleg egymással beszélgetnek, döntéshozói szinten is, akkor ezek, az ügyfél azt fogja érezni, oké, nekem itt van szavam. Bemegyek egy bankba, bemegyek egy nagy bankba, egy kis bankba, ott bekerülök egy darálóba, és akkor a végén kijön, vagy igen, vagy nem. Itt pedig gyakorlatilag partnerként tud tekinteni egymásra a két fél. És ezért van az, hogy ezt a hiányt, ezt pótolni kell, és ezért gondolom azt, hogy ezt a fajta sokszínűséget meg kell őrizni, vagy ki kell még jobban bővíteni mindenképpen, mert ez a versenyt fokozza, és a verseny fokozódása pedig az ügyfélnek mindenképpen előnyös.
10: Tehát kérlek szépen, nem tudjuk kikerülni a digitalizáció és a mesterséges intelligencia funkcióját, szerepkörét. Ugye beszéltél arról talán a műsor első részében, hogy óriási a bürokrácia Magyarországon, és nagyon nagy terhet jelent a vállalkozások mindennapi számára. Hogy látod, mennyiben tud könnyíteni ezen a digitalizáció esetleg, mennyiben tud segíteni, vagy pedig más lesz majd a funkciója.

0: itt vannak az új technológiák, enélkül egyébként lemaradunk, és látszódik, hogy hát mi ugye nemzetközi példák is mutatják, ahol ebben előrébb állnak, ott a versenyképességben is előrébb állnak, ott hatékonyabban működnek, hatékonyabb az egész gazdaság. Nekünk, mint pénzügyvállalkozásoknak is az elemi érdekünk, hogy ebbe az irányba menjünk el. Ez nekünk is jó, költséghatékonyabbá kell tennünk, még költséghatékonyabbá kell tennünk magunkat. Ez az ügyfeleinknek is jó, mert gyorsabbak és olcsóbbak tudunk lenni felőjük. A bankok is nyilvánvalóan ezen a folyamaton már rég elindultak, csak hogy nekik azért van egy óriási nagy örökségük, amit cipelnek magukkal. Mi kisebbek vagyunk, és gyorsabban tudunk reagálni ezekre.
1: Hát kérlek szépen, már csak egy topik van hátra, a nagy témakör, az euró bevezetés. Az tudjuk, hogy a nagy cégek és a Magyarországon működő külföldi háttérrel bíró lányvállalatok nyilván könnyen fölkészülnek az átállásra, sőt ugye, többségük már euróban gazdálkodik, de a KKV szektor erre hogyan készül, mikor kell ezt az edukációt elindítani, és egyáltalán mit jelent majd számukra?
0: Ez egy óriási várakozás, és régóta állított, a társadalom által is régóta állított dolog. Ez mindenképpen felkészülten kell ennek nekivágni. Ennek vannak azért nyilván vannak nemzetközi negatívabb, vagy olyan meg pozitívabb példák is. Ez az abszolút rajtunk múlik, hogy egyébként amikor ebbe ténylegesen belevágunk, akkor vagyunk-e olyan szinten, hogy ez könnyedén meg tudjuk tenni. Hosszú távon mindenképpen ez egy nem csak elvárás, de...
1: És természetesen mit vársz tőle? Az eurózónás tagságtól, az euró bevezetésétől?
0: Nyilvánvalóan az eurózóna bevezetésével még inkább a gazdasági közösség tagjaivá tudunk válni, és sokkal fluidabbá tud válni egy nemzetközi kapcsolat, nem határon átnyúló kapcsolatok tekintetében. Valószínű, hogy szabályozásban is ez utána megy, tehát nem csak a maga a pénznek a használata, hanem egyéb szabályozás tekintetében is, akkor már van értelme még szorosabbra fűzni néhány gondolatot, néhány szabályozó rendelkezést, ami még szorosabbra tudja kötni a folyamatok, gazdasági folyamatokat, és a nap végén pedig az a megoldása a magyar KKV szektor felé, ami most nagyon-nagyon hiányzik, hogy igazából nincsen innováció, ami természetesen beruházás kellene hozzá. Igazából nagyon alacsony szinten van az edukáció szintje, tehát hogy nyilván nem az a megoldás, hogy alacsony iskolázottságú munkaerővel dolgozzunk, hanem inkább az, hogy inkább kevesebb, de magas iskolázottságú munkaerővel tudjunk dolgozni, még hatékonyabban, és kvázi exportképesek tudjunk lenni, amire egyébként a környező országokban azért van pozitív példa itt a kelet-európai országokban, hogy sikerült nekik, tehát hogy ezt az utat nekünk is be kell járni ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni.
1: És hát kérlek szépen, ez volt itt az utolsó mondat tekintettel arra, hogy műsorodunk lejárt. A napvendége tehát Kiss Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezetőigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alaptámogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Seszták Miklós egyébként már át is szállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe. Seszták ügyvédje szerint a volt minisztert már mentelmi jogának felfüggesztése előtt megfigyelték a hatóságok. Pap Gábor a Blicknek azt mondta, a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték, és részletesen rögzítették, kivel beszélt, milyen ruhát viselt, és milyen autóba szállt. Az ügyvéd Seszták őrizetbe vételének jogszerűségét is vitatja. Ezzel szemben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal korábban azt közölte, hogy az őrizetbe vétellel megvárták a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat hivatalos megjelenését. Új repülésfejlesztési központot nyitott Budapesten a Gripen vadászgépeket gyártó Saab. A létesítmény 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg működését, a létszám pedig a közeljövőben tovább bővülhet. A központ egyik fő feladata a kiterjesztett valóság alkalmazása lesz a Gripen karbantartásában és a műszaki személyzet képzésében. A Saab szerint a budapesti egység a jövőben további fejlesztési feladatokat is kaphat, így Magyarország szerepe túlmutathat a vadászgépek üzemeltetésén. A beruházást a vállalat saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Elkészültek a nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek, ezt közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, az állapotuk miatt cserére szoruló példányok helyett pedig legalább háromszor annyit ültetnek. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadék vízgazdálkodás és a szivacsváros elv alkalmazása is. A BKK októberben lakossági bejárásokon mutatja be a jelenlegi fasorok állapotát és a tervezett beavatkozásokat. Jelentős hatással lehet az egész építőiparra a Bayer Construct csőd eljárása, különösen a foglalkoztatás és a lánctartozások miatt. Az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke úgy látja, hogy a cégnek sok alvállalkozó és beszállító felé van tartozása, így a csőd eljárás számos kisebb céget hoz nehéz helyzetbe. Koi Lászlót hallják.
5: Feszülten figyeljük, hogy egy ilyen kiemelkedően sok kollégát és alvállalkozót foglalkoztató cégnek hogyan alakul a sorsa. Mi abba bízunk, hogy sikerül új pénzügyi alapokra helyezni a céget. Annál is inkább, mert az ilyen vizsgálatokon túlmenően is nagyon nehéz foglalkoztatási helyzetben van a szakma. Kell azt tudni, hogy ágazati szinten mi 2023 végéig mintegy 400 ezer embernek adtunk munkát, majd 24-től elkezdett csökkenni a foglalkoztatottak száma. Egyszerűsítve, ágazati szinten az elmúlt másfél-két évben 50 ezer fővel kevesebb a foglalkoztatott, és az évos számításai szerint arra kell számítani, hogy az év végéhez közeledve ez a szám még tovább fog csökkenni.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-ot gyengült 4.974 forintig, az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt. Erősödött a Richter 3,1%-kal 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.544 forinton zárta a kereskedést. 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-addal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
6: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A tó, ami alig várja, hogy megtaláld. Kössük fel a gatyánkat, mert a középmecsek egyik titkos területén az Isten áldás völgyben megbúvó alig várom tavat nem könnyű megtalálni. Nem vezet ide jelzett turistaút, és nem árulkodik hollétéről széles partoldal sem. A mecsek egyik tengerszemeként emlegetett tavat, magasló, kopasz fák, cserjék és nádasok óvják a kíváncsi szemek elől, csupán a hozzávezető ösvények súgnak a lelkes felfedezőknek. Az apró, alig várom tó 80 méter hosszú és 30 méter széles, látszólag feneketlen. A tavat emberi kéz formálta, a közelben levő bányához hozták létre, amelyhez tűz esetén innen vitték volna a vizet. Ugyan csupán 3 kilométer az út a Pécs bányai ősgesztenyéstől a tóig, nem árt hidegérelmet és tűpontos térképet csomagolnunk. Az eltévejedés ugyanis sanszos. A túra ráadásul nagyon szintes is, úgyhogy váltópóló is legyen a hátizsákban.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumb-tempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást Baka András köztársasági elnök. Az államfő támogatja a kamarák szakmai önkormányzatiságának megerősítését, ugyanakkor kifogásolja a kamarai tisztségviselők választását korlátozó szabályokat. Baka András szerint a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításánál arra is ügyelni kell, hogy adminisztratív okokból egyetlen orvos se veszítse el a munkavégzéshez való jogát. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, érdemben bérlegelik az államfő észrevételeit és előkészítik azok parlamenti megtárgyalását. Baka András felhívta az országgyűlés figyelmet a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására. Erről adott közleményt ki a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, ma aláírta. Ám a törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az országgyűléshez fordult. Az államfő szerint a törvény tárgyalása során az országgyűlés anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen tartalmilag teljesültek volna. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsődrendű vádlottját az olasz Ilara Salis jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Októberi meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A termelői árak éves emelkedése a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott. Az Erste makrogazdasági jellemzője szerint a tartósan magasabb energiaárak a következő hónapokban egyre erősebben jelenhetnek meg a hazai inflációban. Nagy Jánost hallják.
2: Kellemetlen, hogy ilyen meredeken kezdett el emelkedni ez az érték. Az árazások szerint a világ egy része legalábbis elkezdett felkészülni tartósan magasabb energiaár környezetre, amit a forint erősödése gyakorlatilag a nyárig ellensúlyozni tudott, és tényleg alacsonyan tartotta ezeket a hazai begyűrűződéseket. Ugyanakkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy júliustól kezdődően, főleg ugye az augusztus-szeptember még további emelkedést élhetett előre, ebből a szempontból ezek egyre inkább meg fognak, vagy meg tudnak jelenni sajnálatosan először a termelői árakban, aztán pár hónappal később majd a fogyasztói árakban is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-ot gyengült 4.974 forintig. Az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt. Erősödött a Richter 3,1%-kal 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2544 forinton zárta a kereskedést. 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
3: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem, így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.
3: All right, Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're gonna do a little song for you now. A little Mac Rice number. Hey, all you married men, if you're tied up, you better stay tied up. Because it's cheaper to keep her.

0: It's cheaper to keep her.
1: Trend Line.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását indítványozta az ügyészség a nemzeti kulturális alaptámogatásainak jogellenes szétosztása miatt. Sezták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság már el is rendelte hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek. Sezták Miklós egyébként már át is szállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtását intézetbe. Sezták ügyvédje szerint a volt minisztert már mentelmi jogának felfüggesztése előtt megfigyelték a hatóságok. Pap Gábor a Blicknek azt mondta, a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték, és részletesen rögzítették, kivel beszélt, milyen ruhát viselt, és milyen autóba szállt. Az ügyvéd Sezták őrizetbe vételének jogszerűségét is vitatja. Ezzel szemben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal korábban azt közölte, hogy az őrizetbe vétellel megvárták a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat hivatalos megjelenését. Új repülésfejlesztési központot nyitott Budapesten a Gripen vadászgépeket gyártó Saab. A létesítmény 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg működését, a létszám pedig a közeljövőben tovább bővülhet. A központ egyik fő feladata a kiterjesztett valóság alkalmazása lesz a Gripen karbantartásában és a műszaki személyzet képzésében. A Saab szerint a budapesti egység a jövőben további fejlesztési feladatokat is kaphat, így Magyarország szerepe túlmutathat a vadászgépek üzemeltetésén. A beruházást a vállalat saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Elkészültek a nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek, ezt közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, az állapotuk miatt cserére szoruló példányok helyett pedig legalább háromszor annyit ültetnek. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadék vízgazdálkodás és a szivacsváros elv alkalmazása is. A BKK októberben lakossági bejárásokon mutatja be a jelenlegi fasorok állapotát és a tervezett beavatkozásokat. Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást a Fly Dubai, Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután konfliktus tört ki a pilótafülkében. Izraeli közlések szerint az egyik másodpilóta késsel megsebesítette a kapitányt, majd megpróbálhatta veszélybe sodorni a repülőgépet, az indítékot még vizsgálják. Az utasok és a személyzet segítségével sikerült lefogni a támadót, a gépet pedig biztonságosan leszállították Tabukban. A Fly Dubai közölte, hogy minden utas biztonságban van, a szaúdi hatóságok pedig vizsgálják a történteket.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-ot gyengült 4.974 forintig, az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt. Erősödött a Richter 3,1%-kal 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2544 forinton zárta a kereskedést. Három éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala egyharmaddal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
2: Az energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a Paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, die.
1: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingathat.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást Baka András köztársasági elnök. Az államfő támogatja a kamarák szakmai önkormányzatiságának megerősítését, ugyanakkor kifogásolja a kamarai tisztségviselők választását korlátozó szabályokat. Baka András szerint a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításánál arra is ügyelni kell, hogy adminisztratív okokból egyetlen orvos se veszítse el a munkavégzéshez való jogát. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, érdemben mérlegeli az államfő észrevételeit és előkészítik azok parlamenti megtárgyalását. Baka András felhívta az országgyűlés figyelmet a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására. Erről adott közleményt ki a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, ma aláírta. Ám a törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az országgyűléshez fordult. Az államfő szerint a törvény tárgyalása során az országgyűlés anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen tartalmilag teljesültek volna. Jogerősen is elmarasztalták az Antifa ügy vádlottjait. A tettesek 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva nekik. A szabadságvesztésre ítélt vádlottak közül két esetben rövidített a büntetés időtartamán a törvényszék. Az ügy elsődrendű vádlottját az olasz Ilara Salis jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Októberi meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát az orosz kormány. A közlemény szerint a döntés célja az orosz üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása, különös tekintettel a betakarítási időszakban megnövekedett üzemanyagkeresletre. 2027. január 31-ig teljes exporttilalom vonatkozik a benzinre. Gyengén teljesített augusztusban a magyar turizmus. 2,6 millió vendég, mintegy 7 millió vendégészakát töltött el idehaza a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma több mint 7, a vendégészakáké majd 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ING vezető elemzője szerint a klímaváltozás gazdasági hatása már kézzel fogható, és éves szinten akár a GDP 0,5%-át is elérheti a visszaesés. Virvász Pétert hallják.
2: Talán nem tűnik annyira nagy területnek, de mégiscsak fontos szerepet játszik a magyar turizmusban, hogy a szállodahajók nem tudtak közlekedni a Dunán az alacsony vízállás miatt, úgyhogy itt jelentős kieséssel számolhatott a magyar turizmus. De egyébként is az látszódik a részletekből, hogy bizony itt a nagy tavaink környékén hát erőteljesen visszaesett, főleg a tavalyi évhez képest. Az összes statisztikai mutató, az érdeklődés, ha úgy tetszik, most már tényleg azt mondhatjuk, hogy kézzelfogható hatása van a magyar gazdaságra, itt az egyre extrémebb időjárási körülménynek, az egyre gyakoribb hőhullámoknak, az aszálynak, és hát nem véletlen, hogy rendszeresen elmondjuk mi elemzők, hogy bizony most már igen jelentős gazdasági költsége van ennek az időjárási változásnak, vagy a klímaváltozásnak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 145.390 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-ot gyengült 4.974 forintig, az OTP 2,5%-os mínuszban 42.700 forinton zárt. Erősödött a Richter 3,1%-kal 12.370 forintra, a Magyar Telekom pedig 2%-os pluszban 2544 forinton zárta a kereskedést. 3 éve nem tapasztalt külkereskedelmi hiány jött össze augusztusban. A 481 millió eurós passzívumot a behozatal 13%-os növekedése és az export stagnálása okozta éves viszonylatban. Miközben a gépek és szállítóeszközök behozatala 1/3-dal nőtt, az energiahordozók exportja 36%-kal esett vissza. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
3: Az energi- energiahordozók területén nem az import az, ami megugrott, mert az is csökkent, viszont az export volumen az 36%-kal esett vissza. És ez pedig arra vezethető vissza, hogy augusztusban majdnem teljesen leállt a paksi atomerőmű. Ugye nyáron Magyarország nagyon sok elektromos áramot tud termelni, hiszen rengeteg a napelem. Így viszont nem volt annyi fölösleges áram a Magyarországnak, tehát nem tudott annyit exportálni, mint korábban, és ez nagyon jelentősen rontotta a külkereskedelmi mérleget is.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban nagyrészt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. Hajnalban általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

Mint volt, figyeljetek a Dunáról.

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
2: Trend Night.
3: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapest